A vasúti sorompót piros-fehér-piros színűre festik, és közepére vörös prizmát, esetenként vörös fényű lámpát is elhelyeznek. A hagyományos sorompó lakott területen belül rácsal is felszerelik. Ha a fénysorompó egyik fénye sem világít, üzemzavar.

Megjegyezzük, hogy a kellő körültekintés akkor sem mellőzhető, ha nyitott sorompót látunk. Mert arra is volt már példa, hogy a sorompó leengedését elhúzta.

Miért van az, hogy néha-néha sírunk csendesen? A hajnalokkal újraindul, minden megy tovább. Búcsúzunk

Párizs felé együtt repültünk a gépen. Ő hozott szendvicset és feketét. Találkoztunk újra a repülőtéren. Láttam, hogy civilben is csodaszép. S mert szabad volt a délutánja, elkísért a Place Pigalle-ra. Megmutatta Montmartre-t s a híres diák negyedet. S hogy történetünk vége mint múlt, azon, hogy a gépe indult. Mosolyogva elköszönt, s a buszhoz sietett.

Egyszer aztán Pesten Ferihegyen jártam. A presszóban itt a épp a feketék. Szép légi kisasszony, mi szél hozta erre? Nem a szél hozott engem, csak a gép. S mert szabad volt a délutánja, átkísértem én Budára. Mutattam a citadellát, csodálta a szigetet. S hogy kis kalandunk vége min múlt, azon, hogy a gépe indult. Búcsúzom

Afrikából írta, más vonalra tették. Átrepül naponta a tengeren. Szép francia kislány, mikor látlak újra? Magamtól bánatosan kérdezem. Majd Párizsban egy fél év múlva, mivel hogy a címét tudtam, lakását én megkerestem, öreg néni fogadott, s hogy kislányáról érdeklődtem, könny csillant meg a szemében, és fekete keretben.

szép szőkes csuvár lesz, fenn jársz az égben, ahonnan egész másnak tűnik a világ. Szép szőkes csuvár lesz, ott fenn az égben, örök

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Október 4-e van vasárnap reggel. Jó reggelt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. 5 perccel vagyunk, 5:30 után kezdődik a mai vezetett műsorrész. Nem tudom, hányan ébredeznek ilyen korán már. Meglehetősen hideg van odakint, hogyha szoktak ilyenkor ablakot nyitni, vagy egy kicsit átmozgatni magukat a friss levegőn. Hát frissnek friss a levegő, az biztos. Derült az ég, az egész ország felett helyenként vannak párásabb területek, de nem ez a meghatározó, és a párásság amúgy is hamar eloszlik majd. Itt Lendván 4 fokot mutatnak, a hőm is hamar eloszlik majd. Itt Lendván 4 fokot mutatnak a hőmérők, Muraszombatból 2 fokot jelent.

még természetesen nagyban változhat, úgyhogy nem is szeretnék itt részletekbe menően ezen filozofálni. Az a lényeg, hogy itt van a vasárnap reggel, és itt vagyunk mi is, ha gondolják, akkor rádiózzunk együtt ezen a mai napon is. Számítunk figyelmükre. A zenei válogatást Király Boglárka készítette, a hangtechnikus Lebár Teodora, műsorvezető Donner Tímea, a felelős szerkesztő pedig Pisznyák Attila. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, ébredjenek velünk!

Kardos Horváth János és a földlakó szólt itt az elmúlt percekben. Egyre több felé alakul ki, alacsony reggeli hőmérséklet helyenként akár hajnali fagy is, miközben délután azért még igazi, kellemes, hát nem annyira nyárias, de tavaszias vagy késő nyárias időben van részünk. Már cirka egy hete terheli a szervezetünket a nagy napi hőingás. A városokban, vízpartok közelében élők most jobb helyzetben vannak, ezeken a helyeken viszonylag gyengébb a hajnali lehűlés, helyenként akár 10 fok közelében marad, és itt a hőingás inkább 15 fok közelében alakul, míg egyes helyeken a 20 fokot is meghaladhatja. A rendkívül száraz időben az aszályhelyzet és fennmarad a szélsőséges hőmérséklet ingadozás, a délutáni hőérzetet a zavartalan napsütés is tovább erősíti. A hajnali hideg már önmagában is sok problémát okoz, romlik a kopásos, ízületesek állapota, és a perifériás erek szűkülésének reggeli magas vérnyomás a következménye, míg a meleget rosszul viselők esetében a délutáni 25 fok körüli hőmérséklet nagy hőterhelést jelent a számukra. Napok óta fennáll már ez az erősödő hőingadozás, ami kritikus módon terheli meg sok ember szervezetét. A keringési rendszerre, a légzőrendszerre van ez nagy hatással, de jelentősek az idegrendszeri terhelés következménye is. Egyre gyakoribbak és erősebbek tehát a panaszok, a melegedési szakaszban fejfájás és migrén, de egész nap előfordulhat a vérnyomás szélsőséges ingadozása. Ezek meglehetősen kellemetlen panaszok. A nap folyamán változó módon erősödhetnek a görcsös, illetve a gyulladásos jellegű folyamatok. Összességében tehát megterhelő ez a helyzet a frontérzékeny, időjárás érzékeny emberek számára, ami a folyamatos terhelés miatt már kritikus kimerüléshez, erős fáradékonysághoz, gyakoribb rosszul létekhez, szédüléses panaszokhoz, szorongásos állapotokhoz vezethet. A rendkívül száraz, sivatagi levegő kiszárítja a bőrt, ami hozzájárul annak gyors öregedéséhez, és rontja a felső légutaink védekező képességét is. Nagyon fontos ilyenkor is a megfelelő folyadékfogyasztás, különösen a frontérzékenyek igyekezzenek minél jobban csökkenteni a szervezet fizikális és mentális terhelését, hogy segíteni tudják a szervezet szélsőséges alkalmazkodását. Hogyha önökre ez egyáltalán nem jellemző, akkor igazán élvezhetik ezt az időjárást még így október elején, és szervezhetnek szabadtéri programokat is. Akik viszont érzékenyek erre a nagy változásra, vagy erre az ingadozásra, ők inkább pihenjenek minél többet, és hogyha a közlekedésben vesznek részt, akkor főleg a frontérzékenyek fokozott fáradékonyságot, figyelmetlenséget tapasztalhatnak, úgyhogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, legyenek önök is körültekintőek, vigyázzunk egymásra. Ezzel együtt kellemes vasárnap reggelt mindenkinek, 3:46 a pontos idő.

Olá Gergő énekelt az imént 8 perc múlva 6 órakor jövünk a friss információkkal. Október 4-e van, hát hiszik vagy nem, de majdnem 30 név van a mai kalendáriumban, akik ünnepelhetik a névnapjukat. Nem fogom mindent felsorolni, csak egy-kettőt mondok el. Ajtonka, aztán Ámon, Aranka, Arany, ennek van több változata, Auróra, rövidóval, hosszúval, Bodor, aztán Damaris, Edvin, Edvina, Fodor, Franka, Golda, Goldina, aztán Gyémánt, Hajnal, Hajnalka, és ennek is vannak változatai, Lartia, Zora vagy Zóra, Zorinka, Zorka névnap is ma van, úgyhogy, és még mondom, nem is mondtam el mindegyiket, de a fő névnapot nem említettem, ez a Ferenc névnap, úgyhogy őket külön is köszöntjük, az orosz Francesco név latinosított formájából származik ez a név, jelentése francia. Tudjuk jól, eredetileg Assisi Szent Ferenc gyerekkori beceneve volt, amelyet azért kapott, mert édesanyja francia származású. Az év 277. napja van egyébként, a Ferenceket köszöntjük névnapjuk alkalmából, illetve hát a felsoroltakat is, és a születésnaposoknak is szívből gratulálunk, legyen nagyon szép a mai napjuk, ünnepeljenek velünk, hallgassák a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádiót, nem sokára 6 órakor, tehát jövünk a friss információkkal.

0: A Muravidék hullámhossza.
1: MMR. Időjárás. Vasárnap reggel van 6 óra, a pontos idő 4 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendván és környékén. Muraszombatból csak 2 fokot jelentenek. Maribor környékén 9 fok van, Ljubljana 6 fokos, aztán Koperben 11 fok a hőmérséklet. A Kredaricán 7 fokot mértek röviddel ezelőtt. Itt vidékünkön párás reggel előfordulhat, de ez eloszlik majd aztán. Napközben derült idő várható, és sok napsütésre készülhetünk. 19 és 24 fok között alakulnak a maximum értékek. Holnap részben derült időre számíthatunk, időnként megnövekvő felhőzettel. A reggeli órákban megint csak pára és köd előfordulhat. 2 és 7 fok lesz a minimum érték, napközben pedig 17 és 24 fokra számíthatunk majd. Magyarországon is hasonlóan alakul a mai nap időjárása. Napos időre számíthatunk, csapadék nem várható, alacsonyak a reggeli értékek, helyenként pára és köd képződött reggelre. Lentiből és Zalaegerszegről 4 fokot jelentettek csupán. Nagykanizsán, Szentgotthárdon, Szombathelyen 5 fok van, Budapestről 7 fokot jelentettek legutóbb, olyan 24 fokra számíthatunk majd délután. Így búcsúzik tőlünk ez a hét. Aztán hétfőn a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, a Dunántúlon sokfelé tartósabban felhős időre is számítani lehet, de csapadék sehol sem várható, legalábbis nem nagy mennyiségben. Kora reggel egyes tájakon ismét találkozhatunk párás ködös körzetekkel. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 11 fok között alakul, napközben pedig 21-26 fokot mérhetünk majd. Most nyugatabbra lesznek az alacsonyabb értékek. Kedden visszatér a napos idő, de napközben északkeletebbre vastag a fátyol felhők szűrhetik a napfényt, esőre ezen a napon sem kell számítani, helyenként megélénkülhet a szél, párásság reggel előfordulhat még, és 0-11 fokkal indul a nap, délután 22-27 fokra van kilátás most. Szerdán is számíthatunk még hosszabb, rövidebb napos időszakokra, a felhők továbbra sem hoznak csapadékot, ahogy korábban említettem, csütörtök péntek, illetve hát a hétvégére is most mutatja a következő hétvégére a csapadékot, de mondom, nagy a bizonytalanság, úgyhogy egyelőre az biztos, hogy ma még egy kellemes napra készülhetünk. Nincs is felettünk időjárási front, persze nagy a napi hőingás, erről már egy kicsit bővebben szóltunk az előző órában. Sokakat megvisel ez, és vérnyomás problémák előfordulhatnak, akár kiugró vérnyomás, hirtelen leeshet a vérnyomás, vagy hirtelen megemelkedhet. Aztán keringési panaszok, szédülés is előfordulhat. Koncentrációs képesség, tompaság, fáradékonyság, migrén, ezek mind-mind az időjárás számlájára írhatók. Hát jó esetben mindenki ismeri a saját szervezetét, úgyhogy fel tudja mérni, hogy mi az, ami még belefér, mi az, ami az időjárás számlájára írható, illetve mi az, ami már nem. Na, abban az esetben azért már segítséget kell kérni. A napos idő jó hatással lesz a hangulatra és a közérzetre, hogyha tehetik, akkor mozduljanak ki a szabadba, hiszen tényleg meg vannak számlálva még az ősz napjai, hetei, aztán meg majd itt lesz a sötétebb időszak. Amúgy is már beléptünk ugye a sötétebb félkörbe, de ebbe most ne menjünk bele. Ennyit az időjárásról, orvos meteorológiáról, mindjárt az utakkal folytatjuk.
0: Közlekedési hírek.
1: Nagyrészt száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, hajnalban, illetve reggel néhol pára és köd okozhat, átmenetileg korlátozott látási viszonyokat vezessenek körültekintően. A teherforgalomban korlátozás lesz érvényben, ma 8 és 22 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb kamionok nem közlekedhetnek a szlovén utakon. Balesetmentes közlekedést és szép napot kívánunk! Hat óra 4 perc a pontos idő, október 4-e van, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Ezek voltak a friss információk, érintettünk időjárást, orvos meteorológiát és az utakra is rápillantottunk. Jó reggelt mindenkinek, pihenjenek még, ha tehetik, illetve hát jó munkát mindenki másnak, akik már munkával töltik ezt a korai időpontot éppen így hétvégén. Mi egy kis zenével folytatjuk tovább, negyed hét tájban pedig beszámolunk arról, hogy milyen eredmények születtek tegnap a 6. Perec Fesztiválon 3-as Malomban.
2: Mondd, hogy itt vagy,

Akács Tamás felvétele után és 6:45 után akkor a tegnapi Perec Fesztiválról. Tegnap szervezték meg Hármas Malomban az immár 6. Perec Fesztivált. A rendezvényen a délelőtti műhelymunkák és a délutáni kulturális műsor után a szakmai zsűri értékelte a beérkezett pereceket. Kihirdették az idei 6. Hármas Malmi Perec Fesztivál versenyének győzteseit. Két kategóriában lehetett indulni. Kerek Perec kategóriában első helyzet lett Bazsika Mária, második helyzet Csantak Olga, harmadik helyzet Kotter Katarina és Varga Irma. Aztán a nátszára teker, tehát a sima Perec kategóriában első helyzet lett Tadeja Türha, második helyzet Magyar Valéria, harmadik helyzet pedig Horváth Tibor. Ennyit akkor az eredményekkel kapcsolatban, a délutáni terepjáróban pedig hallhatnak majd egy hosszabb összeállítást Szabó Szuzi jóvoltából. Ennyit akkor a Perec Fesztiválról. Folytatjuk már is zenével, 3 perccel múlt el 6:45.

Ákos felvétele után a rendőrségi jelentésről az elmúlt 24 órában a muravidéki rendőrök 8 bűncselekményügyében vizsgálódtak. Kétszer történt anyagi kárral járó közlekedési baleset, 6 közrendsértés ügyében kellett közbelépniük, volt 2 vadgázolás és 1 tűzeset ügyében is intézkedtek. Egy női sofőrtől, aki nem felelt meg a vezetés feltételeinek, egy személygépkocsit, egy férfi sofőrtől pedig egy segédmotorkerékpárt foglaltak le ugyanezen okból. A muravidéki autópályán a rendőrök egy Olaszországból ellopott járművet találtak meg. Illegális határátlépés közben megállítottak egy sofőrt, aki 4 külföldi állampolgárt szállított a járművében. Utóbbiak nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be, a sofőrrel szemben pedig eljárás indult. Ezek mellett még 17 az országba illegálisan belépett külföldi állampolgárt fogtak el a rendőrök. A bűncselekmények tekintetében 4 lopás, 1 rongálás, 1 sikkasztás és 1 orgazdaság ügyében intézkedtek, írják. Ami pedig már a mai napra vonatkozik, radarra, tehát előre bejelentett sebesség ellenőrzésre, Muraszombat környékén számíthatunk ezen a mai napon. Október 4-e van vasárnap reggel, az MMR-t hallgatják, 6 óra 23 perc a pontos idő. Jönnek a zenék, fél hét körül pedig lesz egy reggeli terepjárónk, hallgassák meg.

0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
1: Tisztelt hallgatóink, október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. 4 kérdésben nyilváníthatnak véleményt. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. A Moravidéki Magyar Rádióban október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án délelőtt 11 órakor bemutatjuk a mind a 4 referendum kérdése mellett, illetve az ellene szóló érveket. Hallgassák meg a 2 álláspontot, és ismerjék meg a referendum kérdéseit.
0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
2: Terepjáró. A Moravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
3: Fél hét a pontos idő, jó reggelt mindenkinek. Moravidéki lovasokért is szurkolhattunk a tegnap kezdődő 19. nemzeti vágtán. A kétnapos rendezvénynek ismét a szilvánsváradi lipicai lovasközpont ad otthont. Idén Répási Mihály honvéd vezérőrnagy emléke előtt tisztelegnek, aki az 1848-49-es szabadságharc idején a lóállomány megmentésében és a katonai ménesügy megszervezésében szerzett érdemeket. A muravidéki csapattal tartott Szomi Erik az idei muravidéki vágta győzteseit, s akit telefonon kérdezett, Ticsárinesz.
4: Szombaton az előfutamokkal indul a verseny, vasárnap pedig már a döntőbe jutásért, majd a győzelemért küzdenek a lovasok. Szomi Erik augusztusban Zsitkos színeiben Borostyán nevű lovával nyerte meg a muravidéki vágtát. A szilvásváradi indulásról végül le kellett mondania, de a csapatot így is elkísérte. Szomi Eriket hallják.
5: Hát igen, megnyertük a vágtát otthon, de sajnos nem bírtunk eljönni, mert lesérült edzés közben, és pihenni kell neki, és nem akartam kockáztatni az egészségét, és akkor visszamondtam, hogy nem jelünk szilvásváradra. Kicsit sajnálom is, de más szempontból meg nem, hogy kicsit úgy mondom pihenni, és bírom nézni a futamokat, amikor izgondolom, akkor amikor szoktam. Úgy képzeltem, hogy nem lesz semmi funkcióm, de mivel a Mátét fogom felvezetni, és hát őtet segíteni.
4: Vasárnap délelőtt a középfutamokkal folytatódik a nemzeti vágta, délután pedig eldőlnek a helyezések. A felnőttek döntője a meghirdetett program szerint 16 óra 50 perckor kezdődik. A kétnapos lovas ünnepet a szilvásváradi lipicai ménes hajtása zárja. A döntőfutamokat október 4-én 15 órától élőben közvetíti az MTV.
3: Kedves hallgatóink, ez volt a vasárnap reggeli terepjáró, 2,5 perc elmúlt el fél hét.

középiskola sportcsarnokába lehet szurkolni a röplabdásoknak. Aztán a Muravidéki Labdarúgó Liga 7. fordulóját tartják meg, vasárnap 4 mérkőzés következik, mégpedig valamennyi délután 4 órakor. A Polona a Bákovcit, az Aqua Izsákovci a Doklezsovjét, az Olimpia Hosszúfalu a Csrensovcit, míg az Aluvár Gáncsáni a Hotizát fogadja. A Lendvai Körzeti Ligában ma rendezik a 7. kör mérkőzéseit. Délelőtt 10:30-kor a Nedelica Nafta Öreg Fiúk csapnak össze. Ezt követi délután 2:00-kor a Kobilje Dobronak rangadó, majd pedig 4 órakor Kapcán a Malibu Pannonia GK és a Granicsár közötti mérkőzéssel zárul tehát a 7. kör. Aztán a Muraszombati Körzeti Liga 7. fordulójában Hodoson csap össze a listavezető és a második helyezett Cánková. A mérkőzés ma 16 órakor lesz majd. És 10. alkalommal rendezik meg a Muravidéki Kismaratont ma Moravszke-Toplicén. A jubileumi futóversenyen 4 táv közül választhatnak a résztvevők. A félmaraton és a 11 kilométeres Moravszki Tech rajtja délelőtt 10:30-kor lesz. Az 5,5 kilométeres szabadidős futásé 10 óra 40 perckor, a legkisebbeket az 500 méteres táv várja, amely 9 óra 30 perckor indul. A rajt és a cél a Moravszke-Toplicei Hotel Livada előtti parkolónál lesz. Ezek a sportprogramok tehát mind a mai napon lesznek megtartva. Résztvevőként és szurkolóként is természetesen mindenkit szeretettel várnak. 9 perccel múlt el 6:30, folytatjuk zenével a programokat követően.

Máté Péter énekelt az imént, egy perccel vagyunk 6:45 után. Hát egy pár nappal ezelőtt mondta oda az anyukám, hogy a paprikát lehet teleltetni. Nem tudom, hogy önöknél mennyire szokás ez, hogy megőrzik egyik évről a másikra, és nem újra vetik meg, aztán a palántákat gondozzák. Mi nem szoktuk, úgyhogy meglepődtem rajta. Viszont mit ad az univerzum? Itt előttem a hír a Grindex oldalán, a paprika teleltetése. Mi a teendő? Nos, lássuk akkor ezt a témát. Zöldségeinket általában egy nyári növényként neveljük konyhakertünkben, ezért hajlamosak vagyunk így is gondolni rájuk. A mi klímánkon zöldségnövényeink zöme valóban rövid életű, a hidegebb évszaknak már nem állnának ellen, ezért évente újra vetjük, illetve ültetjük őket. A paprika eredeti élőhelyén azonban évelő növény, így ha megfelelő körülményeket tudunk biztosítani számára, képes cserében átvészelni a telet, hogy a következő évben újra teremjen. Bár konyhakertészkörökben nem bevett gyakorlat, egy kis rásegítéssel paprikáinkat átmenthetjük a következő szezonra, és ezzel előnyre tehetünk szert a veteményesben. Az idősebb növény hamarabb termőre fordul jövőre, mint az évi magról nevett ifjoncok, ráadásul többet is terem. Ezért mini konyhakertekben, magas ágyásos veteményesben, a hely kihasználáson és a termés átlagon is javíthatunk, ha több évig gondozzuk a paprika növényeket. Amennyiben rendelkezünk a teleltetéshez megfelelő helyjel, és nem több hektáros paprika ültetvényt szeretnénk átmenteni, úgy kiskertekben kifejezetten kapóra jöhet ez a módszer, amelyet érdemes elsőként néhány tővel kipróbálni. A paprika az amerikai kontinensről érkezett hozzánk Kolumbusz Kristóf közvetítésével, akinek hajó orvosa 1494-ben Kolumbusz II. Útján gyűjtötte be és írta le a növényt. Érdekessége, hogy fogyasztási céllal sokáig nem termesztették Európában, színes termései miatt mérgezőnek gondolták, sokkal inkább dísznövényként vált népszerűvé. Magyarországon a főúri kertekben egzotikus ritkaságként tartották. Aztán az 1800-as években terjedt el a fogyasztása, elsősorban fűszerként a bors helyettesítésére, az akkori török bors elnevezés is erre utal. Amennyiben a hőmérséklet tartósan 10 fok alá csökken, körülbelül október közepétől végétől megérik az idő arra, hogy paprikáinkat átköltöztessük téli menedékükre. Ehhez válasszunk egy hűvös, 12-14 fokos, száraz, fagy és szélmentes helyet. Lépcsőház, nyári konyha vagy garázs megfelelő lehet. Közvetlen napfényre nem lesz szükségük a növényeknek. Az átültetéshez válaszunk erős, egészséges példányokat. Ha alaposabban szemügyre vesszük a paprikáinkat, láthatjuk, hogy a száruk fásodásnak indult, ami arról árulkodik, hogy nem egy évre gondolt berendezkedni nálunk. Óvatosan ássuk ki a paprika töveket, hogyha a földben van, és ültessük át őket egy kétszer akkora cserébe, friss virág vagy palánta földbe. Vágjuk le a terméseket, virágokat, a friss hajtásokat, vízzel alaposan tisztítsuk meg a leveleket, hogy eltávolítsuk az esetleges kártevőket. A paprika levelei a zárt térben egy idő után lehullanak, ahogyan a növény nyugalmi állapotba kerül, ettől nem kell megijedni. Ezután érdemes erősebben visszametszeni, pár nagyobb Y-alakú hajtást hagyjunk meg, ezzel ösztönözzük majd a növényt, hogy tavasszal új hajtásokat neveljen. És hát a teleltetés alatt ne öntözzük túl a paprikát, elég 2-3 hetente meglocsolni, de azért arra vigyázzunk, hogy ne száradjon ki. Míg téli álmát alussza, ne várjunk termést a növénytől, most éppen csak felkészül a következő szezonra. És hogyha átvészeli a telet, akkor mi lesz majd tavasszal? A téli szünet a paprikák számára április elejéig tart, az áttelelt növényt ekkor elkezdjük felkészíteni az idei szezonra. Költöztessük át egy melegebb helyre, például vigyük be a lakásba, öntözzük gyakrabban, de vigyázzunk, nehogy túlöntözzük. Ha a növény sikeresen átvészelte a telet, hamarosan megjelennek az új hajtások. Támogassuk meg a regenerálódást egy kevés extra tápanyaggal, fokozatosan szoktassuk szabad ég alá, akár a fiatal palántákat, és ezen túl vagyunk, májustól visszaültethetjük az ágyásainkba, és hamarosan szüretelhetjük majd munkánk gyümölcsét.
Rengeteg fajta paprika létezik persze, termetük okán az alacsonyabb habitusú kompakt növények teleltetése egyszerűbb, így a húsos fehér paprikák, valamint a chili verziók átültetésével is próbálkozhatunk. Ez utóbbinál a legelterjedtebb ez a módszer, sőt, gyakran ezért is nevelik cserében a dekoratív csípős paprikákat, hogy ezzel megsporolják az időszakos helyváltoztatás folyamatát. Egyébként mi rájöttünk egy pár éve, hogy sokkal szebb a paprika mi nálunk legalábbis, hogyha cserébe ültetjük, hogy nálunk a kertben nem is igen volt már egy-két kiültetve, inkább cserében neveltük őket. Visszatérve még egy kicsit a csilire, a csili paprikák teleltetése esetén figyeljünk arra, hogy kifejezetten meleg és fényigényes fajtáról van szó, így kora ősszel ássuk ki az ágyásból. Számukra a teleltetéshez egy naposabb ablakpárkányt válasszunk, ahol 15 fok körüli a hőmérséklet. Amennyiben melegházban neveljük őket, és télen is tudunk számukra biztosítani megfelelő fényt és hőmérsékletet, úgy a paprikák télen is teremni fognak akár. Ennek hiányában ki kell várnunk a következő szezon, de jutalmul korai és bőséges paprika termésben lehet részünk. Ennyit ír a cikk a Grindex oldalán, mondom, mi még soha nem próbálkoztunk ezzel, de lehet, hogy egy próbát megér, van még cserébe paprika, lehet, hogy majd beköltöztetünk egyet-kettőt, aztán meglátjuk, hogyan vészelik át a telet, majd jövőre visszatérünk a témára. Most viszont folytatjuk zenével, 8 perc múlva 7 óra lesz, és a következő órában természetesen majd megnézzük a kalendáriumot, és kezdődik persze a kívánságműsor is.

Vajon? Csí. Stílusosan szólt a dal az iménti cikk után, és akkor egy értesítés következzék még. A Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség értesíti a választópolgárokat, hogy az idei helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanács tagjainak megválasztására november 15-én kerül sor. Tanács tag jelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek. A jelöléshez legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírás a szükséges. A jelöléseket október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. A szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon találhatók meg, illetve elérhetők a Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség székhelyén is itt Lendván, a Malom utca 6 per A szám alatt.

Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

0: Zoé, mondtad, hogy te nem szereted az esős időt. Miért nem tetszik neked az eső? Inkább a napsütést szereted, mondod.
1: Igen, mert lehet kint játszani az esőben, meg mit csinálunk kint? Semmit, mert minden vizes lett. A hinta, a csúszda.
0: Tehát emiatt akkor nem szereted. És már volt olyan, hogy gumicsizmával végigmentél egy pocsolyán?
1: Igen.
0: Na és az milyen érzés?
1: Jó.
2: Az jó, ugye?
1: Csak akkor lehet az, amikor eláll az eső, mert akkor tiszta vizesek leszünk.
3: Az és igaz. Mi akkor én megyek rövid ujjúba, meg rövid nadrágba, és így már megyek az esőre, és semmi bajom. Mert szeretem az esőt, és akkor jobban nyelek.
0: Ki szereti még az esőt? Popi, te szeret?
4: Nagyon.
0: Na, mit lehet csinálni az esőbe?
4: Pocsolyákbe ugrálunk, kün futkozunk a esőn, meg sétálhatunk a esőn.
5: Én alig várom a kút, azt akarom, hogy hol van.
0: De most mi milyen évszaknál tartunk?
4: Ősznál.
0: Utána meg mi lesz?

A kalendáriummal folytatjuk tovább néhány esemény először a mai nappal kapcsolatban. 1582-ben a legtöbb katolikus országban életbe lépett a 13. Gergely pápáról elnevezett naptár. Tehát abban az évben 1582-ben október 4-e után október 15-e következett. Aztán 1664-ben új Amsterdam neve New Yorkra változott meg. 1830-ban Dél-Németalföld polgársága elszakadt az Egyesült Holland tartományoktól, és Belgium néven kikiáltotta függetlenségét. Ünneplik ott ma a függetlenség napját. 1852-ben letették a budapesti Szent István templom, a későbbi Szent István bazilika alapkövét. 1883-ban első útjára indul Strasbourgból az Alpokon át Isztambulig az első nemzetközi luxusvonat, az Orient Express. Átadták a budapesti Ferenc József hidat 1896-ban, ez a mai Szabadsághoz híd. Aztán 1957-ben a szovjetek fellőtték a Sputnik 1 műholdat, ezt a napot tekintjük az űrkorszak kezdetének. Aztán 1986-ban Hollandiában Beatrix királynő felavatja a világ legnagyobb gátrendszerét, delta tervként ismert ez a dolog. 2002-ben Debrecenben felavatták Magyarország legnagyobb fedett sportlétesítményét, a Főnix csarnokot. 2010-ben pedig Magyarország legnagyobb ökológiai katasztrófája történt Ajka közelében, amikor Kolontárnál átszakadt a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi, azaz a MAL ZRT Ajkai Tímföldjára tízes zagytározójának gátja. Az 1 millió köbméternyi kizúduló vörös iszap elöntötte Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyet, és 10 ember halálát okozta. 2010-ben történt tehát ez a katasztrófa. Aztán e nap szülötte volt Pázmány Péter, esztergomi érsek és egyházi író. Müller Ferenc József, osztrák származású kémikus és mineralógus, ő a tellúr és a turmalin felfedezője. Buster Keaton szintén e nap szülötte, ő amerikai némafilm színész és filmrendező volt. Megszületett Charlton Heston, amerikai színész, Kálai Ferenc, Kossuth-díjjal kitüntetett magyar színművész, a nemzetszínésze, Jackie Collins, angol színésznő, Susan Sarandon, Oscar-díjas amerikai színésznő, Bayer Friderika énekesnő, és Alicia Silverstone színésznő modell is e nap születte. E napon hunyt el Jacques Offenbach, német születésű francia zeneszerző, aztán Frédéric August Bartholdi, elszázi francia szobrászművész, ő a New Yorki Szabadságszobor alkotója. Aztán elhunyt Lengyel Pál, magyar nyomdász és újságíró, ő az Esperanto nyelvű lapok kiadója volt. Elhunyt Max Planck, Nobel-díjas német fizikus, a kvantummechanika megalapítója. E napon hunyt el Janis Joplin, amerikai énekesnő. Baj Zoltán, magyar atomfizikus, a radarcsillagászat megalapítója, a magyar holdradar kísérlet vezetője. És meghalt Loretta Lynn, Grammy-díjas amerikai énekesnő, a country egyik nagyasszonya. Őket említjük a kalendáriumból, ennyit akkor a teljesség igénye nélkül. Annyit még, hogy az állatok világnapja is ma van, írja a kalendárium. És akkor ennyit az esemény naptárból, zenékkel folytatjuk tovább. Ezeket még mi válogatjuk, cirka 10 percig, fél 8-kor pedig kezdődik majd a kívánságműsor.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Kívánságműsor.
2: Na végre, ugye sóhajtottak fel sokan. Kezdődik a két órás sláger kívánság műsor vasárnap délelőtt itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Már a tegnapi napon is hallhatták, de elmondom újra, hogy a telefonszámaink a jól ismertek nem működnek, másik kettő van helyette, úgyhogy mondom, hogy melyikeken érnek el bennünket. 575 1699 vagy 575 1799, tehát ezeken a számokon tudnak most hívni és dalt kérni. És addig is, még tárcsáznak, mondok innen két dalt. A Hobo Blues Band Nem lehet két hazád című dalát kérte tőlünk Móni, aki lentiben hallgat bennünket. Aztán Betty kívánságára következik majd Kovács Kriszta előadásában az El Condor Pasa című dal. Ezt is hallotta már itt nálunk, írja, és szeretné most újra meghallgatni, úgy látszik elnyerte tetszését. Még egyszer, tehát a telefonszámok 575 16 99 és 575 17 99-es. Na, van is telefonálunk, úgyhogy köszöntöm az első hívót. Haló!
3: Köszönöm, kívánok!
2: Üdvözlöm, Mária!
3: Köszönöm a stúdióban, és szeretnék egy zeneszámot meghallgatni, nem baj, ha az álom véget ér.
2: Nem baj, ha az álom véget ér. Egy pillanat. Előadót esetleg nem tud, Mária?
3: Hát azt nem tudok.
2: Jó, akkor meglátjuk, mit találunk, jó?
3: Jó, köszönöm szépen.
2: Utána nézünk. Köszönjük szépen mi is a hívását. Minden jót.
3: Minden jót, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra. Van-e telefonáló? Haló? Üdvözlet!
4: Szép jó reggelt kívánok!
2: Tessék!
4: Vissza vagyok Szombathelyről.
2: Igen.
4: Szeretném kérni a Nekünk találkozni kellett című számot Vámosi János előadásában.
2: Nekünk találkozni kellett, ez biztosan meg lesz. Köszönöm szépen, hogy telefonált.
4: Én is köszönöm szépen, hogy kívánok mindegyiküknek.
2: Minden jót önnek is, Vica, viszont hallásra. Van-e még valaki? Mondom, mondjam a számokat? Nem, tudják a számokat, hívnak bennünket. Haló?
5: Haló, haló. Szép jó reggelt kívánok, Tímea. Németné Klári vagyok Zalaegerszegről.
2: Tessék mondani, Klári, haló? Jó reggelt.
5: Jó reggelt. Én szeretném kérni Kovács Erzsitől Jobb adni, mint kapni.
2: Jobb adni, mint kapni, a nagy bölcsesség, ugye? Meghallgatjuk ezt a dalt is. Köszönöm, hogy telefonált.
5: Köszönöm, és minden jót a stúdióba és a hallgatóknak.
2: Minden jót önnek is, Klári. Viszont hallásra.
5: Viszont hallásra.
2: Haló?
6: Haló?
2: Üdvözlet, tessék.
6: Kedik Jókoram.
2: Igen.
6: Én Kacsor Paritra szeretném kérni. Jöjj vissza, ölej még.
2: Jöjj vissza, ölej még. Ki kéri?
6: László Tófejről.
2: László Tófejről. Küldjük a dalt hamarosan, köszönöm, hogy telefonált, minden jót kívánok, László.
6: Szép napot, kedves csókolom.
2: A viszont hallásra. Lesz-e még valaki? Haló?
7: Szép vasárnapot, Timikém a stúdióban.
2: Tessék.
7: Én pedig szeretném meghallgatni éjszakát és nappalot.
2: Igen.
7: Nagyon szépen megköszönöm. Jó munkát, Ili, a viszont hallásra.
2: Ili, önnek szól hamarosan az éjszakák és nappalok. Minden jót, szép napot, viszont hallásra.

0: Máté Péter felvétele szólt, folytatjuk tovább a kívánság műsort. Erzsi kérésére jön a 3 plusz 2-től az Ember egy léha című dal. Zsolt pedig Somogy Sámsonból írt nekünk az MC Haver egy felvételét, kérte, ami nincs meg, de azt írta, hogy ha az nincs meg, akkor egy másikat válasszunk tőle. Ez történt, úgyhogy hamarosan MC Haver egy felvétele szól Zsoltnak Somogy Sámsonba, és van telefonálunk is. Haló!
1: Halló, kezdjük sokkalom téme, a Karcsi vagyok, Teskándor.
0: Tessék!
1: És szeretném meghallgatni, már régen hallottuk a Sprint együttesnek a postakocsi számát.
0: Postakocsi, jó, rendben van.
1: Köszönöm szépen, további kellemes napot mindnyájuknak, kezdjük sokkalom.
0: Minden jót önnek is, Karcsi, viszont hallásra köszönjük a hívást. Van még valaki? Halló?
2: Jó reggelt kívánok, Timea, Erzsi vagyok, Pacsáról. Fekete Johnny-tól szeretném meghallgatni a Mississippi című dalt.
0: Fekete Johnny, Mississippi, felírtam, ez is következni fog.
2: Köszönöm szépen, Timea, további szép napot önöknek és a rádió hallgatóinak.
0: Köszönjük, hogy telefonált, minden jót önnek is, viszont hallásra. Még valaki van, haló?
3: Haló?
0: Üdvözlet, tessék!
3: Szép jó reggelt kívánok, Timea, Éva vagyok, Pöcsétéről.
0: Igen.
3: Pacsán az Erzsikével szeretnék meghallgatni Máté Pétertől Vándormadár című dalt.
0: Vándormadár, pillanat. Keressük, de elszállt. Más előadótól van, mástól is jó lesz a Vándormadár?
3: Mástól nem kérném, akkor kérném szépen Kovács Katitól Festő és a Fecskék, ha bár azok is elszálltak már.
0: A Festő és a Fecskék, ez biztos meg lesz, jó?
3: Igen, mert
0: köszönöm.
3: Már kértem.
0: Igen.
3: Szépen, és szép napot kívánok mindenkinek.
0: Minden jót önnek is, Éva. Viszont hallásra.

Következzék három kívánság, amit már jóval ezelőtt leadtak a hallgatók, úgyhogy ezekkel megyünk most tovább. Írt nekünk Német Sándorné Zsuzsa Lentiből, aki férjével együtt hallgat bennünket, és ezúttal Tamás Gábor Csak a szívünkben nem száll az idő című számát választották, ezt szeretnék meghallgatni. Mindjárt ezzel megyünk tovább, aztán az Őrségből Brigitta írt nekünk, kívánságára Paulina száma következik hamarosan Odaadom címmel, és aztán még egy dal, Feri és Marika írt nekünk Körmendről, ők szeretnék meghallgatni a Dupla Kávétól a Boldog Névnapot című számot.

0: Csodás szép napot kívánunk, írja nekünk Ilona és Frigye Szentgotthárdról. A vasárnapi slágerkívánság műsorban szeretnénk meghallgatni Jesse Bármerre mész című dalát. Mindenkinek szép napot kívánunk, Ilona és Frigye, tehát Szentgotthárdon hallgatnak bennünket. Aztán ír nekünk Levente Tornyi Szent Miklósról. Szeretnénk meghallgatni a vasárnapi kívánság műsorban édesanyjával, Forcek Valival és Bedő Tibuval Szécsi Pától a Gedeon bácsi című dalt, úgyhogy ezzel megyünk mindjárt tovább. És aztán érkezik majd Fenyő Miklós és a Csak egy kis emlék. Ezt a dalt Ibolya kérte Puszta Szent Lászlóról, de van telefonálunk is közben. Haló?
1: Haló? Haló?
0: Tessék, üdvözlöm, mondja
1: jó
0: csak.
1: Jó napot kívánok, szeretném meghallgatni Bereszki és Szinetárdor előadásában. Szívből szeretni.
0: Szívből szeretni, jól van. Ezt is meghallgatjuk hamarosan.
1: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
0: Minden jót, viszont hallásra. Ez is jönni fog majd, meg még valami van, még egy telefonálunk. Haló?
2: Szerbusz, édes Timikim.
0: Üdvözlet, Jutka.
2: Vasárnap reggel kívánok nektek a stúdióba. Jutka vagyok, én szeretném kérni Kasszor Felirűtő, Kék az Orgona virága. Ezt szeretnénk meghallgatni Lenti barátnőmmel, Mandiva, Angélával, Marikával, meg a Tornyi Marika barátnőmmel. Köszönöm, hogy teljesítitek kérésem, további szép áldott vasárnapot kívánok a rádió minden kedves hallgatójának, nektek jó erőt, egészséget, és további jó munkát kívánok a rádió minden kedves dolgozójának.
0: Nagyon szépen köszönjük, Jutka, a hívást, mi is a legjobbakat kívánjuk, és hamarosan következik a dal is.
2: Köszönöm.

Kacor Feri énekelt, és hát gyakorlatilag tele vagyunk kívánságokkal, folytatjuk is tovább. 8:45 után Ferinek Radamosba szól a Passant pour Krújesla című dal a folytatásban. Aztán írt nekünk Gazdagné Valéria Szent Gotthárdról. Azt mondja, hogy szeretnék meghallgatni a kívánság műsorban Motiva születésnapodra című dalt Kovácsné Erzsi nénivel és a régi rozmaringos táncos lányokkal. Erzsi néni 90 éves, 15 évig táncoltak együtt és tanította őket, úgyhogy nekik szól majd a Motiva felvétele, és aztán harmadikként Kökény Attila énekel majd a Nincs semmi másom című dalt Livia Kertelentiből.

0: Az Orchideák című dalt hallgatjuk meg a folytatásban, Páger Antal és Tolnai Klári felvételét Máté kért ez a Labaksáról. Aztán Szilvia írt nekünk, a Szent György vagy otthon lakóival, dolgozóival, a kolléganőivel szeretnék meghallgatni a Vétek Merre jár a boldogság című dalát. Aztán a Pokolgép következik majd, a Hol van a szó című dallal, ez Gyöngyi kért ez a Lavégről.
1: Nincs pénzem semmi, el tudna venni nagy lelkű gondolkodás.
2: Elveszett évek nyomába érek, nem érdekel semmi más.
1: Nincs pénzem semmi, nő fog venni, hízelgő a gondolat.
2: Nékem sincs semmi, de néhány penni virágra mindig akad. Amikor Indiába elutaztam, maga egy kosár orchideát kapott valakitől, emlékszik?
1: Igen, igen, emlékszem. Maga küldte, nem volt benne levél.
2: De lett volna benne levél, de szégyeltem és eltéptem.
1: Oh, és mi volt abban a levélben?
2: Ki fog nevetni, egy vers. Én írtam. Az volt, hogy... Orchideák, fehér orchideák, mondjátok el, hogy szeretem. Orchideák, lila orchideák, vigyétek hozzá a szívem. Mivel, hogy szív nélkül nincs élet, yeah.

0: magához láncolt, utolsó tánc volt.
1: Elment és nem is köszönt.
0: Most újra itt van a karjaimban, többé el nem engedem.

0: világom.
1: Ezt mondta akkor is ön.
0: Ma sincs ez másképp, talán csak játszom.
1: Én mégis megköszönöm.
0: Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felé.
1: Az én világom, az ön virága, hújjon hát lát.

0: mintha egy költő lelkében úsznék, hogy újra látom magát. Van ilyen ötlet, fejemben úsznék, hogy újra látom magát. Mintha múzsa kötélen úszna, hogy újra indul felé. Meg fogja látni, még komponálni fogok egy szép napon én.
1: Ó, és mi lesz az?
0: Egy egészen új dal lesz ez. Arról szól majd, hogy...

A pokolgép után a Leander Kilszel megyünk tovább a Kicsiny falum című dalt kérte Tündi Zalabaksáról. Aztán következik majd a Szeretnélek újra megtalálni című dal Német József előadásában László kívánságára, és Tibor is írt nekünk, ő a Boniem egy felvételét kérte.

Még két dal fér bele a mai kívánság műsorba, ezúttal sem sikerült mindenki kérését teljesíteni. Ennyi fért bele a két órába. Természetesen köszönjük, hogy velünk tartottak, maradjanak a folytatásban is. Mondom, hogy mi lesz a további tartalom, mindjárt, de előbb mondom még a két dalt. Korda György, Ugye szeretsz még című dalát Zalaegerszegről kérte tőlünk Marcsi. Aztán Magdi írt nekünk az Őrségből, aki azt írja, hogy a tegnapi napon volt a 60 éves érettségi találkozójuk. Gondoljanak bele, ez micsoda találkozó lehetett. Örült is, meg sajnálta is. A 43 főből 17 fő maradt, írja tehát Magdi az Őrségből. És szeretné meghallgatni az Elszálltak az évek felettünk dalt, ez a nyugdíjas dal, és férjének, fiának is ajánlja sok szeretettel, meg hát mindenkinek, aki bennünket hallgat, úgyhogy ez a dal zárja majd a mai kívánság műsort, ez a dal Magdinak szól Őrségbe. Köszönjük szépen tehát, hogy eddig is velünk tartottak. Ha maradnak a kívánság műsor után is, akkor lesz még némi könnyű zene, és természetesen lesz vasárnapi elmélkedés is. Benne pedig Ozsvát Imrét, a szlovén református egyház lelki pásztorát halljuk majd. 10 óra után pedig, lévén, hogy a hónap első vasárnapja van, poénvadászattal megyünk tovább. Játszanak velünk.

Muravidéki Magyar Rádió. Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Kedves atyám fiai, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, köszöntelek benneteket, kedves rádió hallgatók, a mai vasárnapon is, ahol elcsendesedhetünk Isten igéje és szent lelke által a rádió hullámhosszán is. Kedves testvéreim, legyen áldott Isten, hogy ma is egy közösséget alkotunk, bár ilyen furcsa módon, de mégis Isten akaratából leszünk egy közösségé. Amen. Csendesedjünk el, zárjuk most ki mindazt, ami körülvesz bennünket, tárjuk szívünket és lelkünket Isten elé, imádkozzunk eképpen. Örök Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálatelt szívvel köszönjük az elmúlt hét minden csodáját és örömét, és köszönjük, hogy a szomorúságban, a bánatban, betegségben, kórházi ágyon, vagy éppen otthon megtartottál bennünket, és hálát adhatunk gyógyulásért, erőért. Légy áldott Istenünk a családért, amelyet nekünk adtál. Légy áldott otthonainkért. Légy áldott mindazért a békéért, amely a szívünkben van, igéd és szent lelked által. Kérünk most is, csendesíts el bennünket, közd össze szívünket, hogy legyünk egy közösséggé, egy hallgató közösséggé, amelyben kitárod előttünk igéd és szent lelked tanítását. Jöjj közel hozzánk, lakozz a

szívünkbe, és adj békét nekünk, örömet és csodalátást, hogy mi magasztalhassunk és dicsérhessünk téged meghallgatott imánkért. Jézusért kérünk tehát, hallgass meg minket. Amen. Kedves atyám fiai, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amelyet a szívemre helyezett, és a mai alkalommal a ti szívetekre is helyezek. Egy csodálatos igéről van szó, az apostolok cselekedeteinek 12. fejezetéből olvasom Isten igéjét, melyet hallgassunk. Isten igéjehez méltó lelki alázatossággal. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot János testvérét pedig karddal kivégeztette. És amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Ez a kovásztalan kenyerek ünnepén történt. Miután elfogadta Pétert, börtönbe vette, és átadta négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a páska ünnep után akarta őt a nép elé vezettetni. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott Istenhez Péterért. És amikor Heródes elő akarta vezettetni azon az éjszakán, Péter két bilincsel megkötözve két katona között aludt. Az ajtó pedig őrök őrizték, de nem csak az ajtót, hanem a börtönt is. És íme az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában. Odaállt, felébresztette Pétert, és így szólt hozzá: kelj fel gyorsan, és abban a pillanatban lehultak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal: övesz fel magadat, és köst fel saruidat. Péter megtette, az angyal pedig ezt mondta neki: vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Péter kiment, és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. És amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, mely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük, s amikor kimentek rajta, végighaladtak egy utcán, azután hirtelen eltűnt mellőle az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt: most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt. Amikor ezt felismerte, elment Mária házához, aki a Márk is és János nevet is kapta, az ő anyjuk volt, így sokan voltak együtt és imádkoztak. És amikor megzörgette az ajtót, oda ment egy Rodi nevű szolgálóleány, hogy megtudja, ki az. Megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. De azok azt mondták: elment az eszed. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Akkor erre így szóltak: az ő angyala az. Péter azonban tovább zörgetett. Amikor pedig kaput nyitottak és meglátták őt, elámultak. Akkor intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan vezette ki az Úr a börtönből, majd így szólt: mondjátok el ezeket Jakabnak és testvérének. Azután kiment és más helyre távozott. Amikor megvíratt, nagy riadalom támadt a katonák között, hogy vajon mi történt Péterrel. Heródes pedig kerestette őt, és amikor nem találta, kivallatta az őrséget, és megparancsolta, hogy végezzék ki őket. Azután elment Judeából Cézareába, és ott tartózkodott. Eddig Istennek írott igéje. Kedves atyám fiai, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A mai alkalommal egy olyan csodát látunk itt, amely
Az emberi ész számára felfoghatatlan. De ez a csoda. A Szentírásban és az életünkben is legkülönbözőbb csodák vannak. Van olyan csoda, amit meg tudunk magyarázni, és ezért ezt jobban hisszük, mivel meg tudjuk érteni. Van olyan csoda is, amit már nem tudunk megmagyarázni. Ilyenkor azt érezzük, hogy a hitünkben minden további nélkül el kell fogadnunk, mivel messze túlnő értelmi képességünkön. Úgy kell felfogni ezeket a csodákat, miként egyszerűen elfogadjuk az éltető napsugarat, bonyolult világmindenséget, amit végső fokon nem tudunk teljesen megérteni, de amelyet kész csodaként el tudunk fogadni. Így az életünkben is vannak olyan csodák, amelyek olyan nagyok, hogy még mi magunk sem hisszük el egy ideig, miután velünk megtörténik. Testvéreim, itt ezen a vidéken a csuda szót nagyon jól őrizzük, hiszen minden szláv nyelv csudának hívja, és szlovénul is csudez a kiejtése, mindenki tudja a Kárpát-medencében, hogy mi az, hogy csoda. Mégis olyan sokszor nem jutunk el a csodáig, olyan sokszor nem akarjuk megérteni azt, sőt, nagyon sokszor mi magunkat helyezzük be, mi magunk vagyunk a csoda, megoldottam, megcsináltam, én voltam az, s ha mégsem, akkor szerencsém volt, vagy a sors így hozta, és így tovább. Mi mindenre próbálunk magyarázatot adni, mindenből ki akarjuk zárni Istent, még önmagunkból is. Ez a történet is ezt mondja el, hogy bár Péter hívő, Istennel járó ember volt, még ő sem hitte, hogy mi történik itt. A felolvasott igében pedig egy olyan csodáról van szó, amely megmutatja azt, hogy minden reménytelen emberi helyzetben Isten beléphet az ember világába. És ahol Isten belép az emberi történelembe, az mindig csoda. Mert érthetetlenné válik számunkra, hogy emberi erő, emberi gondolat ezt nem tehette, ez csak Isten tehette meg. A sok csoda közül hadd említsek csak egyet. Karácsonyban Jézus születése. Isten belép az emberi történelembe, és újszülöttként megállítja ennek a világnak az értelmetlen folyását, és új életet kezd, új szövetség támad Isten és ember között, új élet nyitánya jelenik meg. Íme ilyen a csoda. Isten belép egy adott ponton az emberi történelembe. Ebben a történelemben, ebben a történetben is belép Isten egy bezárt, őrzött helyre, elhatározza, hogy belép a bezárt ajtókon keresztül, és megáll Péter mellett. 16 ember őrzi, 4x4 főből álló szakasz, plusz még ketten, akikhez hozzá van láncolva. Talán Péter most visszagondolt arra, hogy hogy is volt az, amikor Jézus sírját őrizték a katonák. Mi tartja tehát életben Pétert? Csak két dolog van. Az egyik a gyülekezet, amelyik imádkozik érte, és a másik a szabadító Isten, aki felette áll a világnak s a világ valamennyi börtönének. Ez a történet arra tanít minket, hogy még imádkoznak érettünk, és amíg tudod, hogy feletted van Isten, addig nincs olyan reménytelen helyzet,
amiből meg ne tudnál szabadulni, amiből meg ne tudna szabadítani Isten. Imádkoztak Péterért, Márk evangélistáik házában. Bizony, ez az ima, közösség, ez a gyülekezet mentette meg Péter életét. Bizony, bizony, a mi életünkben sokszor azért nincsenek csodák, mert nem imádkozunk sem önmagunkért, se családunkért, se egymásért, se gyülekezetért, se közösségért, sem nemzetért. Ha azt akarod, hogy csodák történjenek benned és körülötted, akkor tanulj meg, kedves testvérem, mielőbb imádkozni, és egyre jobban imádkozni. Akkor higgy az imádság meghallgatásában, és higgy abban, hogy nyomában Isten csodát cselekszik. Testvéreim, elődömre emlékezek ebben az elmélkedésben. Nagy Dániel lelkipásztor testvéremre, akit 10 éve hívott magához az Úr. Dani bácsi csodát művelt, helyesebben Isten Dani bácsi által csodát művelt. Életet kapott a Szentgyörgyvölgyi gyülekezet, és sok-sok szorványa, életet kapott a Muravidéki lét, a szlovéniai református egyház, életet kapott az ige hirdetés, az imádság, újra lett lelkész, aki imádkozott a közösségért. De Dani bácsi nem csak a közösségért imádkozott, hanem imádkozott értem is. Amikor halálomon feküdtem a kórházi ágyon, vasárnap délelőtt csak azt éreztem, mintha egy malomkövet vettek volna le a mellkasomról. És ezt a malomkövet Kercaszomoron a gyülekezet Dani bácsi vezette imádsággal érte el. Csodákat tett imádságával, ige hirdetésével. Áldja meg emlékét az Isten, és adja, hogy mi is ilyen csodákat tudjunk tenni egymásért, csodákat tudjunk tenni családainkban, imádságainkkal, gyülekezetünkben, Muravidéki testvéreink között, és mindenhol, ahol csak élünk. Jézus békessége és az örök élet bizonyossága legyen a szívünkben, amikor csendben és nyugalomban imádságra hajtjuk fejünket, hallgasson meg bennünket a mindenható Isten, mert ez a csoda, amit nem lehet megmagyarázni. Lehet, hogy vannak, akik nem hiszik. Nem is csoda, hiszen Péter sem hitte el. Pedig ő hitt Krisztusban, hitt Istenben, hitt az örök életben, hitt az angyalokban, de amikor megtörtént a csoda, hogy eljött Isten angyala, akkor Péter sem hitte. Úgy gondolta, hogy az egész csak látomás. Úgy gondolta, hogy képzelődik. Úgy vélte, hogy az angyal megjelenése nem lehet valóságos dolog. Úgy gondolta, csak szép álom még itt, kivégzése előtt, melyet Isten vigasztaló üzenetként ad számára. Péterre rácsukottak az ajtók, őrizték az őrök, de ott bent a rácsok mögött mégis világosság támadt. Világosság gyúlt a szívében. Így csukodik ránk sokszor Isten hívő emberekre a gond, a megpróbáltatások, a bajok, a betegségek, a halál börtön ajtaja, de azért most is sokszor megtörténik, hogy a világosság az fölgyúl az emberi szívekben, megmentve életet, embert, családot, közösséget, világosság támad, megszólal az angyal, öveszt fel magad és köves engem. A csoda csak így lehet, testvéreim, ha őt követjük. Isten nélkül nincs csoda, angyala nélkül nincs üzenet, Jézus Krisztus nélkül nincs megváltás és kegyelem.
merjük rábízni magunkat, és ha imádkozunk, merjük elhinni, hogy az imánk meghallgatásra talál, mert az ima közösség, aki érte imádkozott, nem hitte, hogy az ő imádsága meghallgatásra talál. Ők imádkoztak, hogy szabaduljon meg Péter. Mikor megjelenik, akkor meg nem hiszik. És amikor végigélte a csodát, akkor már nagyobb lett a hite. Így legyen nagyobb a mi hitünk is, napról napra. Higgyünk egymásban, higgyünk a közösségeinkben, higgyünk a szeretet erejében, higgyünk a megbocsátásba, a kegyelembe, a békességbe, higgyünk Istenbe, higgyünk az Úr Jézus Krisztusban, akinek adatot minden hatalom mennyen és földön. Legyen áldott érte, értünk, s minden hallgatóért, ami megváltó és megtartó Istenünk. Amen.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A újra vidéki magyar rádióban.

0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
1: Tisztelt hallgatóink, október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. Négy kérdésben nyilváníthatnak véleményt. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. A Moravidéki Magyar Rádióban október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án délelőtt 11 órakor bemutatjuk a mind a négy referendum kérdése mellett, illetve az ellene szóló érveket. Hallgassák meg a két álláspontot, és ismerjék meg a referendum kérdéseit.
0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
2: Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Moravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk! Poén. Vadászat.
3: Na, akkor bele is vágunk a mai poénvadászatba ezzel a vicces kis bejátszással. Kezdjük a végén. Nem a poént mondom meg, hanem a nyereményt. Páros belépje a Lendvai Termál Resortba, úgyhogy valaki másod magával mehet majd fürdeni, és ezért szállhatnak versenybe ma a játékos kedvű hallgatók. Minden hónap első vasárnapján jelentkezik ez az állandó nyereményjáték itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Ugye időszakosan szoktak lenni nyereményjátékok, de a poénvadászat, hát a csuda tudja, hogy már hány éve, évtizede megy gyakorlatilag. És akkor egy újabb feladvány mára. A mai feladvány 26 betűs, úgyhogy ennyi feladványt kell megfejteni, és ezúttal összetett szavaknak az előtagját keressük. Hogyha ezekkel megleszünk, akkor elmondom, hogy melyik megfejtésben melyik betűt kell bekarikázni. Ezeket összeolvasva megkapják majd a mai poént, amelyből talán ma is tanulunk majd valamit. És aztán fogadjuk a hívásokat, tudják jól, hogy más telefonszámokon, mint a megszokottak, de ezt majd el fogom mondani. Úgy gondolom, hogy tegnap óta azért már sokan feljegyezték, és tudják a hallgatók, aztán majd sorsolunk. De lehet e-mailt írni, meg a Facebook oldalunkra is írhatnak, úgyhogy kinek hogy kényelmes. Én általában a telefonokat szoktam először fogadni, aztán ahogy azok lassan ritkulnak, úgy szoktam a gép mögé ülni, és aztán akkor megnézni, hogy kik írtak nekünk messenger üzenetet, vagy éppen e-mailt a helyes megfejtéssel, vagy a helyesnek vélt megfejtéssel. El kell még mondjam, hogy a nyeremény készpénzre nem váltható, és másra nem cserélhető át. Kérjük a hallgatókat, tényleg olyanok játszanak a nyereményekért, akik szeretnék felhasználni az utalványokat, ne vegyék el másoktól a lehetőséget. Persze, mindig lehet olyan helyzet, amit nem tudunk előre kitalálni, vagy előre látni, de azért mégiscsak tényleg olyanok játszanak. Hát játszani lehet, de hogyha telefonálnak, vagy beküldik a megfejtést, akkor is írják hozzá, hogyha csak a játék kedvéért játszottak, és lényegében ez a fő, tehát, hogy együtt játszunk ma is. Na, de nem szaporítom tovább a szót, tehát 26 feladvány van itt előttem, megfejtéssel együtt, de önöknek a megfejtést ki kell találni. Ahogy említettem, összetett szavakat fogunk keresni, pontosabban az előtagot, hiszen én mondok három utótagot. Na, ez így fog kinézni, hogy melyik előtaggal kapunk értelmes összetett szavakat, tehát ez már az első feladvány. Ha azt mondom, hogy párkány, vagy azt mondom, hogy keret, vagy azt mondom, hogy tábla, akkor sokaknak leesik már, hogy mi lehet az az előtag, amellyel mind a három értelmes magyar szót ad ki. Öt betűs egyébként a keresett szó, tehát maga az előtag, és hogyha hozzáírják, hogy párkány, vagy keret, vagy tábla, akkor értelmes összetett szavakat kapnak. Na, nem fogom mindegyiknél ennyire bonyolítani, de bízom benne, hogy átment a lényeg, és tudják, hogy mi lesz a feladat. Tehát ez volt akkor az első feladvány, ezzel talán meg is vagyunk. Lehet, hogy egy kicsit egyébként többet kell rajta gondolkodni, de Lehet, hogy könnyebb lenne mondjuk valami utótagot hozzátenni, de akkor nem biztos, hogy én is arra gondoltam. Na mindegy, ez most így fog összejönni. A másodikat mondom már is, a következő szavakhoz is tartozik előtag, de vajon melyik? Azt mondom, hogy viadal, egy-kettő már beugrik. Azt mondom, hogy taré, ugye már közeledünk. És azt mondom, hogy toll, már is megvan a megfejtés. Öt betű, itt is a keresett szó. Írják fel azt a szót, amelyikhez passzol a viadal, a taré és a toll is. Na, meg is vagyunk a másodikkal. Hát a következő feladvány szintén előtagot keres, egyébként majd mindegyik, és hosszabb lesz egy kicsit, nyolc betűs a keresett szó, és olyan utótagok tartoznak, tartozhatnak hozzá, mint tanár, óra vagy terápia. Na, ezt adják össze. Tehát melyik az az értelmes magyar szó, amely egyébként magában is persze értelmes, másképp nem összetett szó lenne. És hogyha hozzáteszik, hogy tanár, vagy hogy óra, vagy hogy terápia, akkor mindegyik egy használatban lévő összetett magyar szó. Nyolc betű a keresett feladvány. Igen, igen, meg vagyunk. Jó, itt egy kicsit azért már többet kellett gondolkodni. Jöjjön a negyedik, a feladat ugyanaz, előtagot keresünk a következő szavakhoz. Adósság, attól mentsen meg az Isten bennünket, ugye adósság, ez nem tartozott ide, zárójel volt. Aztán lap és pakli. Nem véletlenül emeltem ki, ez segít talán a legtöbbet. Tehát adósság, lap és pakli. Hat betű a keresett szó, és mindegyikkel passzolni fog egyébként. Próbálják ki nyugodtan, vagy majd utána egy kicsit időzzenek el rajta. Így lehet szókincset bővíteni egyébként, mert ugye egy előtag után sok-sok utótagot is oda tudunk tenni. Ez volt a negyedik feladvány, az ötödik következik. Mi lehet közös előtag ezekhez a szavakhoz? Táj, zengés, öv. Tehát táj, zengés, ez segít a legtöbbet, szerintem, öv. És két betű csupán, amit keresünk, amely egyébként magában is értelmes szó. Tehát akkor táj, zengés, öv, meg is vagyunk. Jó, a hatodik következik, ismét három szót mondok, amik ugyanazzal az előtaggal értelmes szót alkotnak. Folyam, felügyelő, év. Itt pedig három betű a keresett szó. Tehát mi az, ami passzol elé, az elé, hogy folyam, az elé, hogy felügyelő, és az elé, hogy év. Három betű a keresett szó. Valaki egy magában ott töri a fejét, hogy mi lehet az, amíg nem menjünk tovább, még nem találtam ki. Írják fel, amiket mondok, és akkor utána is lesz még idő egy kicsit tanakodni rajta. Aki érti, érti. Jó, ez volt tehát a hatodik. De lehet, hogy többen is összedugják a fejüket, és közösen fejtik a poénvadászatot. A hetedik következik, folytassuk ugyanígy, a következő három szó. Cukor, fedeles, pálca. Három betű a keresett szó. Egy kicsit itt át kell kalibrálni, ugye, a gondolkodást, az agyunkat, hogy az elejét találjuk meg ezeknek a szavaknak, tehát cukor, fedeles, pálca. Három betű a keresett szó. Jó. Gyors pillantás a levesre, miközben gondolkodnak tovább. A következő nagyon egyszerű lesz, ide azt a betűt írják le, amely a kétjegyű mással hangzóknál, például az enynél vagy a tjénél a második betű szokott lenni. Hát ezzel a betűvel nem nagyon kezdődik szó, csupán ha magát a betűt ejtjük ki, úgyhogy ezt a betűt kell fölírni, de jó, itt nincsen más találgatni való, tehát az eny betű, a tjé betű vége kell ide gyakorlatilag nyolcadikként. Aztán a kilencedik, ismét előtagot keresünk a következő szavakhoz. Fivér, húg vagy testvér. Öt betű a keresett szó. Nagy a család. Ha van fivér, van húg és van testvér, pláne hogyha még az előtagot előtesszük, akkor meg még nagyobb a család. Öt betű a keresett szó. Tehát fivér, húg vagy testvér. Kinek mi van, ugye, azt a szót szokta legtöbbször használni, úgyhogy ebbe itt nem tudok jobban belemenni. De már is a tizedik következik egy újabb feladvány. Mi lehet az előtag? Szemle, terjesztő, szerkesztő. Három betű a keresett szó. Tehát szemle, terjesztő, vagy pont-pont-pont szerkesztő. Három betű a keresett szó. Jó, most van, akinek most áll úgy rá igazán az agya, hogy na most már azért rájön, hogy nem olyan nehéz, csak igen, át kell magunkat állítani erre a fajta gondolkodásra. A 11. következik, majd úgy félúton egyet szusszanunk. A 11. következik, tehát a következő három szó pedig így hangzik: halászat, hordozó vagy védelem. A közös előtag pedig négy betűs. Ezt találják ki. Mi az, ami passzol mindegyikhez? Halászat, hordozó, védelem. Négy betűs tehát a keresett szó. Jól van. Na, nem baj, ha nincs meg, majd utána is ki tudják pótolni esetleg, ha egy-két betű hiányzik. A 12. melyik előtag tartozhat a következő három szóhoz? Futás, fűtés, irányító. Három betűs ez a szó. Tehát futás, fűtés, már elkél, hideg van odakint, és irányító. Három betű tehát, amit keresünk. Na most érünk fél úthoz, igen. Előtagot keresünk továbbra is. Ezt találják ki. Hat betűs lesz a keresett szó, és a szavak, amiket mondok: kupola, mártás vagy gumó. Tehát kupola, mártás vagy gumó. Hat betű a keresett szó. Hát van, akinek a mártás segít, hogyha szeret főzicskézni, van, akinek a kupola segít, hogyha szereti ezeket a szovjet orosz épületeket, amiken ilyen kupola van. Hat betűs tehát a keresett szó. És igen, hát ez volt a 13. Most akkor egyet szusszanunk, jó? Egy pici zene, aztán folytatjuk tovább.

folytatjuk már is tovább. Remélem nem nagyobb szünetre számítottak. A 14. következik. Melyik előtaggal kapunk értelmes magyar szavakat a következőkből? Ellenőr, bevallás, állomás. Három betű a keresett szó, és már is megvan. Talán a második segített a legtöbbet. Ellenőr, bevallás, állomás. De mindegyikhez passzol ez a három betűs kis szó. A 15-nél a feladat ugyanaz, a szavak pedig a következők. Legelő, nyáj és sajt. Három betű a keresett szó. Tehát legelő, nyáj, sajt. Jó. Három betűs, ezt mondtam, oké. A 16. megint egy szót keresünk, amellyel értelmes szavakat alkotnak a következő utótagok. Sapka, melegítő, csörgés. Mi lehet ez? Hat betű a keresett szó. Ez most annyira nem könnyű. Tehát sapka. Aztán melegítő. Ez egy szerkezeti, ennyit segítek, jó? Tehát ez a valamit melegítő szerkezet. És a csörgés. Hat betű a keresett szó. Nem baj, hogyha kérdőjelet írnak, meg lesz azért az. Jó. A 17. három szó, egy előtag, de melyik ez? Szünet, jegy, osztás. Négy betű a keresett szó. Szünet, jegy, osztás. Ezekhez kellene egy előtagot találni. Négy betű a keresett szó. Valaki most nagyon nem szereti ezt a poénvadászatot, úgy érzem, mert nehéznek találja. Talán fel is adja, bár bízom benne, hogy azért nem. A 18. következik, folytassuk. Melyik előtaggal alkotnak értelmes szavakat a következők? Jel, menet, olvasás. Nyolc betű a keresett szó. Tehát pont-pont-pont valami, jel, pont-pont-pont menet, és pont-pont-pont olvasás, és nyolc betű ez a keresett szó, elég hosszú. De ha ez utóbbi megy önöknek, akkor már ki is találták ezt is, meg a többit is. És akkor már is elárultam, hogy mit jó olvasni, és akkor megvan a megfejtés. Na ez most könnyű lesz, a 19. ide ugyanaz a betű kell, mint a 8-nál. Tehát a bizonyos kettős mással hangzóknak a második tagja, amivel nem igazán kezdődik egyéb szó, talán csak magát a betűt nevezzük így, de nem fogom kimondani, írják fel, ez kell majd ide a megfejtéshez. Tehát a kettős mással hangzók második tagja. A 20. következik, három szó, amit mondok, aztán egy előtagot keresünk. Nem lesz nehéz, agyar, bőgés, csont. Hét betű a keresett szó, tehát hetes betűből áll. Agyar, bőgés, csont. Ez most nem volt nehéz, jól van. 21. mi lehet az előtag? Bérlő, szerző, kereső. Négy betű a keresett szó, tehát négy betűs. És hogyha oda tesszük a bérlő, a szerző vagy a kereső elé, akkor értelmes szavakat kapunk. Tehát pont-pont-pont bérlő, pont-pont-pont szerző, pont-pont-pont kereső. Négy betű a keresett szó. A 22-es következik, melyik előtaggal alkotnak értelmes szavakat, a következő szavak. Motor, munkás, ige. Öt betű a keresett szó. Tehát motor, milyen motor van? Na, jó. Munkás, milyen munkás van? Milyen ige van? Ezt írják föl, öt betű a keresett szó. Már csak négy van, mondom azoknak, akik már nagyon várják a végét. Előtagot keresünk még mindig. A szavak petélyű, ügyű,
szikű, három betű a keresett szó, tehát pont-pont-pont petélyű, pont-pont-pont ügyű, pont-pont-pont szikű, három betű. Na, most már bőven tudják, hogy mi a feladat, a három szó a következő: név, szerv, festék. Négy betű a keresett szó. Tehát van egy olyan szó, amit ha ezek elé teszünk, akkor értelmes szavakat kapunk. Valamilyen név, valamilyen szerv, és valamilyen festék. Már csak kettő van a kitartás. Jó. A 25-ös a szavak a következők: ág, ajtó, lap. Öt betű a keresett szó. Ág, ajtó, lap. Hát nem tudom, hogy melyik segít legtöbbet. Lehet, hogy a középső, de kinek mi, ugye? Jó, itt is lehet, hogy kérdőjel marad. És itt a vége, még egy feladvány. Mi lehet az előtag? Ha azt mondom, hogy futás, őr, szakadás. Három betű a keresett szó. Tehát futás, őr, szakadás. Egy három betűs kis szót keresünk, amelyet ha eléjük teszünk, akkor értelmes szavakat kapunk. Nem volt annyira könnyű, mondom én, akinek itt a megfejtés előtt, itt van előttem a papíron. Na jól van, hát hogyha valahova egy kis hézagot hagytak, akkor most hallgatunk egy-két zenét, és akkor visszatérünk megmondani, hogy melyik betűben hányadik betűt kell bekarikázni vagy megjelölni. Hát innen már könnyebb lesz, gyakorlatilag a nehezén túl vagyunk. És akkor most látjuk, hogy egy előtag, meg mindegyikhez legalább három utótag, bár több is lehet akár, és így is értelmes szavak vannak. Úgyhogy tényleg mondják, hogy a magyar az nagyon, nagyon gazdag szókincsünk tud lenni. És hát tényleg, és ezzel is most tudtunk rajta egy kicsit bővíteni remélhetőleg. Na, mindjárt jövünk vissza, és elmondom, hogy melyik szóban hányadik betűt kell megjelölni.

3 perc elmúlt el, 10:30, a Poén vadászat játék zajlik itt a Muravidéki Magyar Rádióban, 26 feladvány volt, remélem, hogy minél többet sikerült kitalálniuk, és akkor most jön az a kis rész, ahol elmondom, hogy melyikben melyik betűt kell bekarikázni, nagyon egyszerű, mindegyikben az elsőt. Jó, nem bonyolítjuk tovább a helyzetet, ez így lett most megszerkesztve, úgyhogy minden szóban, minden megfejtésben, amit felírtak, az első betűt karikázzák be, és aztán olvassák össze, és meg is lesz a mai poén. A megfejtéseket várjuk telefonon, e-mailben, illetve a Facebook oldalunkon is írhatnak. Az e-mail címünk mmr@rtvszlo.ca, telefonszámokat pedig mondom még egyszer, mert nem a megszokottak vannak most, tehát 575 16 99 vagy 575 17 99, tehát most ezeken tudnak elérni bennünket és játszani velünk. Na, várom a megfejtéseket.

Két perc elmúlt 10:43, sokszor mondják a hallgatók, hogy hú, de nagyon könnyű volt a poénvadászat. Hát most nem mondják. Nagyon-nagyon kevés jó megfejtés érkezett, illetve nagyon-nagyon kevés megfejtés érkezett alapból, úgyhogy talán föladták közben, vagy nem tudom, hogy mi történhetett. Meg közben mondom a technikusnak, hogy nem hallom magamat vissza a fülhallgatóba, úgyhogy nem tudom, mi van átkapcsolva, de remélem a hallgatók jól hallanak. No, azt mondja, hogy 26 feladvány volt ezúttal, és előtagokat kerestünk összetett szavakhoz. Mondom, hogy mik voltak ezek, jó, nem? A zene üvölt a fülembe, de a hangomat még mindig nem hallom. Jó. Igen. Igen, igen. Na, csak egy gombom múlott, ezt kellett átállítani, és már is hallok rendesen. Na, tehát poénvadászat. Hát, nem nyerte el nagyon a hallgatók tetszését, lehet, hogy egy-kettőt még vártak, meg törekedtek, meg próbálkodtak, aztán gondolták, hogy ah, csuda vigye, ebből nem lesz máma semmi. De nem mindenki adta fel, és azért érkeztek jó megfejtések, úgyhogy nyertesünk azért lesz. Na de menjünk végig ezeken a szavakon, hogy miket is kellett kitalálni. Tehát elsőnek mondtam mindegyiknél majdnem 3 szót, aminek egy előtagot kerestünk. Tehát az első az volt, hogy párkány, keret, tábla, és elmondtam, hogy 5 betűs a keresett szó. Itt az ablak, azt kellett felírni, hogy ablak, mert van olyan, hogy ablak, párkány, ablak, keret és ablak, tábla. Ez volt az első. Aztán a másodiknál volt ugye a viadal, a taré és a toll, 5 betűs volt a keresett szó, kakas. Kakas viadal, kakas taré, kakas toll. Hát így kellett gondolkodni, egy kicsit kifacsarva, egy kicsit visszájáról kellett összerakni a szavakat. Gondoltam én, hogy ez nem lesz annyira egyszerű, és hát tényleg mutatja, mert nagyon-nagyon kevesen, tehát gyakorlatilag 6-an küldtek megfejtést, hát van, aki többször is, és volt, aki mondta, hogy csak a játékkedvéért játszik velünk, úgyhogy hát igen. Most jó lenne, ha mindenkinek tudnánk adni nyeremény, de csak egy nyertesünk lesz ezúttal is, de még egy kicsit húzom az időt, mielőtt megmondanám. A harmadik megfejtés az irodalom volt, és akkor így jönnek össze a szavak, hogy irodalomtanár, irodalomóra és irodalomterápia. Aztán a negyedik volt a kártya, kártyaadósság, kártyalap, kártyapakli. Az ötödik az ég, égtáj, égzengés, égöv. Aztán a hatodik volt a tan, tanfolyam, tanfelügyelő, tanév. A hetedik a nád, nádcukor, nádfedeles, nádpálca. Nádfedeles, nádpálca, az se semmi. Na, a nyolcadik volt egy Y betű, ugye ezt próbáltam így körülírni, meg mindenhogy utalni rá, hogy mit kell felírni. Ez volt tehát a nyolcadik, a kilencedik volt az unoka, unokafivér, unokahúg, unokatestvér. A tizedik a lap, lapszemle, lapterjesztő, lapszerkesztő. Ugye így halva már nem annyira nehéz, de én elhiszem, hogy visszájáról kitalálni tényleg nem lehetett könnyű. A 11. volt az adat, adathalászat, adathordozó, adatvédelem. Aztán a 12. a táv, távfutás, távfűtés, távirányító. A 13. a hagyma, hagymakupola, hagymamártás, hagymagumó. A 14. az adó, adóellenőr, adóbevallás, adóállomás. Aztán a 15. volt a juh, juh legelő, juh nyáj, juh sajt. Ez jó kis nyelvtörő. Aztán a 16. a tányér, tányérsapka, tányérmelegítő, tányércsörgés. A 17. volt az ebéd, ebédszünet, ebédjegy, ebédosztás. A 18. a gondolat, gondolatjel, gondolatmenet, gondolatolvasás. Ezt is mondtam, hogyha valaki ebben jó, akkor tök jól meg tudja fejteni. A 19. megint egy Y volt, aztán a 20. volt az elefánt, elefánt, agyar, elefántbőgés, elefántcsont. A 21. a társ, társbérlő, társszerző, társkereső. 22. segéd, segédmotor, segédmunkás, segédige. Van, akinek ez volt nehéz. Aztán a 23. egy, ezt kell felírni, hogy egy. Mert ugye van olyan, hogy egypetélyű, együgyű és egyszikű. Aztán a 24. a fedő, fedőnév, fedőszer, fedőfesték. 25. az oldal, oldalág, oldalajtó, oldallap. És a 26. gát, gátfutás, gátőr, gátszakadás. Na, hát ez lett volna a mai poénvadászat. Jó, remélem, hogy azért nem szektük kedvüket, és a következő hónapban is leülnek majd a készülék mellé, és próbálnak velünk játszani. Az az igazság, hogy amikor azt mondják a hallgatók, hogy hú, de nagyon könnyű volt, akkor úgy érzem, hogy hát akkor megint nem tanultunk semmit. Amikor meg hú, de nagyon nehéz, akkor meg
Hát én nem akartam senkivel kitolni. Na mindegy, bővítettük a szókincsünket, és akkor hát a megfejtést még nem is mondtam. Aki két nyulat hajt, egyet se fog. Ez volt a megfejtés. Aki egyidejűleg több cél elérésére törekszik, egyiket sem éri el. Egyszer az ember egy feladatra tud igazán összpontosítani, sokat ront a siker esélyén, ha az energiát több felé kell szétosztani. Úgyhogy ennyi akkor, aki két nyulat hajt, egyet se fog, hát örülök, hogy velünk játszottak. A nyertesünk pedig ezúttal nem más, mint Hegedűs Béla, aki a Facebookon keresztül játszott velünk, felvesszük vele. A kapcsolatot, nyereménye páros belépő a Lendvai Termál Resortba, fürdőbelépőről van szó, ketten használhatják fel, jövő év közepéig érvényes egyébként az utalvány, és itt a rádió szerkesztőségében lehet felvenni. Esetleg, ha nem tud érte eljönni, akkor írja meg a címét, és akkor postára tudjuk adni, és postázzuk neki a nyereményt. Egyébként Éva és Magdi játszott velünk, úgyhogy csak a játék kedvéért, játszott még Vivien, aztán játszott ugye Béla, aki nyert, és volt két Mónikánk is, egy Lentiből és egy Lovásziból. Ennyi volt csupán a mai poénvadászat. Játszanak legközelebb is velünk, elárulom titokban, úgy megsúgom, hogy a következő havi játék már elkészült, nem lesz ennyire nehéz, ennyire gondolkodós, jó? Sokkal-sokkal könnyebb lesz, egyszerűbb lesz, a régi menet szerint megyünk majd vele, de ez még odév van, várni kell rá, egészen november 1-ig, ha minden igaz, az lesz majd az első vasárnap, és akkor ennyi erre a hónapra. Hegedűs Bélának még egyszer gratulálunk, remélem, hogy hall bennünket, és nem semmi egyébként, hogy ennyire kevesen tartottak ki, és még közülük is ő tudott nyerni. Gratulálunk még egyszer, és akkor egy hónap múlva ismét poénvadászat. Most meg még a délelőtt utolsó órájában itt van önökkel a reggeli csapat. Lebár Teodor a hangtechnikus, Donner Tima a műsorvezető. Tartsanak velünk a folytatásban, és jó rádiózást kívánunk!

Október 4-e van az állatok világnapját, 1931 óta ünneplik Szent Ferenc emléknapján. A szervezők a leggyakrabban október első vasárnapjára szervezik a programokat, hogy még több emberhez eljusson az üzenetük. Aztán eredetileg a vadon élő állatokra hívta fel a figyelmet, ma inkább a velünk élő állatok szerepe dominál az ünnepen. A világnapok sorában számtalan az állatokkal foglalkozó ünnep alakult ki, felmérve a konkurencia harcot, mindegyik keresi a saját arculatát, amellyel újat és különlegeset tud nyújtani. Az állatok világnapját 1931-ben Olaszországban hívták életre. A kezdeményezés célja a vadon élő állatok pusztulásának megfékezése volt. Később a kör tágult, minden állat védelmét felvállalta, a világnapok szaporodásával párhuzamosan viszont egyre inkább a velünk élő állatok kerültek a középpontba. Az állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtársként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. Világszerte programokkal viszik közelebb az elgondolást a gyakorlathoz, kisállat örökbefogadást, állatkerti programokat, fesztiválokat, nyílt napokat és más hasonló akciókat szerveznek. Alapjában véve minden ember állatbarátnak születik, csak később nevelik beléjük a fölösleges félelmet, higiéniai irtózást, ezzel akaratlanul is gerjesztve az állatok iránti negatív érzéseket, amely az állatkínzáshoz vezető első lépést jelenti. A kedvtelésből tartott állattartás alapja a felelős gondolkodás kell, hogy legyen. Évente több százezer állat válik kóborrá, nem csak az az állatkínzás, amikor orvadászat történik, nem csak ez a bűn, hanem az is, amikor valaki utcára tesz egy védtelen állatot, ahogy már a Kishercegben is olvashattuk, te egyszer és mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Tehát a mai napon Szent Ferenc vagy Assisi Szent Ferenc emléknapján október 4-én ünnepeljük az állatok világnapját. Talán önöknél is odahaza van valamilyen kis házi állat, hát szeretgessék őt, hogy sokáig egymásnak örömet és egészséget tudjanak szerezni. Másfél perccel 11:42 után ennyit a kalendáriumból, már zenével folytatjuk.

Mindjárt 11:30 lesz. Holnap hajnali egy óra után láthatunk egy olyan párost az égen, ami esetleg majd arra késztet bennünket, hogy megörökítsük. A csillagászat szerelmesei egy újabb párost figyelhetnek meg az égen, tehát holnap hajnalban. A Mars és a Hold közeli együttállása lesz látható a keleti, észak-keleti, majd egyre magasabban a keleti, aztán a dél-keleti horizont fölött. A párost hajnali egy óra után már viszonylag jól láthatjuk majd. Ekkor a Hold lesz magasabban az égen, a Marsot alacsonyabban, kissé balra kell majd keresni. A két égitest látszólagos távolsága hajnali egy óra körül 3 fok lesz. Viszont ahogy közeledik a pirkadat, úgy kerülnek majd egyre közelebb egymáshoz, miközben egyre magasabbra kúsznak az égen. Hétfő reggel 6 órára kevéssel több mint egy teli hold átmérőnyire csökken a Hold és a Mars látszólagos távolsága. Ezen az éjjelen égi kísérőnk 33%-os megvilágítottságú lesz. A páros közelében a Jászolhalmaz is megfigyelhető lesz holnap hajnalban. A Marstól kicsit alacsonyabban, kevéssel balra találhatjuk majd meg az éjszaka második felében. A vörös bolygó és a Jászolhalmaz látszólagos távolsága ezen az éjjelen olyan 2,5 fok lesz. Aki persze éjszaka az alvást választja, de hétfőn korán kell, az pirkadat előtt magasan a délkeleti égen csodálhatja meg ezt az együttállást, úgyhogy a stellárium oldalán egyébként lehet követni, hogy éppen mi az, ami felettünk van. Gyakorlatilag a nappali eget is tudjuk látni, és van olyan lehetőség rajta, hogy kvázi lekapcsoljuk a napot, és aztán látjuk azokat a csillagokat, különböző égitesteket, bolygókat, egyebeket, amiket amúgy nem látunk, ugye, mert világos van, illetve hát nem látjuk őket, mert nagyon messze vannak tőlünk. Egyébként ennyit a Hold és a Mars együttállásával kapcsolatban, így indul a jövő hét csillagászati szempontból, egyébként meg napos idővel, és hát a maihoz hasonló hőmérsékletekkel. Talán egy picit lehet több felhő az égen, de csapadékra nem kell készülnünk egészen a hét második feléig, akkor érkezik majd valami hidegfrontféle, akár záport meg szél erősödést hozva magával. Most úgy tűnik, hogy csütörtökről péntekre lesz az a nap, amikor jó sokat, majdnem 10 fokot csökken hirtelen a hőmérséklet, úgyhogy mert eddig kecsegtetett bennünket ez a kellemes időjárás, de ott majd jön a lehűlés, és utána hát 20 fok feletti maximumok már nagyon nem lesznek, csak ritka kivétellel ennyit, úgyhogy front nincsen felettünk, ez jó hír, 20 fok körüli a hőmérséklet odakint, ez is jó hír, hát a napon olyan kellemes idő van, de az árnyékban ezért egy kicsit hűvös, mozog a szél is egy picurkát, úgyhogy ennek tudatában töltsék kinti programmal a vasárnap délutánt, érdemes felöltözni rétegesen, hogy aztán lehessen mit változtatni rajta. 20 fokos maximumokra készülhetünk ma délután, vagy egy picivel fölötte, ezt írja az Árszó oldala, és hát derült napos időre. Töltekezzenek a napfénnyel, és töltekezzenek a zenékkel is, ezzel folytatjuk tovább a vasárnap délelőttől, de nem sokára búcsúzunk, jön majd a délutáni csapat, úgyhogy további jó vételt és jó rádiózást kívánunk.

Ejc Gábor Biga felvétele szólt az imént itt az MMR-en. Jó 10 perc és dél lesz, úgyhogy a reggel is táblasan búcsúzik, még egy kis zene a délelőtt folyamán, és persze sok-sok zene a délután folyamán, hiszen ma is este 7-ig hallgathatják a Muravidéki Magyar Rádió műsorát, a délutáni csapat várja önöket a következő órákban, mi pedig búcsúzunk az elmúlt órákra. Király Boglárka válogatta a zenéket, Lebár Teodor volt a hangtechnikus és Donner Tíme a műsorvezető. További kellemes napot, jó rádiózást kívánunk mindnyájuknak, a délutáni műsorvezető Cseresnyi Tünde lesz vele, és az MMR-rel töltsék kellemesen el a napot.

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.
1: Ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, mégpedig október 4-én vasárnap dél van, délmúlt egészen pontosan másfél perccel. Csodás napot kívánok mindenkinek. Ennél szebb időt nem is kívánhatnánk, kérhetnénk így október 4-ére. Hamisítatlan vénasszonyok nyara van, ami azt jelenti, hogy már jócskán 20 fok fölött van a hőmérséklet, és ez lesz jóval több is, úgyhogy kifejezetten nyárias napra lehet készülni. Itt Lendván pontosan 20 fok van, a közeli Muraszombatban 18 fokot mutatnak a hőmérők. Egyébként ott reggel is jóval hűvösebb volt, azért aki korán reggel ébredt, az tapasztalta, hogy hűvösen indult ez a napunk is, 2-4 fokkal itt Muravidéken, és aztán innen szép ez a 2-4 fokról majd a délutáni 24-25 fok, mert hogy ennyit jósolnak ma délutánra a meteorológusok. Mi pedig, amit hozunk emellé, a szép időjárás mellé, az a vasárnap délutáni programok, úgyhogy hamarosan 12:30 lesz majd szóvá teszem. 1 órakor jövünk terepjárós hírekkel, és 2 órakor, igaz, hogy röviden, de lesznek zenés jó kívánságok, a népszerű szívküldés jelentkezik, tehát 2 órától. És nyilván kitérünk a mai nap fontosságára, mert október 4-e azért nagyon sok mindent tartogat. Egyrészt ennek az évnek már a 277. napját tapossuk, és ezen a napon ünnepeljük az Állatok Világnapját, amely Assisi Szent Ferencnek, az állatok és a természet védőszentjének emléknapjához köthető. Így talán nem árulok el nagy titkot, hogy a főnévnap ma a Ferenc nap, úgyhogy minden Ferencnek csodás napot, boldog névnapot kívánok, és biztos vannak olyanok, akik október 4-ét más szempontból tartják fontosnak, lehet, hogy éppen egy születésnap, vagy egy házassági évforduló, úgyhogy aki ma ünnepel, remélem, hogy terített asztal mellett, nagy családdal, és ez, hogyha nincs ünneplés, akkor igaz másokra is, mert azt gondolom, hogy a vasárnapi ebéd és az asztal köré való leülés és beszélgetés az egy fontos ünnepi eleme a hétnek, mert hogy ilyenkor lehet igazán talán egy picit visszalassulni, megbeszélni a heti történéseket, és nagyon sokan ilyenkor tudnak találkozni a család azon tagjaival, akik már lehet, hogy nem abban a háztartásban élnek, de hétvégére, vasárnapra hazamennek a szülőkhöz. Úgyhogy mindenkinek jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez, és bízom benne, hogy azért a beszélgetés és az ebéd mellé minket is beengednek, úgyhogy jó rádiózást kívánunk erre a mai délutánra. A közvetlen segítőtársam Kovács Zsombor, hangtechnikus, aki már is indítja Éliás Junior dalát, és passzol is egyébként ehhez a mai vasárnaphoz, valóban együtt szép ez a világ. A zenéket Király Boglárka válogatja, a hangtechnikus kolléga mellett természetesen van nekünk egy felelőszerkesztőnk is, ő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Tündét hallják. Csodás vasárnap délutánt!

Remélem valóban, hogy kellemesen telik a napjuk, és bízom benne, hogy velünk tartanak a délután folyamán. Természetesen hozom majd a legfontosabb információkat, és persze rengeteg jó zenével is készültünk, hogy még gyorsabban repüljön ez a délután, vagy inkább ne repüljön, mert hogy a vasárnap az talán egy picit inkább a lassulásról szól, meg a pihenésről, úgyhogy maradjanak a jól megszokott hullámhosszokon, és hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót. Nyilván ünnepi hangvételűvé tesszük a következő órákat is, ha már említettem, hogy a mai nap Szent Ferenc ünnepe, és nagyon sok minden kötődik egyébként a mai naphoz. Többek között 1582-ben életbe lépett a most is használatos Gergely naptár, amely a Julián naptárat váltotta fel, emiatt a történelemben ebben az évben október 4-ét közvetlenül október 15-e követte, tehát 10 nap gyakorlatilag kimaradt. 1582-től használjuk a ma is életben lévő Gergely naptárat. És említettem ugye az állatok világnapját, ennek eredetéről, meg a történelmi eseményeiről majd részletesen szólni fogok a folytatásban, de most érkezzen a Swing a la Django és Márton, és egy klasszikus dal, de itt lesz hamarosan Csík Laci, Baby Gabi, jön a Budapest Bár, Michael Bublé is, 12 óra 9 perc van.

Ahogy már említettem, a mai nap igazán különleges ünnep a naptárban, hiszen október 4-e ugye Assisi Szent Ferenc emléknapja. Ő az a szent, aki a ferences rend megalapításán túl az állatok és a természet iránti tiszta feltétel nélküli szeretetéről vált ismerté, és hát nem véletlen, hogy ma világszerte az állatok világnapját is ünnepeljük, emlékeztetve magunkat, illetve minket körülvévő teremtett világnak a védelmére, illetve szeretetére. Erről szól ez a mai nap. És hát a népi hagyományok szerint Ferenc napja is igazi határnap volt egykoron, például az őszi munkákban. Vidékünkön a gazdák úgy tartották, ekkor kell befejezni a szüretet és megkezdeni a téli búzának a vetését. Ráadásul az időjárást is lesték ilyenkor. A népi megfigyelések szerint, ha Ferenc napján tiszta, napsütéses az idő, az bizony hosszú, enyhe őszt ígér. És hát reméljük, hogy a mai kellemes sugarak is ezt vetítik előre. Én legalábbis bízom benne, hogy nagyon szép lesz az ősz további folytatása. És abban is bízom, hogy velünk tartanak a délután folyamán itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Hozok még majd érdekességeket, friss információkat is, és nyilván jönnek olyan dallamok, amelyek szebbé teszik ezt a vasárnapi pihenést, hogy maradjanak velünk.

Csak egy éjszakát Baby Gabi énekelte el ezt a dalt, egy picit másképpen, mint az eredeti, de ugye felismerték, hogy melyik dalról, melyik világslágerről van szó. Most 12 óra 19 perc van, és mindjárt jön majd a Budapest Bár meg Michael Bublé, és ahogy említettem, fél egykor lesz szóvá teszem Szabó Márk tollából, de ha már említettem Assisi Szent Ferencet, akkor ő nem csak szerette a természetet, hanem nagyon mély és spirituális testvéri kapcsolatot ápolt minden élőlénnyel. A ferences hagyományok és a híres Fioretti, tehát a Szent Ferenc kisvirágai gyűjtemény számos olyan csodás történetet és legendát őriztek meg, amelyek bizony bemutatják, hogy hogyan értett szót ő az állatokkal. Nagyon sok szép, ismert történet van természetesen Assisi Szent Ferenccel kapcsolatosan, úgyhogy ha maradnak a folytatásban is, akkor ígérem, hogy mesélni fogok majd. De most zenélünk, fél egykor pedig szóvá teszem rovattal folytatjuk.

0: szóvá teszem.
1: Amikor a naptár októberre fordul, a híradásokban és a plakátokon szinte szokásosan megjelenik a figyelmeztetés. Megkezdődött a tűzvédelmi hónap. Idén a központi téma a tüzek korai észlelése az otthoni környezetben, különös tekintettel a füst- és tűzjelző készülékek fontosságára. Ilyenkor azonban beszélünk a tisztítandó kéményekről, a fűtési szezon veszélyeiről, valamint a pincékben felhalmozott gyúlékony anyagokról is. Idén azonban, és nem csak nálunk a Muravidéken, ezek a mondatok valahogy kevésnek, sőt, utólag belegondolva kis és súlytalannak tűnnek. Az idei év ugyanis megmutatta, hogy a biztonságunkat fenyegető veszélyek szintet léptek, és a természet olyan arcát fordította felénk, amelynek következményeire nem vagyunk felkészülve. Gondoljunk csak vissza az elmúlt hónapokra. Az idei nyár, de a kora ősz sem egyszerűen meleg volt, hanem soha nem látott rekordokat hozott. Az a rendkívüli pusztító aszály, amely Európa nagy részén rányomta bélyegét a mindennapjainkra, messze túltett mindenen, amit korábban tapasztaltunk. Láttuk a tönkrement kukoricásokat, a kiszáradt patakmedreket, a repedezett, szomjazó földet, a haldokló erdőket. Hajlamosak vagyunk azonban elkövetni egy nagy hibát. Azt hinni, hogy az első őszi kisebb esőkkel és a hűvösebb éjszakák megérkeztével a szárazság problémája egy csapásra megoldódott. Mintha a hírekből is eltűnt volna ez a kérdés. De nem azért, mert véget ért volna az aszály. A talaj mélyebb rétegei szárazak maradtak, a fák túl korán sárgulnak és aszottak. Sok helyütt pedig még mindig akár a Mura közepén is lehet sétálgatni. Nem vagyunk olyan messze attól a helyzettől, amely nyáron oly sokáig tartott a tűzveszélyes körülményektől. Az idei évben sajnos egyértelművé vált. A klímaváltozás hatásai, az extrém aszályok vagy éppen az azokat követő hirtelen, kiszámíthatatlan viharok és villámárvizek nem mondjuk 2050-től teszik majd tönkre gazdaságunkat és környezetünket. Itt vannak már most, a kertjeink alatt, a saját falvainkban. Éppen ezért az idei tűzvédelmi hónapban és azon túl is a legnagyobb kockázatot a saját beidegződéseink jelentik. A földművelésben, a település tervezésben és a tájhasználatban még nem látszik, hogy ténylegesen alkalmazkodni próbálnánk az új valósághoz. Még mindig mélyen szántunk, mindenütt aszfaltozunk, csatornákat tisztítunk, mesdjéket számolunk fel, minden bokrot visszavágunk. Hiszen eddig is így csináltuk, ezt szoktuk meg. Át kell értékelnünk a mindennapi szokásainkat. Ha a természet megváltozott körülöttünk, nekünk is változnunk kell. Ha pedig baj van, akkor kihez fordulunk? Nos, azonnal tárcsázzuk a segélyhívót és várjuk a sziréna szót. De érdemes abba is belegondolni, mekkora nyomás nehezedik az önkéntes tűzoltó egyesületeinkre. Ők nem főállású katasztrófavédők. Ők a szomszédjaink, a barátaink, a helyi boltosok és gazdák, akik a szabadidejüket, sokszor a családi békéjüket is feláldozzák azért, hogyha kell, segítsenek. A megváltozott klíma és a fenyegető természeti katasztrófák korában az ő munkájuk csak még inkább felértékelődik. A felmérések szerint társadalmunk jogosan bízik bennük. A helyi döntés és hozók pedig jogosan biztosítanak számukra támogatást és megfelelő eszközöket. Úgy tűnik, hogy a jövőben sajnos egyre többször lesz szükség a szakértelmükre és a bátorságukra. A tűzvédelem tehát otthon kezdődik a tűz- és füstjelzőkkel, kint azonban már magasabb fokozatba kapcsolt a klímaváltozás. Vegyük észre, hogy az idei aszály intőjel volt. Értékeljük az élő környezetünket, a tűzoltóinkat, az ellátásunk és személyes biztonságunk feltételeit, addig, amíg még adottak.
2: Az elhangzottak a szerző véleményét tükrözik, és nem minden esetben egyeznek a szerkesztőség álláspontjával.
3: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Egy ikonikus Neoton Familia sláger, vannak kivételek, ez volt a dal címe. És igen, vannak kivételek, akik egészen más életet élnek, mint a nagy átlag. Ilyen volt a Sziszi Szent Ferenc is, aki hát nem csak szerette a természetet, hanem, ahogy már említettem, nagyon mély spirituális és testvéri kapcsolatot ápolt minden élőlénnyel. És hát az ő történetét, a csodás történeteit, legendáit szerencsére az utókor hűen őrzi, és ma is hozzá kapcsolódnak vissza, hogy miért is fontos az, hogy az állatokra odafigyeljünk, és az ő védelmére fontos hangsúlyt fektessünk. Talán a legszebb és legismertebb története a Sziszi Szent Ferencnek az a gubiói farkas megszelídítése, ugyanis Gubió városát egy hatalmas vérszomjas farkas tartotta rettegésben, amely nem csak a nyájakat tizedelte, de bizony az emberekre is rátámadt. A lakosok már csak fegyveresen mertek kilépni a városkapun, Ferenc pedig megszánta a kétségbe esett embereket, és minden figyelmeztetés ellenére kivonult az erdőbe, hogy találkozzon ezzel a fenevaddal. Amikor a farkas vicsorogva rohant felé, Ferenc keresztet vetett rá, és hát megszólította, és megparancsolta neki, hogy se neki, se másnak ne ártson. A vadállat ekkor békésen lefeküdt a szent lábaihoz, Ferenc pedig alkut ajánlott neki. Ha felhagy a mészárlással, a városlakók minden nap élelemmel látják el, hiszen tudta, hogy a farkas csak az éhség miatt vált gonosszá. A farkas a fejehajtásával és a mancsát Ferenc tenyerébe helyezve hűséget fogadott. Ezután 2 évig békében a városban házról házra járt eleségért, de még a kutyák sem ugatták meg. Így szól a farkas megszelídítésének története, de ugye tudjuk azt is, hogy a Sziszi Szent Ferenc gyakran prédikált a madaraknak, aki látott már bármilyen filmet, ami az ő életéről prédikált a madaraknak, aki látott már bármilyen filmet, ami az ő életéről szól, a központi

Amikor Ferenc befejezte a beszédet és megáldotta őket, a madarak kereszt alakban négy irányba repültek szét a világba, jelképezve, hogy a ferenceseknek így kell szétvinniük a békét a földön. De hát nem csak ez a legenda kapcsolódik hozzá, hanem még találtam néhányat, úgyhogy hamarosan folytatom, de előtte jön a Random Trip.

Ez volt a Random Trip Slengere, hajszál pontosan 3:41 van. Most mindjárt Ember Márkkal, Törőcsik Franciskával, és egy nagyon klassz kis Demjén Ferenc dallal folytatjuk, de előtte térjünk vissza ugye Assisi Szent Ferenchez, aki nem csak a madaraknak prédikált, hanem elnémította a fecskéket is, ugyanis van a madaras történetnek egy másik változata, amely szerint Ferenc éppen egy szabadtéri téren prédikált, vagy próbált prédikálni az egybegyűlt embereknek, ám a fészküket építő fecskék olyan hangosan csicseregtek, hogy a hívők egyetlen szót sem hallottak. Ferenc ekkor feléjük fordult, és szelíden csendre intette őket, a fecskék pedig azonnal elnémultak, és mozdulatlanul várták, amíg a beszéd a végére ért. De van egy halas történet is, ami fennmaradt vele kapcsolatosan, ugyanis amikor az emberek makacsága vagy közönyössége miatt Ferenc nem tudott kinek prédikálni, akkor bizony, hogy gyakran fordult a természethez. Egyszer a tónál állva a halaknak kezdette beszélni Isten jóságáról. A vízi teremtmények tömegesen gyűltek a parthoz, fejüket kiemelték a vízből, és rendezett sorokban hallgatták őt. Ferenc csak ezután engedte el őket, hogy egyenként megáldotta mindegyiket. Hát nyilván mindenkinek van egy kedvenc története Szent Ferenccel kapcsolatosan. A fennmaradt legendák, ugye legendák, de hogy ő lett az állatok védőszentje, az talán pont emiatt a történetek miatt sem véletlen. Egyébként a történetek mellett van a híres nap.

himnusz, amelyben Ferenc testvérként köszönti a teljes teremtett világot, és hogy ez mitől különleges, és miért lett az ő leghíresebb műve, na majd erről is mesélni fogok. De most zenélünk, Ember Márk, Dobrádi Ákos jön, Magna Cum Laude, Rózsa Magdi, aztán 13 órakor jelentkezik a vasárnapi terepjáró, a vasárnapi hírmagazin két témával. Maradjanak velünk, két tegnapi rendezvényről számolunk be picit részletesebben.

0: A vasárnapi hírmagazin jelentkezik, köszöntöm a hallgatókat, ezúttal két témával várjuk Önöket. Harmadik alkalommal rendezték meg a magyar-szlovén határtalan vásárt a Zsitkóc és Bödeháza közötti Hetés Barátságparkban. Az október 3-ai rendezvényen a helyi termékek és a gasztronómiai kínálat mellett kulturális program és kézműves foglalkozás várta az érdeklődőket. Az árusok a szlovén és a magyar oldalon kínálták portékáikat, a vásár pedig a két országban élő közös találkozó helyévé vált. Ftichár Ines riportja.
1: A napsütéses őszi időben megtelt élettel a park. A standok között nézelődők, hol egy-egy finomságnál időztek el, hol ismerősökkel álltak megbeszélgetni. A háttérben cimbalom szólt, a vásári forgatagban pedig a határ két oldalának ízei és hagyományai találkoztak. A határtalan vásárral a környék termelőinek is bemutatkozási lehetőséget teremtettek. A rendezvény jelentőségéről Bedő Andreát, Bödeháza polgármesterét kérdeztük.
2: A szlovén oldalon is és magyar oldalon is vannak olyan vásárai, amiket jó tartani, mert hogy azokat az embereket, akik itt helyben termelnek valamit, jó támogatni. Erre mi alkalmasak vagyunk, és eljöttünk a határainkig, mert egy nemzetközi vásár az mégiscsak csábítóbb mindenkinek, hiszen érdekes, hogy a másik oldalról mit hoznak. Mit hoz a szlovéniai vagy muravidéki árus, mit hoz a magyar árus, mangalica termékek, kecskesajt, gesztenyepüré, a másik oldalon gibanica, tehát hogy csupa izgalmas dolog. Én azt gondolom, hogy ezt érdemes folytatni. Érdemes folytatni a helyiekért, a barátságért, de ami még nagyon fontos, egyre inkább a helyi termék, a helyi termelő fontos lesz.
1: Ezúttal szombaton tartották meg a rendezvényt a korábbi vasárnapi alkalmak után. A szervezők arra is kíváncsiak voltak, hogyan fogadják a látogatók az új időpontot. Horváth Elizabetát, a Dobronaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet igazgatóját hallják.
3: Fontos, hogy ezt a barátságparkot valahogy népszerűsítsük, nagyon szép park. Sajnáljuk, hogy itt ne történne semmi, és most a harmadik ízben, hogy megrendeztük, meg vagyunk elégedettek a látogatókkal, a standosokkal, barátokra találunk, és mindenképpen egy ilyen hangulatos eseményeket tudunk itten szervezni, és ezt még magasabb szintre is emelni.
1: A magyar oldalon hetési szőtteseket is kínáltak. A lentiből érkezett Hácskó Imrénél függönyöket, abroszokat és népi ruhákhoz való anyagokat egyaránt készít. Kizárólag lennel és pamuttal dolgozik, munkái között megrendelésre készült darabok is vannak.
4: Hát én 1982-ben mentem a virágházas pár idejébe a Szövödébe, ez sajnos 96-ban megszűnt, és akkor gondoltam, hogy veszek meg szövőszékeket, és oda-haza folytatom, és hát most már 44 éve elmúlt, hogy a hetési szőttest készítem. Ugye a hetési szőttes az innen Hetésből származik, és ide nagyon szívesen jövök még megmutatni, hogy még a mai napig is létezik a hetés szőttes.
1: Nem csak a környékbeliek látogattak el a parkba. A 77 éves német Kálmán Zalaegerszegről érkezett. Feleségével korábban több országot bejártak, de a közeli települések rendezvényeit is szívesen felkeresi. Ezúttal is a találkozások jelentették számára a legnagyobb élményt.
5: Elkezdtem, először jártunk Domokosfára, a kézi arató bemutatóra, meg a cséplésre. A mai eseményről az Alahírlapba olvastam meg. Hát ez a vásár nekem úgy tetszett, én már voltam Bödeházán egyszer egy falunapon. Hát nekem ott is én mindenkivel barátságot kötök. Ez, hogy az emberek szeressék egymást, ne azt nézzék, hogy milyen nációhoz tartozik, minden ember egymást szeresse. Ez látom itt. És egymástól mindig tanulunk. Egymástól tanulnak az emberek. Nincs olyan buta ember, aki tanulni ne lehessen. Lehet tanulni.
1: A vásárt cimbalomzene, gibanica készítési bemutató és csuhéból készülő tárgyak kézműves foglalkozása színesítette. A parkban kisvonattal is lehetett utazni. A rendezvényen közös szándéknyilatkozatot is aláírtak a Heti és Barátságpark és a Határtalan Vásár jövőjéről. Ebben vállalták, hogy együttműködnek a park gondozásában és fejlesztésében, valamint a vásár rendszeres megrendezésében.
0: A 6. Perec Fesztivál 3-as malomban a helyi kulturális hagyományok és a muravidéki perecsütés ünnepe. A programot a 3-as Malmi Kulturális Egyesület szervezte. Részletek Szabó Szuzitól.
6: A rendezvényen egy szakmai zsűri értékelte a versenyre benevezett házi készítésű finomságokat. Külön kategóriában bírálták el a kerekpereceket és a nátszára tekert egyenes pereceket. A zsűri tagjai Gavrilovics Szofia és Szolarics Nagy Klára volt, míg a zsűri elnöke Horváth József, akit a verseny kapcsán kérdeztünk. Melyek azok a szempontok, amelyeket figyelembe vettek, mint zsűri tagok?
7: Figyelembe veszik a perec kinézetét, a perec állagát, és a legfontosabb része a perec íze, hogy egy hangban legyen minden.
6: Látható-e valamilyen fejlődés, előrelépés a beadott minták kapcsán?
7: Hát ebben az időszakban, miután én itten zsűrizök, lehetett látni, a fiatalok is bekapcsolódtak, sok fiatal volt, aki mintát adott. Ez azt sugallja, hogy a perecnek még hosszú ideje itt lesz a mi környékünkön. Minden éven látható a fejlődés. Az idén az kifejezetten jó volt. Nagy volt a konkurencia, úgyhogy nagyon nehéz volt kiválasztani a legjobbakat, a sok jobb.
6: Lehet látni, hogy szinte az asztal itt tele van perec mintákkal. Hány minta lett leadva? Ugye külön értékelték a kerekperecet és a nádas perecet.
7: 17 nádas perec volt és 20 gömbölyű perec minta volt.
6: Azért ezt végig kóstolni nem volt mindegy, gondolom.
7: Hát ez mégis könnyebb, mint a 120 porció bagrácsot, úgyhogy még mindig könnyebb a perec.
6: Éhesen érkeztek?
7: Nem.
6: Nem?
7: Kóstolás, sosem szabad éhesen érkezni.
6: Mi a titka ennek?
7: Hát, hogy az ízek meg legyenek, még hogy minden kondícióban legyen, még minden aktívak legyenek a érzékelő szervek.
6: A kerekperecek versenyében az első helyet Bazsika Maria szerezte meg, a második helyen Santák Olga végzett, a harmadik helyezést ketten érték el, és pedig Kotter Katarina és Varga Irma. A nátszára tekert perecek kategóriájában a zsűri döntése alapján Tadea Türha lett az első helyezett, a második helyet Magyar Valéria, míg a harmadik helyet Horváth Tibor nyerte el. Bazsika Máriát, a kerekperec győztesét kérdeztük. A kerekperec kategóriában ön nyerte meg az első helyet?
8: Igen.
6: Számított rá?
8: Nem.
6: Meglepetés volt?
8: Az idén meglepetés volt. Kaptam már nádosba, de kerekperecbe még soha nem kaptam. Nem elsőt kaptam ott, másodikat, de erre meg egyáltalán nem számítottam.
6: Akkor nem első alkalommal vesz részt így
8: nem,
6: a versenyen?
8: Nem. Elejtő fogva. Nem mondom pontosan, hogy 6, de 4-5 biztos.
6: Nem áruljuk el a receptet, de azért érdekelne, hogy mennyire szeret perecet sütni.
8: Én szeretek perecet sütni, sokat is sütök, mert gyerekkoromtól fogva parasztháznál nevelkedtem, ott perecsüt is volt, és ez már bent a vérbe.
6: És kitől tanulta?
8: Édesanyámtól.
6: És ezt a tudást tovább tudja valakinek adni most a családban? Valaki igen. Nyitott rá?
8: Igen. Mind a három unokámot még tanítottam. Az egyik itt van most, csak sajnos nem sikerült neki nyerni, de tavaly a nádosban második helyezetet érte. Úgyhogy megy tovább.
6: Akkor az unoka is örül az ön sikerének.
8: Igen.
6: És otthon, hogy milyen gyakran szok azért perecet sütni a család részére?
8: Hogy megmondjam azt is, hogy nekem a férjem is besegít.
6: Akkor mindenki részt vesz.
8: Én nem bízok a műgyúrásba, a férjem gyúrja be a perec tésztát, úgyhogy van bent része.
6: Most is ő segítette be gyúrni?
8: Igen, ő gyúrta be, nem csak segítette.
6: Akkor ez egy ilyen közös családi dolog volt, ha mondhatom
8: én. Igen.
6: Lehet, hogy éppen akkor ez a titka, hogy ilyen jó lett a tészta.
8: Hát az én teóriám az, hogy amit én a kezemmel érzek, azt én érzem és tudom. A robotgép az meg egy másik. Én így gondolom.
6: Az elismerés megy az unoka elismerése mellé, otthon már ki lesz valahova téve?
8: Igen, hát nem éppen otthon, mert nem nálom lakik, de ő is tud. Szóval megtanítottam minden unokát, csak a másik kettő férfi gyerek, azok nem igen gyakorolják, de a kislány, ez igen. Ez alig várja, hogy jöhessen, hogy perecet sütünk.
6: Anna Horváth, a Hármas Malmi Kultúraegyesület elnök asszony a rádiónknak elmondta, hogy az idén a rendezvény keretében a délelőtti órákban műhely munkát is szerveztek. Hogy milyen céllal? Úgy döntöttünk, hogy az idén először egy pereckészítő foglalkozást is szervezünk. Ez délelőtt zajlott le. Nagyon boldog vagyok, mert rengeteg jelentkező gyűlt össze, akik megszerették volna tanulni a perec sütést. A foglalkozás nagyszerűen sikerült, és bízom benne, hogy a jövő évben ennek köszönhetően még több versenymintát hoznak majd el hozzánk. Első lépésként bedagasztottuk a tésztát, aztán feldaraboltuk, megformáztuk, majd kisütöttük és megkóstoltuk a pereceket. A rendezvény hangulatát a gazdag kultúrműsor tette színessé. A színpadon a helyi és a környékbeli csoportok váltották egymást. Felléptek a Hármas Malmi iskolások, szép népdalokkal örvendeztette meg a közönséget a Hármas Malmi népdalkör és a Kapcai népdalkör. A fülbemászó dallamokról pedig a völgyi falusi citerások gondoskodtak.

Táncol velem a világ, ez volt Horváth Tomi slágere, most 2,5 perccel vagyunk 1/4 után, igazán szép időnk van ezen a vasárnapon, de hajnalra akár fagy is lehet, nyilván a hidegre hajlamos helyeken, de egyelőre nyárias idő jellemző napközben, naplemente után pedig zuhanó hőmérsékletek, éjszakánként pedig szokatlanul hűvös, inkább azt mondanám, hogy hideg hajnalok, és ezek maradnak a következő napokban is. Most hajnalban is volt olyan terület, ahol -2, -3 fok alá ment a hőmérséklet. Igen, hideg van hajnal, tehát, de hát mindenért kárpótol ez a gyönyörű idő. Viszont most már lehet látni, érkezik a hideg front, ami véget vet a vénasszonyok nyarának. A mostani prognózis szerint ez a jövő hét közepén csütörtökön várható. Csütörtökön még a mostani számítások szerint szép idő lesz, és aztán valamikor a késő délután, illetve esti órákban érkezik majd a hidegfront, és péntektől hát zuhanó repülésbe kezd majd a hőmérséklet. Bizony olyannyira, hogy a 20 fokokat nem fogjuk elérni, sőt, tartósan 15 fok alatt lehetnek majd a hőmérsékletek, és amíg mi örülünk ennek a kellemes időnek, jövő hét csütörtökig, ami azt jelenti, hogy napközben 23, 24, 25 fokra is számíthatunk, addig például árvizeket jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések olyan helyeken, ahova egyébként nyári időszakban meg így az őszelején szívesen járunk nyaralni, és ez nincs is olyan nagyon messze, Kréta szigetéről van szó, több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn lakott görögországi szigetről. Egészen pontosan Kréta délnyugati partján fekvő város szombaton, illetve annak a polgármestere szombaton számolt bele arról, hogy több turistát, egy helyi nőt elővigyázatosságból kórházba is szállítottak. A lehullott jelentős mennyiségű víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. Ott özönvízszerű eső jó néhány napig kitartott. A turisták által kedvelt helyen háborgó tenger hatalmas hullámokat zúdított a régi velencei kikötőre, károkat, zavarokat okozva a város éttermeiben, meg nyilván a turista látványosságoknál is. Nagyon sokan pihennek még így október elején is olyan helyeken, ahol nálunkéhoz hasonló szép idő van, de hát látjuk, hogy az időjárás ugye gyakorlatilag nem hogy 24 óra alatt, hanem 1-2 óra alatt is hirtelen és nagyon sokat tud változni, úgyhogy használják ki a mai nap csoda szép időjárását, és a jövő hét 3-4 napjában ezt a kifejezetten nyárias időt, ami még hozza a stabil 20 fok fölötti tartós hőmérsékletet, napsütést és a kellemes időjárást, úgyhogy mindenkinek csodás vasárnapot, élvezzék a vénasszonyok nyarát, és a folytatásban kefés slágerét.

Kefir után jön egy ikonikus hang, és két olyan esemény, amely szintén a mai naphoz kapcsolódik. Ugye Szent Ferencet, az állatok világnapját említettem, és majd azzal kapcsolatosan is mondok még történetet, de nem menjünk el amellett sem, hogy 16 évvel ezelőtt, 2010-ben, ezen az október 4-én volt a vörösiszap katasztrófa, ami egyébként bejárta a világ sajtót, és ez Magyarország eddigi legnagyobb ökológiai következmények járó ipari katasztrófája volt. Átszakadt a MAL ZRT Ajka melletti 10-es tározója, és több mint 1 millió köbméter vörös iszap és erősen lúgos víz elegye öntötte el Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyt. A katasztrófa következtében talán sokan emlékeznek erre, 10 ember vesztette életét, csak nem 300-an szorultak egészségügyi ellátásra, 120 ember került kórházba, a károsultak száma pedig meghaladja a 200 ezret. 358 ház vált lakhatatlan, hát kaotikus állapot volt, és ezt én akkor testközelből éltem át, és ez azóta is egyébként ugyanúgy fölrémlik, hogy mennyire kiszolgáltatott helyzetbe kerültek a családok. Azt gondolom, hogy ebből a katasztrófából a fiatalok talán fölálltak, de nagyon sok idős ember ebbe úgymond lelkileg belerokkant, és nagyon sokan, akikkel akkoriban 16 évvel ezelőtt ugye interjút is készítettem, ma már nem élnek, és bizony van, aki sajnos a szennyezés, a lúgos víz okozta károsodás, egészségügyi károsodás utólagos tüneteibe halt bele. 2010-ben volt éppen ezen a napon, október 4-én a vörösiszap katasztrófa. És van még itt egy olyan énekes, aki 1970-ben ezen a napon hunyt el 27 éves korában. 56 évvel ezelőtt Janis Joplin, fehérbőrű blues énekesnő, későbbi jelmondatához híven, élj gyorsan, szeress szenvedélyesen, hajj meg fiatalon. Elszökött otthonról, ahol jó, de unalmas volt az élet, legalábbis ő úgy gondolta, hogy teljesen átlagos a családja, és ez neki kevés. 1961-től 66-ig végigjárta Amerikát, alkalmi munkákból élt és énekelt, aztán 66-ban eljutott San Franciscóba, és tagja lett a Big Brother and the Holding Company-nak. Zenéjükben kiválóan ötvöződött a soul, a blues és a korai hard zene. Szólópályája végéig segítette a Company gitárosa Sam Andrew. 1968-ban Bob Dylan menedzsere Albert Gross vette pártfogásába Janis Joplint, fellépésein gyakran tett nyárspolgár idegborzoló kijelentéseket. 1970. október 4-én halt meg Hollywoodban, egy hotelben, napi több üveg viszki és drogok, főleg a heroin hatására 27 évesen hunyt el. Hát rengeteg ismert slágere van. Ő volt a hippi kultúra csodálatos és csodált nő alakja, a legenda, aki halála után végleg ennek az életformának a szimbólumává vált, úgyhogy érkezik most nálunk is Janis Joplin. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

És majd csak szép délutánt kívánok a Muravidéki Magyar Rádió minden hallgatójának. Ahogy a mai műsor elején már említettem, október 4-én Assisi Szent Ferenc előtt tisztelgünk, aki egészen egyedülálló módon szót értett a természettel, a madarakkal és a vadállatokkal. Élete alkonyán már nagyon-nagyon betegen és vakon ajándékozta meg a világot az egyik legszebb költeménnyel, ez pedig nem más, mint a Naphimnusz. Ebben az énekben Ferenc nem idegenként tekint a világra, hanem családként. Testvérünknek nevezte a tüzet, a szelet, a vizet, a csillagokat és édesanyánknak a virágos földet. Ez a csodálatos gondolatvilág és a szentnek az élete iklette meg a híres olasz rendezőt, Franco Zeffirellit is, aki megalkotta a Napfivér Hold Nővér című kultikus filmet. Aki nem látta, ajánlom, nézze meg, tényleg gyönyörű. A film varázslatos, fülbemászó és mélyen megnyugtató dallamait pedig a skót énekes Donovan szerezte. Szerintem mindannyian jól ismerjük ennek a filmnek a betétdalát, úgyhogy most talán érdemes, ha nem is egy pillanatra, hanem több pillanatra, aminket körülvevő világ szépségére fókuszálni, a házi kedvenceinkre, és engedjük meg egy picit, hogy ez a zene békét hozzon ebbe a vasárnap délutánba, úgyhogy következzen a Napfivér Holdnővér és ennek a filmnek a főcímdala Donovantől.

Egyébként 1972-es a film, és abból szólt a világslágerré vált Betét dal Donovan-től, a skót folkrock legendától ő énekelte, és az a címe a dalnak, hogy Brother Sun, Sister Moon, és hát hallhatták, hogy mennyire finoman, lágyan, misztikusan szólt az énekes hangja, és tökéletesen visszaadta azt a ferences egyszerűséget és békét, amiről egyébként ez a, az október 4-e ez a mai nap is szól. A folytatásban Zsédenyi Adrián érkezik, és hamarosan az Ökopercek jelentkezik. Szabó Gyula várja önöket.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Nem sokára, október 4-én lesz az Állatok Világnapja. Ilyenkor legtöbben talán elsősorban a kutyákra, macskákra, lovakra, vagyis a hozzánk közel álló házi kedvencekre gondolunk. Pedig ha most ősszel egy kicsit körülnézünk, hamar rájöhetünk, valójában sokkal több állattal osztozunk a környezetünkön, mint gondolnánk. Elég csak kimenni a kertbe. A bokrok alatt ott lehet egy sün, a kövek között egy gyík, a nedvesebb részeken egy béka, a sarkokban pókok szőhetik a hálójukat, a fákon és bokrokon pedig különböző madarak keresnek táplálékot. Este pedig, ha szerencsénk van, még denevéreket is láthatunk. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. Az Állatok Világnapja kapcsán érdemes egy kicsit más szemmel körülnéznünk saját környezetünkben. Mert amikor azt mondjuk, hogy állatok, sokszor a nagyobb, látványosabb vagy éppen aranyosabb állatok jutnak eszünkbe. A kutya, a macska, a

Az őz, a ló, egy szép madár vagy egy pillangó. De mi a helyzet a pókokkal, vagy a békákkal, a vakonddal, a denevérrel, vagy azokkal a rovarokkal, melyeket egyszerűen csak bogaraknak nevezünk, és amelyek közül sokat legszívesebben eltüntetnénk a környezetünkből. Pedig az ökológiai rendszer nem úgy működik, hogy vannak benne szerethető és fölösleges állatok. A természetben mindenféle élőlény kapcsolódik egymáshoz. Nem biztos, hogy minden fajnak ismerjük a szerepét, de az biztos, hogy az élővilág sokfélesége és a fajok közötti kapcsolatok teszik ellenállóbbá és működőképessé az ökoszisztémákat. Gondoljunk csak egy átlagos kertre. A méhek és más beporzó rovarok segítik a növények szaporodását. A madarak és a denevérek rengeteg rovart fogyasztanak. A békák szintén számos gerinctelen állattal táplálkoznak. A baglyok és más ragadozó madarak a rágcsáló állomány szabályozásában vesznek részt. A sünök férgeket, csigákat és rovarokat fogyasztanak. A giliszták pedig a talajban dolgoznak, hozzájárulva annak szerkezetéhez és a szerves anyagok lebontásához. Vagyis egy kertben nem egyszerűen különálló állatok élnek egymás mellett, hanem egy közösség. Talán éppen ezért érdemes másként gondolnunk arra is, hogy mit jelent egy szép, rendezett kert. Mert lehet, hogy a számunkra az a tökéletes kert, ahol minden fűszál egyforma magas, minden levél össze van gerebjézve, minden bokor szabályos, és egyetlen bogár sem zavarja meg a rendet. A természet viszont nem ilyen rendezett. Ősszel különösen jól látjuk ezt. Lassan lehullanak a levelek, a növények visszahúzódnak, a kert elcsendesedik, egyre rövidebbek a nappalok. Mi pedig ilyenkor nekilátunk az őszi nagy takarításnak. Gerebjézzük a leveleket, levágjuk a füvet, visszametszük a növényeket, összeszedjük az ágakat, és megpróbáljuk minél rendezettebbé tenni a kertet a tél előtt. Pedig érdemes egy kicsit visszafogni magunkat. Nem azt mondom, hogy hagyjunk mindent teljesen magára, de az őszvégi kertet nem feltétlenül kell teljesen sterilre takarítanunk. Egy kicsit magasabb fű, egy bokor alatti avar, néhány meghagyott ág, vagy egy farakás, ugyanis nem feltétlenül rendetlenség. Lehet, hogy valakinek éppen az otthona. Ha ősszel összegerebjézzük az avart, nem feltétlenül kell mindent elszállítani. Hagyhatunk belőle egy kupacot a kert egy nyugodtabb, bokrosabb részén. Az ágakat is összerakhatjuk egy sarokba, és ha van egy olyan terület, ahol nem feltétlenül szükséges a fűnek tökéletesen rövidnek lennie, ott akár egy kicsit magasabbra is hagyhatjuk. Ezek apróságoknak tűnnek, de egy kis kertben is sokat számítanak. Például most, amikor a sünök már a télre készülnek. A sünök ősszel még táplálékot keresnek, majd megfelelő búvóhelyet választanak a téli nyugalomhoz. Egy gondosan megépített vastag, lomb vagy rőzserakás ezért akár életmentő menedék is lehet. De mi a helyzet azokkal az állatokkal, amelyeket nem feltétlenül látunk szívesen? A vakond például sok kert tulajdonos számára inkább bosszúság, mint kedves vendég. A pókhálót sokan azonnal leszedik. A békától egyesek megijednek. A rágcsálókat pedig érthető módon szeretnénk távol tartani a háztól. De nem mindegy, hogyan. Különösen a mérgezőszerek használatával kell óvatosnak lennünk. Egy rágcsáló méreg ugyanis nem feltétlenül csak azt az állatot veszélyezteti, amelyik elfogyasztja. A megmérgezett egérből vagy patkányból könnyen lehet zsákmány, egy ragadozó madár vagy más állat számára is. Ezért, ha lehet, először a megelőzést és a kíméletesebb megoldásokat keressük. Ha pedig egy kicsit előrébb tekintünk, hamarosan megérkezik a tél is, amire érdemes felkészülni. Ilyenkor különösen fontosak lesznek a kertben maradó és a hozzánk telelni érkező madarak. A szakértők szerint a téli etetés időszaka csak az első tartós fagyok és a hó megjelenésével kezdődik. Ilyenkor adhatunk majd fekete napraforgót, kölest, almát, illetve megfelelő állati zsiradékot. Kenyeret és konyhai ételmaradékot viszont nem szabad. No és ami legalább ilyen fontos, a víz. Télen is szükségük van ivóvízre, és amikor a természetes vizek befagynak, egy megfelelően kialakított itató sokat segíthet. De nem csak a madarak miatt érdemes figyelni erre. Ősszel a denevéreket is egyre ritkábban láthatjuk, hiszen a hideg és a táplálék csökkenése miatt megkezdik a téli nyugalomra való felkészülést. A környékünkön élő denevérfajok rovarevők, és fontos szerepük van a rovarok fogyasztásában. A téli nyugalmi állapotban lévő denevéreket pedig nem szabad zavarni, mert egy felébresztés komoly energiaveszteséget okoz számukra.
Ha tehát ősszel találunk egy állatot a ház körül, ne az legyen az első gondolatunk, hogyan tüntessük el. Nézzük meg inkább, miért van itt, mit keres, és valóban zavar bennünket? Amikor legközelebb kilépnek a kertbe, nézzenek körül egy kicsit más szemmel is. Ne csak azt vegyék észre, amit még rendbe kell tenni, hanem azt is, ami már ott van. Egy madár a kerítésen, egy sün a bokor alatt, egy béka a levelek között. Apró jelei annak, hogy a kertünkben, rajtunk kívül mások is élnek. Nem kell minden állatot szeretnünk, de ha észrevesszük őket, talán könnyebben megértjük, és könnyebben helyet is hagyunk nekik. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!

Lehet, hogy eltört, ez volt a Magna Cum Laude slágere, jellegzetes mezőmisis hanggal szólalt meg ez a sláger, és hát még van egy dalocskánk Király Viktortól, és ő zárja le ezt az órát, mert hogy hamarosan 14 órától hallgatóink zenés jó kívánságait közvetítjük több mint 20 percben, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani.

Kapcára Slavin Evelynnek szól a mai első zenés jó kívánság. Ezen a csodálatos vasárnapon, születésnapja alkalmából, tiszta szívből kívánnak neki jó egészséget, véget nem érő boldogságot és rengeteg örömteli pillanatot. Köszönik határtalan szeretetét és a féltő gondoskodást, amellyel nap mint nap megédesíti az életüket. Istentől megáldott, nagyon boldog születésnapot kíván szerető férje Denis és gyermekei Karin, Kiara és Mark.

Csók Mihálynak Szent Gotthárdra küldik a következő dalt. Fiai, Bence és Krisztián édesapjukat köszöntik 80. születésnapja alkalmából ezzel az üzenettel. Köszönjük neked a sok munkát, törődést és melegséget, amellyel pékként és édesapaként is végigkísértél minket az életben. Kívánjuk, hogy az előtted álló évek is békében, boldogságban és egészségben teljenek. Nagyon szeretünk, Isten éltessen sokáig!

Dobronhegyre szól a következő dal Salamon Józsefnek. Születésnapja alkalmából hosszú életet és jó egészséget kíván felesége Angéla, valamint fiai Krisztián és Richard.

Gergál Krisztiánnak küldik a következő dalt Dobronhegyre. Születésnapja alkalmából hosszú boldog életet és jó egészséget kívánnak szülei, Angéla és Józsi, valamint testvére Richard.

Makaróné Orvos Katalinnak kíván boldog születésnapot a következő dallal, Evelin. Kívánja, hogy legyen rengeteg szép élménye sok nevetéssel, és olyan napja, amilyet szeretne.

Ez volt a Carpenters és az egyik ikonikus daluk, talán szerintem a legismertebb, a Please Mr. Postman. Hát akik megkapták az üzenetet, még ha nem is postai úton ment, hanem így az éteren keresztül, és remélem, hogy tökéletesen sikerült a meglepetés és a szívküldék tekintetében. Aki pedig lemaradt most erről a lehetőségről, ugye vasárnaponként délután 2 óra után teljesítjük hallgatóink zenés jó kívánságait, hogy hogyan lehet kérni tőlünk természetesen egy űrlap kitöltésével, amit a honlapunkon érnek el. Értelemszerűen kitöltik, elküldik, és a vasárnapi kívánság műsorban már mehet is az üzenet. Erre minden vasárnap 2 óra után van lehetőség. Aki viszont most lemarad, de mégis ünnepelnek, hát remélem, hogy nagyon csodásan telik ez a vasárnap délután. Mindenkinek jó ünneplés, mindegy, hogy milyen eseményt tartanak éppen, és remélem, hogy a következő dal, vagy az következő dal majd sok a kedvence, talán akár egy köszöntésnek is felér. Viszont ami még fontos, és sokat emlegettük, az az állatok világnapja, és én már nagyon-nagyon régóta terveztem, hogy interjút készítek egy fiatal leányzóval, illetve az apukájával. Ők azzal lettek idézőjelesen híresek, de inkább megszerethetőek és szerethetőek nagyon, hogy Foki nevű szamarukkal körbe sétálták a Balatont. Több mint 32 nap, azt hiszem 32-33 nap volt, és ennek pont az volt a lényege, hogy egyrészt megmutassák azt, hogy az állatszeretet mi mindenre képes, illetve felhívják a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az állatvédelem. Ők egy szamárfarmot üzemeltetnek, illetve tartanak fenn adományokból Győr mellett, és úgy döntöttek, hogy egy 2 éves, nagyon virgonc és nagyon jó pofa kis szamárral, aki Foki névre hallgat, elindulnak és körbesételják a Balatont. Olyan népszerűségre tettek szert, hogy gyakorlatilag másodpercnyi idejük sem maradt arra, hogy akár gondolkodjanak is, hiszen folyamatosan volt kísérőik, rengeteg óvodába, iskolába, idős otthonba, idős emberekhez látogattak el, és vittek egy kis vidámságot, jó kedvet az ott élőknek, és megismertették a gyerekekkel valóban a tudatos és nagyon fontos állattartásnak a jelentőségét. Bettina 17 éves, egyébként nagyon régóta már az állat szeretet tölti ki a mindennapjait, elsősorban egyébként lovakkal foglalkozik, és ezt is szeretné majd szakmájának tekinteni, viszont az ő farmjukon elsősorban mentett szamarak vannak, nagyon jó fej mentett szamarak, és az egyik szószólójuk volt Foki, és remélem, hogy sokan követték az oldalukat. Az is az oldaluk neve, hogy Ott vagyunk már, és hogyha valaki nézte a Shrek című filmet, animációs filmet, akkor ezt a mondatot biztos, hogy hallotta a benne szereplő szamártól, aki mindig azt kérdezte, hogy Ott vagyunk már, és ez lett az oldaluk címe is, illetve neve. Őket el lehet érni egyébként a legtöbb közösségi oldalon, és hát remélem, hogy most délután összejön a kapcsolat Koszonics Tiborral, Bettina apukájával, aki egyébként végig a lányzóval körbesétálta a Balatont Fokival együtt, és remélem, hogy mesél erről a kalandos útról. Hát hol máshol, ha nem az állatok világnapján lenne ennek a kis beszélgetésnek a helye, úgyhogy megpróbáljuk őt majd elérni 3 óra után, és egy rövid beszélgetés keretében megtudhatjuk, hogy ezen a csacsi farmon hogyan is élnek a szamarak, mennyien vannak, és hogy tulajdonképpen nekik ezzel a sétával mi is volt a konkrét céljuk. Úgyhogy ezzel folytatódik hamarosan majd a Muravidéki Magyar Rádió délutáni műsora, de jön most Herceg Dávid Nem az a lányjal, a Nem az a lány egyébként tegnap éppen Lentiben lépett fel, aztán jön Robbie Williams és az Azsúr is zenélni fog. Lentiben lépett fel, aztán jön Robbie Williams és az Azsúr is zenélni fog.

Nem feledkeztünk el önökről sem, úgyhogy mondom, hogy mi minden várja még azokat, akik elsősorban mondjuk a sportot kedvelik, mert hogy ugye a röplabda szezon elindult Lendván, tegnap és ma zajlanak a selejtezők, a junior lányok, illetve az első ligába jutásért zajló selejtezők zajlottak, meg a kadétok is pályára léptek. A lendvei kétnyelvű középiskola sportcsarnokában lehet ma szurkolni a junioroknak, illetve a kadétoknak. Aztán ma 4 mérkőzést játszanak a Muravidéki labdarúgó ligában, már a 7. fordulónál tart a liga. Ma 4 órakor Polana Bakovci, Akva Izsákovci, Dok Lezsovje találkozó lesz, az Olimpia Hosszúfalu a Csensovcit, még az Aluvár Gáncsányi a Hotizát fogadja ma 4 órakor. A lendvai körzeti ligában szintén a 7. kör mérkőzéseit rendezik ezen a vasárnapon. 14 órakor kezdődött a Kobélye Dobronak rangadó, 16 órakor pedig Kapcán a Malibu Pannonia GK a Granicsárt fogadja, és ezzel a mérkőzéssel zárul ez a 7. kör a mai napon. A Muraszombati körzeti ligában pedig a 7. fordulóban Hodoson csap össze a listavezető, a 2. helyezett Cankova, a mérkőzés ma 16 órakor kezdődik. És már említettem, hogy idén 10. alkalommal rendezték, illetve rendezik meg a Muravidéki félmaratont. Ma Moravské Toplicén, és 4 táv közül választhattak a résztvevők. Egyébként, ha jól tudom, most már a záró akkordnál tart. Ezen a 10. Muravidéki mini maratonon összesen 316-an neveztek a versenyre, és a versenyzők különböző hosszúságú pályák közül választhattak. Egyébként ez egy nemzetközi futóverseny volt, tehát nem csak innen Szlovéniából, meg Muravidékről, hanem máshonnan is érkeztek futók. Nagyon sok táv közül lehetett választani, de nyilván ugye, ha már fél maratonról beszélünk, akkor bizony elég sokan választották a 21 kilométert, és ebben a ragyogó napsütéses időben szerintem még a futás is sokkal élvezetesebb. Egyébként erről majd lesz beszámoló, erről a mai futóversenyről a Muravidéki Magyar Rádióban és a hétfői sport összefoglalóban. Tartsanak velünk a folytatásban, 4 perc múlva lesz délután 3 óra.

Még hoztam programajánlatot a jövő hétre is, hiszen a Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetsége a Szlovéniai Zsidó Kultúra Európai Napjai alkalmából szervez rendezvénysorozatot, és ennek keretében minden érdeklődőt szeretettel várnak Szűcs Deán történész Lendva szerelmi történetei című előadására, amelyre október 7-én szerdán 18 órai kezdettel kerül sor a szövetség termében. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. A Sálapti Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség is szervez nagyon jó programokat, és mindenkit szeretettel várnak a következő eseményekre. A helyszín a Domonkosfai Porta. Fantasztikus lesz október 7-e szerda, délelőtt 11 órakor. Ki lehet próbálni a kukoricatörést. Csütörtökön, október 8-án 9 óra 30 perckor lesz egy mini tök fesztivál, október 9-én pénteken 18 órakor pedig kukoricafosztásra várják az érdeklődőket. Ez egy nagyon fantasztikus program lesz, ne hagyják ki régi, hagyományos, olyan népi mesterségek vagy tevékenységek, amik már lehet, hogy félig meddig feledésbe merültek, de a Domonkosfai Portán ezt nem hagyják, úgyhogy a hagyományőrzés jegyében szerdán kukoricatörés, csütörtökön minitök fesztivál, pénteken pedig kukoricafosztás. Mindenkit szeretettel várnak.

Maradunk még egy picit a programoknál. A Liszt Intézet októberben is nagyon aktív, és rengeteg program lehetőséggel várja a látogatókat. Október 5-én hétfőn a Liszt Intézetben 18 órakor a divatfotó és a fotóművészet különleges találkozása, kortárs fotóművészeti kiállítás megnyitóra kerül sor. A dinamikus, kreatív közegre fókuszálva ez a kiállítás lenyűgöző lehetőséget kínál arra, hogy bemutassa a kortárs magyar fotográfia kivételes minőségét, valamint szoros kapcsolatot a nemzetközi művészeti irányzatokkal. A program egyébként a Ljubljana Fashion Week hivatalos kísérő programjaként valósul meg, és hát nyilván olyan fantasztikus kurátorok, fotóművészek lesznek ezen a kiállításon, amelyeket érdemes egyébként megnézni, szemügyre venni. Aki október 5-én hétfőn Ljubljanában tartózkodik, a Liszt Intézet 18 órakor szeretettel várja erre a divatfotó és fotóművészet különleges találkozása kiállítás megnyitóra. Október 9-én pénteken az Art Cycle 2026 művészeti rezidencia záró kiállítása lesz, nemzetközi vizuális művészeti fesztivál, és hát 1997 óta a világ minden tájáról érkeznek művészek, borászok, turisztikai szakértők, és számos szlovéniai nagykövetség, illetve kulturális intézet képviselőit hozza össze egy-egy hét erejéig ebben a régióban, a Vipává völgyében, a Krás régióban, és hát 2026-ban a rezidens program magyar művészei Mucsi Balázs, Kaposi Petra és Kenteleki Gábor. Ez is egy fantasztikus lehetőség, egy családi borászat ad otthont ennek a programnak, ahol magyar művészek lépnek majd fel. És ha maradunk még a Liszt Intézetnél, akkor ők október 16-án pénteken 18 órakor magyar-szlovén zeneórát tartanak gyerekeknek, és vidám énekes zenés foglalkozásokra kerül sor. A programra minimum 5 gyerek részvételére tartanak igényt, akkor tud csak megvalósulni, de ez is egy nagyon jó kis kezdeményezés. Ami viszont minden évben hatalmas népszerűségnek örvend, az a Málé nap. Gyertyanosi falu otthonban lesz majd a hónap vége felé, egészen pontosan október 24-én, és idén már 11. alkalommal szervezik meg, de jelentkezni már most lehet, mégpedig a legjobb hagyományos kukoricamálé, vagy a modern kukoricamálé kategóriában. Ugye a kukoricamálé fő alapanyaga értelemszerűen a kukoricaliszt, és hát különböző töltelékeket tud tartalmazni, a hagyományos csak tejfölt, lekvárt és almát, a modern pedig emellett még ugye hozhatja a diót, a mákot, bármilyen magvakat, akár csokoládét, különböző gyümölcsöket is. A lényeg, hogyha önök úgy érzik, hogy nagyon finom málét tudnak sütni, akkor érdemes erre a versenyre benevezni. Október 24-én lesz majd a bírálat, és emellé a gyertyanosi falu otthonban természetesen kulturális program is társul. Október 15-ig várják egyébként a beérkezett mintákat, és még azt is megszabták, hogy 15x15 cm nagyságúnak kell lenni, amit leadnak. Egy a lényeg, jegyezzék föl, október 24, délután 5 óra Gyertyanosi falu otthon, idén 11. Málé nap. Nálunk viszont most így 15 óra 12 perckor jön Péli Barna és Roy egy közös dallal.

Nem cserélnék senkivel, Péli Barna és ő egy közös dallal. Hát szerintem Foki sem cserélne senkivel, ő egy törpeszomár, és az ő gazdái sem cserélnének, azt gondolom senkivel, hiszen olyan gyönyörű célt határoztak meg, ami azt gondolom, hogy egyrészt megszívlelendő, meg követendő is, mert hogy azt vállalták, hogy augusztus 24-e és szeptember 24-e között, ugye ez egy hónap, egészen pontosan 32 nap, 210 kilométert megtéve körbegyalogolják a Balatont, és pont azért, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartásra, illetve az állatok szeretetére, és ez a legfontosabb. Ma ugye október 4-e van az Állatok Világnapja, és én nagyon-nagyon örülök, hogy most arra tudtuk pont ezt a beszélgetést összehozni, bár többször kerestem Koszonis Tibort, Bettina édesapját, de a balatoni kerülő során egyszerűen annyira sok feladatuk volt, hogy csak a pihenősre és a gyalográsra és az ottani hihetetlen intenzív érdeklődésre volt csak idejük, most viszont reméljük néhány perc múlva itt lesz a vonal a túlsó végén, és elmeséli nekünk ezt a nem mindennapi túrát, és azt is, hogy miért vállalkoztak egy ilyen igazán fontos küldetésre. Úgyhogy tartsanak velünk!

0: Gondolom a zene mindenkinek ismerős a Shrekből elsősorban, és ugye olyan sokszor emlegettük ma, hogy ma van október 4-e, az Állatok Világnapja. Egy olyan nap, amikor még hangosabban beszélhetünk a felelős állattartásról, a mentett állatokról, és azokról az emberekről, akik tulajdonképpen az életüket teszik fel a védelmükre. De vajon önöknek valaha eszébe jutott, hogy mondjuk egy szamár mellett gyalogolva hívják fel a figyelmet mondjuk pont ezekre az értékekre? Nos, van egy fantasztikus magyar család, akik pontosan ezt tették és teszik. Nemrég fejeződött be hát az a nem mindennapi túra, amely során a 17 éves Koszonics Bettina és hűséges társa Foki a törpeszamár 32 nap alatt több mint 200 kilométert gyalogolva körbesétálta a Balatont. A hatalmas teljesítmény a mai világnap apropóján, hát remélem, hogy mindenkinek egy nagyon jó iránytű lesz, mert hogy a teljesítmény és a világnap apropóján a telefonban a túlsó végén köszönhetjük a csapat kísérőjét, a Himodi Szamár Rezervátum megálmodóját és persze Bettina édesapját, Koszonics Tibort. Jó napot kívánok, Tibor, üdvözöljük a műsorban.
1: Jó napot kívánok, Koszonics Tibor vagyok.
0: Hát én nagyon örülök, hogy ez a beszélgetés most összejön, én nagyon régóta vártam már erre, de ezt gondolom ön is tudja, úgyhogy egy picit nézzünk bele ebbe a Balatonkörbe, meg a kulisszatitkokba. Ugye nagyjából egy hete, alig több mint egy hete tértek vissza Balaton Almádiba. Hogy van most a csapat? Sikerült már kipihenni ezt a, hát 32 napot, ugye? Több mint 200 kilométert. Hogy van most a csapat?
1: Szerintem igazából a túra volt nekünk a pihenés, mert itt a Szamár Farmon építkezünk, illetve készülünk a következő nyíltapunkra, úgyhogy nem nagyon pihentünk, amióta hazajöttünk, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy a túra volt a pihenés.
0: Az volt a kikapcsolódás. Foki is így gondolná? Neki mennyire volt ez élmény?
1: Igazából egy szamár, ha nem akar sétálni, akkor nem sétál, úgyhogy úgy gondolom, hogy Foki élvezte, mert ő az első szamár, aki körbelegelte a Balatont. Úgyhogy igazából szerintem Foki nagyon jól érezte magát. Nagyon simogatták.
0: Ugye ön végig ott volt Bettina meg Foki mellett kísérőként, azért, hogyha ezt megpróbáljuk elképzelni, mert nem mindenki tudott ott lenni, akkor milyen akár egyetlen nap egy ilyen törpe szamárral. Mennyire volt makacs mondjuk a tempó tekintetében Foki, vagy esetleg pontosan egy nagyon fegyelmezett partnerként lehetett rá tekinteni?
1: Igazából van 14 szamár most nálunk, és Foki volt az egyetlen, aki alkalmas a túrára. Elég fegyelmezett, viszont nagyon lassan sétál, ilyen egy, illetve kettes tempóba, kilométer per órába. Ugye ez hátráltatott is engem, mert én vettem egy rollert, hogy avval kísérem őket, de a roller minimum 5-tel megy, úgyhogy nekem is sétálnom kellett. Igazából nem volt nehézség. Olyan volt, hogy naponta 8-9-szer megállt reggelizni, de igazából belekalkuláltuk, hogy lassan haladunk. Ugye időpontot soha nem tudtunk megmondani egy adott település, hogy mikor érünk oda. Közönségtalálkozót minden nap szerveztünk, és az direkt a késői órákban, hogy addigra biztosan odaérünk.
0: Szóval Foki diktálta a tempót, meg a napi távot is. Egyébként, hogyha egy visszatekint erre a 210 kilométerre, akkor milyen volt a fogadtatás a tó körül? Ugye lehetett látni, hogyha valaki a közösségi oldalon követi önöket, már pedig nagyon-nagyon megugrott a követői bázis ez alatt a bő egy hónap alatt, hogy mondjuk említhetném Balatonboglár, de nagyon sok települést, ahol hát mintha sztár lett volna Foki, úgy köszöntötték az ott lévők. Mennyire nyitottak ön szerint az emberek egy szamár láttán? Mennyire lehet látni azt, hogy még talán a legbarátságtalanabb, mosolytalanabb ember is ott valahogy így meg tud nyílni?
1: Igazából nagyon jó volt a fogadtatás. Az első egy hétben, amíg nem kapták annyira fel, akkor talán egyszerűbb volt túráznunk is, viszont akkor is már autókból integettek, meg meglepődtek, de amikor Tihany magasságában voltunk, akkor már ugye elég nagy visszhangja volt, akkor már nagyon nehezen tudtunk közlekedni. Volt, amikor egy kilométerre volt az étterem, és 2,5 óra alatt értünk az étteremben, mert mindig megállítottak. Oda jöttek fotózkodni, akkor vagy 20 ember oda jött, nagy nehezen tovább indultunk, egy pár méter után megint megállítottak, úgyhogy igazából jókorán indultunk reggel, hogy még ne legyen tömeg, és akkor szép csendben tudjunk gyalogolni a következő településre. De egyébként nagyon, nagyon jó fogadtatás volt.
0: De hát pont ez volt ugye a cél. Ma van az Állatok Világnapja, és hát ez a túra akkor pont nem egy sima teljesítménytúra volt ezek szerint, ebből kiderül, hanem nagyon komoly üzenetet hordoztak. Mit tapasztaltak? Sikerült átadni valamennyire? És azért kérdezem így, hogy valamennyire, mert még mindig nagyon gyerekcipőben járunk a felelős állattartás területén. Mennyire ment át az az üzenet, amit Fokival elvittek a Balaton köré, pont azért, hogy az embereknek megmutassák, hogy lehet így is, és csak így érdemes. Tehát mit lehetett tapasztalni gyerekek, járókelők részéről? Mennyire érzik át a felelős állattartást?
1: Ugye nekünk a fő célunk ebben a túrával a figyelemfelkeltés volt, és illetve az iskolákba tartsunk előadást a felelős állattartásról. Azt vettem észre egyébként, hogy szinte minden a tanárokon múlik. Ha egy iskolába ellátogattunk, ahol felelős állattartást tanítják a gyerekeknek, állatbarát iskola, teljesen más fogadtatás volt, mint egy olyan iskolába bementünk, ahol nem napi szinten foglalkoznak a felelős állattartással. Erre tudok példát mondani, 350 gyerekből nem volt senki, aki kérdést tegyen fel. Egy állatbarát iskolába 150 gyereknél meg egy órán keresztül kérdeztek. Úgyhogy igazából maga a gyerekek nyitottak lennének, csak az oktatást kellene egy picit átgondolni, és bevinni akár a napi tanulásba a felelős állattartást. Én úgy gondolom, hogy közel 10 000 gyereknek tartottunk el az előadást, hogy sikeres volt. Ha csak egy pár gyerek máshogy fog gondolni az állatokra, akkor úgy gondolom, hogy ez sikeres túra volt.
0: Hogy már megérte, ugye, hogyha egy-két gyerekhez eljutott. Hát nagyon sok helyre elmentek, óvodákba, iskolákba, de még idős otthonokba is. Melyik volt a legszeretetteljesebb fogadtatás, vagy amire olyan nagyon jól szívvel gondolnak vissza, hogy már ezért megérte? Mi volt az a találkozás, amire azt mondja, hogy ez olyan csodálatos volt?
1: Kettőt tudok ide sorolni, az egyik az idősek otthona, ott egy néni elsírta magát, amikor meglátta a szamarat, elmesélte, hogy gyerekkorában a teheneket hogy hajtották a hegyre legelni, ott az idősek nagyon örültek nekünk, illetve az iskolák közül pedig a Balatonendrédi iskolát tudom kiemelni, ahol olyan fogadtatásban volt részünk, amit igazából sehol nem tapasztaltunk annyira. Örültek nekünk, hogy a igazgatónő majdnem elsírta magát, hogy elmentünk, főleg úgy, hogy nem is volt az úti tervbe. Ott autóba kellett rakni Fokit, és egy kis kitérőt tenni, de szerintem nagyon jó döntés volt, hogy elmentünk hozzájuk.
0: És hát nagyon jó döntés volt, hogy körbe sétálták a Balatont. Azért hogyha jól belegondolok, a szamarakról meg a csacsikról mindig azt szokták mondani, hogy makacs egy állat, és aztán nem igazán hajlandó együttműködni, ha ő nem akar semmit, meg hogy néha buta is, de nekem pont az a tapasztalatom, hogy a magához való esze megvan. Mit tanultak egyébként az évek során önök, akik csacsikat mentenek és nevelnek? Milyen állat valójában a szamár, és mit tanít az embernek?
1: Igazából szerintem, amit a gyerekkorunkban tanítottak a szamárról, az semmi nem igaz. A szamár rettentően intelligens. Szerintem az a kutyákkal vetekszik az okosságba. Makacsnak sem mondanám, igazából akkor szokott megállni, hogyha valamit észrevesz és meggyőződik róla, hogy mi az, akár az lehet egy nylon zacskó a földön. Ugye ő nem menekülő állat, hanem ő felveszi a harcot, és ő messziről észrevesz valamit, akkor átgondolja, hogy az attól félni kell, vagy nem kell félni. A lányom igazából azt szokta mondani, hogy a szamár nem makacs, hanem bölcsen okos. Amúgy meg teljesen együttműködő. Teljesen szerethető. Például Foki úgy viselkedik, mint egy kutya, amikor elengedtük a szálláson, 5-10 percen keresztül futkározott körbe, nekifutásból rámugrott, mint egy kutya, úgyhogy volt olyan, amikor berepültem a bokorba. Teljesen szerethető. Nálunk a nagyobb szamarak is úgy viselkednek, mint egy családtag akár.
0: Tibor, hány szamár él most ezen a csacsi farmon, vagy szamár rezervátumban?
1: Ugye ketté választanám, mert szamárfarm és rezervátum vagyunk. Van saját 8 darab szamarunk, és van még ezen kívül 6 darab mentett szamár, illetve van 2 ló, láma, alpakka, és közel 19 szamarat helyeztünk már ki, amióta működünk, illetve 7 lovat helyeztünk ki megfelelő gazdához.
0: Amióta működünk, az hány év?
1: 2024-ben volt a fiamnak egy 450 kilométeres túrája a Füles nevű szamarunkkal. Ő Szegedről sétált el Mosonmagyaróvára. Akkor ő azért sétált, hogy támogatókat gyűjtsön a szamárrezervátum megnyitásához, és 24 júliusában indult, augusztusban ért célba, és szeptemberben alapult ott vagyunk már állatvédelmi alapítvány.
0: Hát ebből most akkor kiderül, hogy a fia is, meg a lánya is nagy állat kedvelő, meg szeretnek menteni, és azt gondolom, hogy segíteni az állatokon. Édesapaként hogyan fogadja, amikor mondjuk a gyerekek azzal állnak elő, hogy na akkor mi most útra kelnénk egy csacsival. Minden esetben első szóra jön a támogatás, vagy ezt azért ezt jól át kell gondolni?
1: Hát igazából szerintem egy apa örül, hogyha a gyerekének a álmába tud segíteni. Én rögtön igent mondtam, a fiamnál kevesebbet kellett szerveznem, mert ő megszervezte az útját. A lányomnál egy kicsit nehezebb volt, ugye meg kellett szerveznem a napi kilométereket, minden napra a szállást. Ugye én kísértem Bettinát és Fokit egy rollerrel, amikor megérkeztünk a településre, akkor én visszarollereztem a teherautóért, amivel kísértem őket, úgyhogy egy picit nekem fárasztó volt, de egyébként boldog vagyok, hogy a lányomnak az álmában részt vettem.
0: És hát egy édesapának is azt gondolom, hogy nagy boldogság, hogyha azt a fajta gondolatiságot, amit ő maga is képvisel, azt a gyerekekbe ilyen szépen át tudja ültetni. Ugye állatok világnapja van, és itt hallhattuk, hogy nem csak szamarakról van szó, hanem nagyon sokfajta állatot tartanak. Ő mit gondol 2026-ban, hol tartunk felelős állattartásban, és ön szerint most, hogy rengeteg mindenkivel találkozott, kicsikkel, nagyokkal, idősekkel, milyen az emberek általános gondolkodása erről?
1: Hát szerintem még nagyon gyerekcipőbe jár a 26-ba a felelős állattartás. Mondom, ennek szerintem a következő generációt lehetne megtanítani a felelős állattartásra, viszont ahhoz tanórákat kellene tartani. Egyébként meg a nyílt napon, ha jönnek a látogatók, felnőtt vagy akár nyugdíjaskorú emberek sikongatnak, úgy viselkednek, mint gyerekek, úgyhogy maga a szamár meg az állatszeretet megvan, csak tanítani kellene.
0: Hol működik ez a szamárrezervátum? Ugye egy alapítványról beszélünk tulajdonképpen, és nagyon jó nevet választottak, ez sem véletlen. Ugye ott vagyunk már?
1: Igen.
0: Kinek az ötlete igen, volt?
1: Amikor a fiam 24-ben kitalálta, hogy elsétál Mosonmagyaróvára, akkor gondolkodott a néven, és akkor jött az ötlet, hogy legyen ott vagyunk már. Mert ugye hosszú utat tesz meg, hogy akkor maga a Facebook oldalunk is úgy indult, hogy ott vagyunk már, és ameddigre célbe ért, akkor döntöttük el, hogy az alapítványunknak a neve is ott vagyunk már lesz.
0: És hát nyilván, hogyha valaki nézte a Shrek-et, akkor tudja, hogy a szamár ott is egy ilyen vidám és nagyon központi figura volt, és hát önök is pont erre próbálják egyébként a hangsúlyt tenni, hogy a szamarak egy igazán becsülendő állatfaj, akik szerintem több figyelmet érdemelnek. Ha jól tudom, Himodon működik ez a szamár rezervátum. Pontosan Kik találnak önöknél most menedéket, és mondjuk a hallgatók hogyan tudnak segíteni, akár mondjuk a közelgő nyílt napon, hogyha ellátogatnak önökhöz? Milyen, hogy és miként kerülnek oda mentett szamarak?
1: Ugye nagyon sok esetben bántalmazott szamarakat fogadunk be, vagy hogyha valaki már nem tudja gondozni tovább, akkor befogadjuk. Ugye mindenféle helyről érkeznek szamarak. Két szamarat tudnék kiemelni, Csámpit és Albit. A Csámpinak eltörték a lábát, albinó szamarat pedig 30 helyre adták két hónap alatt. Mind a kettőt bántalmazták, mind a kettőnél legalább fél évet kellett várnunk, hogy egyáltalán új hegyen megérintsük. Viszont az elmúlt két év odáig jutottunk mind a két szamára, hogy bárki meg tudja simogatni. Úgyhogy igazából mindenféle szamár jön hozzánk, illetve bántalmazott lovak is.
0: És aztán ők egy idő után tudnak újra gazdisodni?
1: Hát
0: vagy nem mindenki.
1: Nem mindenki, aki olyan helyről jön, vagy úgy fogadjuk örökbe, hogy vállaljuk, hogy nem adjuk örökbe, akkor ők itt már, akik most nálunk vannak, ők állandó lakók, de nyilván ki kell helyezni belőlük, amikor mentünk, és kihelyezhető, mert előbb-utóbb megtelne a szamárfarm, és nem tudnánk következő szamarat befogadni.
0: Tibor, ez mennyire lelki munka egyébként? Mennyire viseli meg az embert, amikor nem csak egy ilyen vidám kis szamárral találkozik az ember, mint mondjuk Foki, hanem amilyenekről az imént pont mesélt, akiket megvertek, bántalmaznak. Mennyire viseli meg az embert, amikor egy ilyen szamarat ment meg, és aztán visz ebbe a szamár rezervátumba? Hogy hova tud eljutni az ember, és hova tud, hát bocsánat, hogy ezt mondom, lealjasulni?
1: Hát túl kell lépnünk ezeken a dolgokon, mert egyébként szerintem nem lehetne ezt csinálni. Maga az ember, a találkozón megkérdezte egy gyerek, hogy a szamarat mitől kell óvni, ugye ő arra gondolt, hogy mit tehet a szamár, és mondtam neki igazából, hogy kizárólag az embertől kell óvni a szamarat, semmi mástól. Az ember túllép ezen, hogy honnan hoztuk a szamarat, és inkább azt nézi, hogy egy rossz állapotú szamár meggyógyul, boldog lesz, és igazából szerintem csak ez tud adni erőt, illetve amikor egy állaton már nem tudunk segíteni, mert későn jut el hozzánk, akkor pedig, ha netán el kell altatni, volt rá példa két alkalommal, az nagyon nehéz feldolgozni.
0: És ez 7 napból 7 nap, ha munkára gondolunk?
1: Hát igen, ugye a lányomnak volt szalagavatója, oda például a fiam nem tudott eljönni, valakinek mindig itt kell maradni. Nem nagyon tudunk családi rendezvényen részt venni, úgyhogy mindenki ott van, vagy nem teljes napot vagyunk.
0: Ezekkel a szamarakkal teljes a család egyébként?
1: Hát szerintem igen, családunk része. Ugye a gyerekeimet hát nem is kellett nevelni igazából, mert beleszülettek az állatszeretetbe, úgyhogy igazából őnekik ez a természetes.
0: Hát azt gondolom, hogy Bettinát meg Fokit nem csak egy ország, hanem hát egy egész közösség fogadta a szívébe és szerette meg, mert hát nagyon sok követője van nem csak Magyarországról, hanem a határon túlról, külföldről is, és hát én azt gondolom, hogy Bettina előtt le a kalappal. Egyrészt az állatszeretete miatt, másrészt, hogy már most ilyen fiatalon kiáll egy olyan cél mellett, ami azt gondolom, hogy követendő, úgyhogy ő egy nagyon jó példa a saját korosztálya számára is.
1: Hát igen.
0: Remélem, hogy ön is így gondolja, és büszke a lányára, meg a fiára is. Tibor, most ha jól tudom, pont kint van a szamaraknál, ilyenkor így 3-4 után ők sziesztáznak, pihennek, vagy ilyenkor mi a teendő?
1: Hát ilyenkor pihennek, vagy éppen, hát bent a rezervátumban csak olyan szamarak vannak, akiket ápolni kell, illetve a két törpe szamár van bent, ők nem mehetnek a többiekhez, ugye, mert ők fiúk, és nem szeretnénk így össze-vissza utódokat. A többiek meg kint vannak a legelőn ilyenkor.
0: És akkor ez délutáni kellemes sziesta, és biztos, hogy ilyenkor csodálatos velük kint lenni, és őket csak úgy önfeledten nézni, hogy velük milyen szép az élet. Én nagyon köszönöm, kedves Tibor, hogy megosztotta velünk ezeket a felemelő pillanatokat, és én amit kívánok, hogy az, amit kitűztek célul, az minél előbb teljesüljön, és minél inkább megvalósuljon valóban az a törekvés, meg álom, hogy az emberek felébrednek, és talán ez a felelős állattartás, ez nem egy ilyen távoli cél lesz, hanem minél előbb megvalósul. És bízom benne, hogy nem csak a szamarakat, hanem minden más állatot is megfelelően fognak tartani az emberek. Köszönöm szépen, hogy vállalta ezt a beszélgetést, és bízom benne, hogy lesz látogató majd innen a hallgatóink közül is, és segíteni fognak önöknek, hogy ez az alapítvány, az Ott vagyunk már, az állatvédelmet tovább folytathassa. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szép vasárnapot önnek, minden jót kívánok.
1: Önnek is. Köszönjük szépen. Viszlát.
0: Kedves hallgatók, hát gondoljanak bele ebbe a fantasztikus teljesítménybe, hogy a 17 éves Bettina és Foki a törpeszamár pontosan 32 nap alatt, augusztus 24-e és szeptember 24-e között kereken 210 kilométert gyalogolt a Balaton körül. Nem mindennapi látvány és nem mindennapi teljesítmény, de a legfontosabb mégis szerintem az az üzenet, amit magukkal vittek. A felelős állattartás is persze a legeslegfontosabb, a szeretet. Ma az állatok világnapján szerintem mi is tehetünk azért, hogy a hozzájuk hasonló mentett csacsik biztonságban élhessenek, és hogyha tehetik, akkor gondoskodjanak arról, hogyha tudnak menhelyeket, mindegy, hogy akkor gondoskodjanak arról, hogyha tudnak menhelyeket, mindegy, hogy milyen menhely.

Ez a Rufus Wainwright Hallelujah című dal is egyébként, ami Leonard Cohen feldolgozása, a Shrek című film egyik érzelmi mélypontját kísérte végig, és magában a filmben is sokszor felhangzott. És hát ez a film a Shrek iklette az Ott vagyunk már alapítványt is, és hát ha szeretik a Shrekket és benne a Samarat, akkor azt gondolom, hogy Foki történetét is érdemes tovább követni, mégpedig a közösségi oldalakon, hiszen ott rengeteg tartalmat megosztanak Foki mindennapjairól, meg természetesen a Samar rezervátum mindennapjairól, az ott élő samarakról is. Aki pedig úgy érzi, hogy most egy picit talán jobban megszerette a samarakat, vagy közelebbről megismerkedne velük, akkor érdemes valóban egyszer ellátogatni egy Samar rezervátumba, farmra, és megnézni, hogy ők mennyire különlegesek is, és érdekes kis állatok, akik, ahogy hallhatták Bettina szerint, bölcsek a maga egyszerűségükben, és talán ezt a bölcsességet érdemes tőlük megtanulni. Most 3 perccel vagyunk, 3:44 után, Ladánymene 27-tel jövünk, itt lesz a UB40, jön a Republic, Romantik, és lesz Neoton Família is, további szép délutánt, lent van már 24 fok van.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 0977 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

Mint hangszer a szívemben, ez volt a romantik slágere, és hát nyilván az ember szívében nagyon sok minden van, és néha ott olyan is feldobog, amire néha elsőre nem is tudja a magyarázatot. Ilyen Birtalan Lóránd Attila is, ő egy erdélyi magyar klinikai szakgyógyszerész, aki remek tartalmakat gyárt, egyfajta közéleti szereplő, és bizony nagyon intenzív jelenléte van az online térben, de nagyon fontos számára az egészség meg az életmód, hát nyilván tudományos szakgyógyszerészként ő közérthető formában az egészséges életmódról, a sportról, a böjtölésről nagyon sokat elmond és segít az embereknek, de egyébként a közösség tekintetében is nagyon élenjáró szerepet vállal, de ami nagyon fontos, hogy részt vett egy zarándoklaton, az El Caminón, teljesítette is, és a személyes tapasztalatait előszeretettel osztja meg bárkivel, aki bármilyen segítségre szorul. Úgyhogy megpróbáljuk őt most elérni, és reményeink szerint elmondja, hogy ez a hármasság, tehát a zarándoklat, a közösség, az egészséges életmód hogyan kapcsolható össze, mondjuk egy ilyen napon, mint október 4-e. Ugye tudjuk, hogy Szent Ferenc nem csak az állatok védőszentje, hanem egész életében a természettel való harmonikus együttélést hirdette, csak úgy, mint ez a fiatal ember, Birtalan Lóránd, de hogy mitől érdekes ő, hamarosan kiderül, mert hogy itt lesz majd a vonal túlsó végén.

0: Visszajövök, ez a Bagosi Brothers Company slágere. Szép délutánt kívánok a hallgatóknak. Október 4-e van, Assisi Szent Ferenc emléknapja és az állatok világnapja. Egy olyan nap, amely a teremtett világ tiszteletéről, azt gondolom egy kicsit a felesleges dolgok elengedéséről, na meg a belső csendről mesél. De vajon hogyan lehet ezt a ferenci szellemiséget mondjuk átültetni ide a 21. századi, hát meglehetősen rohanós világunkba, mindennapjainkba? Vajon hogyan függ össze a lélek csendje a testünk egészségével, egy 800 kilométeres zarándokúttal, vagy éppen mondjuk a tudatos böjtöléssel? Vendégünk a telefon túlsó végén Birtalan Lóránd Attila, klinikai szakgyógyszerész, tartalomgyártó, aki nem csak a patikában, vagy éppen a képernyők előtt, de a híres El Camino zarándok úton is kereste. Én azt gondolom, hogy ezeket a válaszokat. Köszöntelek, Lóránd, szép délután neked is.
1: Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Na hát akkor vágjunk bele, ugye én említettem Assisi Szent Ferenc nevét, ő bizony híres volt arról, hogy minden felesleges földi javat hátrahagyott, hogy a lényegre tudjon figyelni. Hát te is egy komoly hátizsákkal a hátadon nekivágtál a közel 800 kilométeres El Camino-nak. Szerinted mennyire volt nehéz a mai világ kényelmét, azt gondolom egy kicsit az okos eszközöket, meg mondjuk talán a mindennapi rutinodat magad mögött hagyni. Mi volt az az elsődleges hang, ami azt mondta neked, hogy most aztán el kell indulni?
1: Talán az első néhány napban volt ez csak nehéz. Utána annyira rájön az ember, hogy amúgy nagyon kevés dologra van valójában szüksége, hogy fel sem tűnik ezeknek a hiánya, hanem egy idő után el tud kezdeni koncentrálni azokra a dolgokra, amik valójában fontosak. Az első hang, ami elindított, nem is tudom, nekem egy nagyon régi bakancslistás dolgom volt, gyakorlatilag ez az El Camino, amire most értem meg, vagy most ért meg az életem, talán.
0: Mennyi idős vagy, ezt elárulhatjuk?
1: Én 30 éves vagyok.
0: Tehát kereken 30, még nagyon fiatal vagy, mégis volt egy belső hang, ami azt mondta, hogy el kell indulni. Ugye az zarándokok gyakran mondják azt, hogy az út során, hát azért a fizikai teher mellett a lelki terheket teszi leginkább az ember. Most így jó néhány hét vagy hónap után te mit gondolsz, mit hagytál ott azon az úton?
1: Nekem a legnagyobb tanulságom az pont az volt, amit a felvezetőben mondtál, hogy nagyon kevés dologra van valójában szükségünk ahhoz, hogy igazán jól érezzük magunkat. A civilizáció vívmányai azok elhitették velünk azt, hogy kényelmesebbé teszik az életünket, de nekem az a tapasztalatom, hogy igazából csak hangossá tették az életünket, de ezt én is most úgy tudom ezt mondani, hogy megpróbáltam létezni egy teljesen más stílusban, eszközök nélkül, mert én ugye a zarándokutat végigposztoltam, de nekem a telefonomon nem volt abszolút semmilyen szociális média eszköz, hanem volt egy srác, aki posztolta gyakorlatilag a videókat, és meg is vágta, és minden. Így tudtam elszakadni ettől az egész világtól, és kicsit kilépni ebből a napi mókuskerékből, ebből a zajból, ami körülvesz most minket, és rájönni arra, hogy ez nem kényelmessé teszi az életünket, hanem csak fölöslegesen zajossá.
0: De valahol mégis azért, hogyha valaki ránéz a közösségi médiás oldalaidra, nagyon-nagyon aktívan vagy jelen, a mindennapjaid része, nehéz volt bő egy hónapra letenni mindenféle ilyen eszközt, ami egyébként mindennapjaid része volt előtte. Vagy talán ez volt a legkönnyebb, amire azt mondtad, hogy nem is hiányzik annyira?
1: Nehéz volt, de egy ilyen tanult tehetetlenség gyakorlatilag, inkább ehhez tudom hasonlítani, szóval megtanultam azt, hogy innen kell várni a dopamin löketeket, ami táplálja az agyamat, és úgy gondolom ezzel nagyon sokan vannak még így, ami amúgy nem tartozik hozzá az emberi léthez, hogy a zsebünkben lévő kis képernyőtől várjuk el a gyors visszaigazolást és a gyors dopamin löketet. talán ez nem is a megszokás miatt, hanem ez lehet, hogy inkább közelebb áll már a függőséghez, hogyha nagyon szigorúan vesszük a definíciókat. Ez nehéz volt, de talán mint bármilyen függőséggel, mikor észrevette az ember azt, hogy milyen nélküle, akkor inkább egyre könnyebb kezdett lenni.
0: Na, ha már a dopamint említetted, akkor egy picit menjünk át a szakmádhoz is. Ugye klinikai szakgyógyszerészként és sportot szerető emberként te hogyan tekintettél erre a hatalmas fizikai teljesítményre? Hogyan reagált mondjuk a szervezeted, a tested arra, hogy napi 20-30 kilométert kell legyalogolni, és hogy volt-e olyan pont, amikor mondjuk pont a szaktudásodra volt szükség, amit saját magadon is talán bevetettél az út során?
1: Talán nagyon nagy hangsúlyt fektettem a regenerációra, amit lehet, hogy többen kevésbé. Én ugye csináltam elég hosszú napokat, nekem volt ilyen 50 kilométeres napom is, ami miatt meg is szóltak, így utólag látom, hogy ez nem teljesítménytúra, és nem erről kell szóljon. Ez talán embere válogatja, hogy kinek mi a jó út. Én úgy éreztem, hogy szükségem van arra, hogy fizikailag is egy kicsit teszteljem a saját határaimat. Amit mindenképp ajánlanék másnak is, hogy a regenerációra fektessen megfelelő mennyiségű időt, amennyire csak tud, próbáljon jól aludni, mert az biztos, hogy megkönnyíti az egész útját, valamint a lábfejnek az egészségére nagyon oda kell figyelni, mert egy elburjánzó vízhólyag megkeserítheti az egészet, és egy nagyon jó élményből egy nagyon borús tapasztalat lehet emiatt.
0: Neked csak jó élményeid voltak, vagy volt nagyon nehéz és fájdalmas tapasztalásod is az út során?
1: Nyilván nem csak jó élményeim voltak, voltak kevésbé jó élményeim is, voltak olyanok is, amik olyan kimondottan bosszusak voltak, Logronyóra én egy picit úgy emlékszek, pedig egy gyönyörű város, de pont egy relatív rosszul belőtt zarándokszálón tudtam aludni, ahol annyira nem éreztem kényelmesen magam, de alapvetően jó tapasztalat inkább, de építőnek mindenképp nagyon építő az egész, jóval rosszal együtt.
0: Hát nagyon sokan egyébként fizikai egészségre figyelnek a mindennapokban. Mondjuk azt, hogy mit eszünk, mit szedünk be. A Camino viszont azért a mentális egészségről szól elsősorban. Te szakember vagy, és szakemberként hogy látod, mennyire határozza meg a lelki állapotunkat a fizikai egészségünk, vagy éppen fordítva?
1: Igen, ez, hogy ezt mondtad, hogy mit eszünk, és hogy mit szedünk be, ez valahol az egészségnek mondjuk a jéghegynek a csúcsa. Szóval nem innen kellene alapvetően kezdeni a gondolkodást, hanem az első számú egészség meghatározó dolog az alvány és a stresszkerülés. Esetleg utána jön a fizikai mozgás és a táplálkozás. De most már ez szinte triviális, mindenki gondolja, hogy az alvás és a stressz mellőzése, ami közvetlen kapcsolatban áll a mentális egészséggel is, nagyobb egészségre kifejtett hatásai vannak, mint a táplálkozásnak, vagy a mozgásnak. És innen gondolom azt, hogy muszáj a mentális egészségünkre szakítsunk időt, muszáj hagyjunk csendes pillanatokat, mert ezekkel van most talán a legnagyobb problémája az emberiségnek, hogy túlságosan zajos, és nem hagyja annak a paraszimpatikus idegrendszernek, ami a regenerálódásért lenne felelős, hagyni, ahogy dolgozzon, hogy végezze el a regeneráló hatásait.
0: Szerinted modern ember zarándokaként, meg szakemberként te mennyire vagy egyfajta iránytű így 30 évesen? Mennyire adnak a szavadra?
1: A saját közegemben én úgy érzem, hogy adnak, mert így is létezek, ahogy mondom. a saját hibáimmal együtt, amiket ugyanúgy el szoktam mondani, meg nyilván van egy néhány évben letanulva úgymond a szakmában, és ledolgozva is a szakmában, ami megadja úgymond a lexikális alapot is ehhez az egészhez. Nyilván kell hagyni mindennek, hogy kiforja magát, szóval nem lehet 30 évesen annyi tapasztalattal rendelkezni, mint 40 évesen, de ez egyszerű matek. Úgy gondolom, hogy a helyén van az, hogy mennyire adnak a szavamra.
0: Hát én úgy látom, hogy önazonos vagy. Az online térben meg nagyon-nagyon sokan követik a videóidat, ahol sokat beszélsz a tudatos táplálkozásról, meg akár a böjtölésről is. Hát Szent Ferenc napja van, ő is sokat böjtölt. Mondhatjuk azt, hogy a böjt valójában a szervezetünknek egy ilyen belső zarándoklata? Mi történik a testünkkel, hogyha időnként mondjuk megvonjuk tőle? Hát a felesleget, ugye? Mert azért szerintem nagyon sok felesleget beviszünk a szervezetünkbe.
1: Abszolút, nagyon sajnos. Igen, a böjt szerint azért itt fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a böjt az alapvetően egészséges embereknek legyen a játékszere, akiknek bármilyen kardiovaszkuláris, vagy akár hormonális, vagy metabolikus problémái vannak, azok inkább kerüljék, vagy konzultáljanak az orvosukkal, mielőtt hozzáfognának. De igen, a böjt az egy tisztító dolog, úgy szellemileg, mint fizikailag. Most már ez bizonyított, hogy az autofágia az sejtszinten képes regenerálni úgymond a sejtet. Ugye az autofágia az az úgymond önemésztése a sejteknek, amikor nem kapja meg kívülről a tápanyagot, akkor a felhalmozott, fölösleges melléktermékeket, amik fenn benne maradtak a sejten belül gyakorlatilag a saját folyamatai után, elkezdi felhasználni, illetve amire nincs szükség, azt elkezdi kidobni a sejten belülről, így csinál egy nagy takarítást is, valamint azokat a dolgokat, amik akár valamilyen problémának az elburjánzásához vezetnének, a kis katalizátorai, a kis indító szikrái lehetnének, azokat is felhasználja. Így fizikailag is megvan a mérhető hatása. Ez általában második napján a böjtnek, ez a nulla kalóriás böjtnek, amikor semmi kalória nem jut a szervezetbe, csak víz, esetleg ízesítetlen kávé, tea, édesítetlen kerül be a szervezetbe.
0: Lóránt, hogyha most valaki nem tud elutazni, zarándokolni, de mondjuk eldöntötte, hogy változtatni kellene az életmódján, akkor hol kezdj el a hétköznapokban? Mi a te, úgymond, recepted a modern ember számára 2026-ban? Egyrészt mi a legnagyobb kihívás nekünk a mindennapokban? Egy nagyon felpörgetett, gyors világban élünk, nagyon nehéz talán kiiktatni akár a gyors teleket is, meg a stresszt, meg az egészségtelen életmódot. Szóval hol kellene elkezdenünk? Hol érdemes lassítani?
1: Talán a legegyszerűbb dolog az, hogyha a felkelés után egy 5-10 percig nézi a napot, ahogy jön fel. Nagyon megnyugtatja ez a szellemet is, és emellett bizonyítottan lecsökkenti a kortizol szintet is, a stressz hormonnak a szintét, valamint optimalizálja a dopamint is. Így meghagyja már a napnak a keretét, hogy jól induljon, valamint bizonyítottan jó hatása van a következő alváshoz, és beállítja ugye ezt a cirkadián ritmust, ami a 24 órás létezésünkhöz szükséges. Valamint én azt ajánlom mindenkinek, hogy kicsi lépésekkel kell elkezdeni. Én ezt mindenkinek szoktam mondani, hogy egy nagy problémája a modern embernek, hogy nagyon túlbecsüli azt, hogy mire képes rövid távon, és nagyon alábecsüli azt, hogy mire képes hosszú távon. Mindenki azt várja el, hogy egy hónap alatt mennyit tud fogyni, milyen izmos tud lenni, mennyire jót tud tenni a saját életével, de soha nem beszél senki arról, hogy 2-3 év alatt mire képes. Pedig, hogyha minden nap azt az egy kis lépést megtenné, nem többet, egyet, akkor 3 év alatt nagyon messze tud eljutni.
0: Uh-huh. Ezt a fajta bölcsességet hozod a családból?
1: Én úgy gondolom, hogy igen. Nálunk a családban általában egészségügyel foglalkoznak az emberek, ahol nem lehet kapkodni. Szóval nyilván most, hogyha egy sürgőségi orvossal beszél az ember, akkor nem ugyanezt mondaná, de a mi szakterületünkön, vagy az én szakterületemen lassú vízpartot most elve valósul meg, ahol kis változtatásokkal hosszú távon nagy eredményeket lehet elérni. Amúgy ez fontos lenne tudatosítani is a mindennapjainkban, hogy egy 30 évesen rosszul kijött laborértéket nagyon kicsi változtatásokkal vissza lehet terelni teljesen a normális élethez, és nem kell 40 éves korra kötelezően elkezdeni szedni azt a koleszterin szintcsökkentőt, vagy bármi más gyógyszert.
0: Tehát lassú vízpartot most ez az elved, ezt tökéletesen értjük, és szerintem mindenki számára befogadható. De ha már lassú vízpartot most, akkor ugye El Camino után vagyunk. Van-e már tervben egy másfajta megmérettetés, vagy olyan fajta próbatétel, akár a lelkednek, a szellemiségednek, a testednek, amit mindenképpen meg akarsz valósítani a közeljövőben?
1: Nagy terveim, nyilván vannak terveim, úgy szakmai szinten, mint fizikai szinten. A tegnap pont voltam egy futóversenyen, ami elég keményre sikeredett, de ilyen nagy létékű dolgok, mint a Camino, mostanában nem lesz. Tervben van elindítani jövőre egy kozmetikai manufaktúrát, ami régi vágyam, és amúgy az egész alapelve, meg hogy mi fogja irányítani ezt a kis gyártósort, a Caminóról hozom, és újra gondoltam a Camino után az egészet, és arra az egyszerű elvre fogom felfűzni az egész termelést, hogy ne ártson, csak hozzá tehet az élethez, és a kevesebb néha több, az egyszerűséggel lehet, hogy messzebbre lehet jutni, lassabban, de messzebbre.
0: No, hát legyen ez egy jó zárszó. Útravalónak, hát azt mondhatnám én is, hogy nem feltétlenül kell ezek szerint Spanyolországig mennünk, elég, hogyha ma mondjuk október 4-én egy kicsit megállunk, lecsendesedünk, és mondjuk odafigyelünk arra, hogy mit is kér a testünk meg a lelkünk. Birtalan Roland Attilának köszönöm a beszélgetést, meg a gondolatokat, és hát neked további jó munkát, jó egészséget kívánok. És remélem, hogy még hallunk rólad. Köszönöm szépen, szép délutánt! Kívánok.

Egy világon áthez volt a Kowalski meg a Vega, és egy picit bejártuk ezt a világot. Spanyolországban járunk az El Caminóval, és most meg átugrunk egy másik helyszínre, mert hát nagyon sokan azért a délutánt, azt gondolom, hogy a tévéképernyő előtt is töltötték, Forma egy bahreini nagydíj, hát konkrétan őskáoszba fulladt a mai Forma 1-es nagydíj, ahol az esőzés miatt a FIA központi szoftverének súlyos meghibásodása miatt teljesen megjósolhatatlan és botrányos futamot láthattak a nézők. A rajt eleve komoly csúszással indult, majd a felvezetők körben több élpilóta köztük éppen Max Verstappen vagy Lewis Hamilton autója is váratlanul lelassult és leállt a technika hiba következtében. A FIA hivatalosan is egyébként elnézést kért a csapatoktól és a pilótáktól, és mint kiderült, az új 2026-os szabályrendszerhez bevezetett központi szoftver hibásodott meg, ami miatt több autó automatikusan lekapcsolt, káoszt okozva természetesen a pályán. Ugye George Russell, a Mercedes pilótája nagyon sokáig esélyes volt a győzelemre, sőt a verseny végén bejövő biztonsági autó is tulajdonképpen őt segítette. Végül azonban egy újabb műszaki hiba miatt a dobogós helyről kényszerült feladni a futamot. Csalódottságában már csak nevetni tudott egyébként a PEC szériáján, és valóban, hogyha George Russellre visszatekintünk, akkor őt valóban PEC széria követi, és ez ma is igazolódott. Amúgy éles kritikák fogalmazottak meg, a versenyzők, különösen Lando Norris rendkívül élesen bírálták a rajtprocedúrát és ezt a kialakult helyzetet, amit szörnyűnek és egyenesen elfogadhatatlannak neveztek. Nos, a mai Forma 1-es bahreini nagydíjat Max Verstappen nyerte meg, aki a pole pozícióból indulva megszerezte a saját maga és a Red Bull Racing első győzelmét a 2026-os szezonban. Ugye a versenyt eredetileg a közel-keleti feszültségek miatt halasztották tavaszról őszre, és a malajziai pályán rendezték meg, és ahogy mondtam, óriási káoszba fulladt a futam, heves esőzés miatt a rajt több mint másfél órát csúszott, a felvezető körben pedig az új 2026-os motor és központi szoftverrendszerek hibája miatt nagyon sok autó lelassult, meg aztán meg is állt. A lámpák kialvása után a Mercedesek ugye a száraz pályás gumik helyett átálltak más autógumira, lerajtolták a hollandot, ám a száradó pályán Verstappen visszavette a vezetést, úgyhogy a futam végén George Russell a harmadik helyről kényszerült kiállni motorhiba miatt, a hajrában pedig egy Alex Albon miatti biztonsági autós fázis után Verstappen maga biztosan tartotta meg az első helyet a bajnokságot vezető Kimi Antonelli előtt, tehát a végeredmény, a hivatalos végeredmény a bahreini nagydíjon: első Max Verstappen, második Kimi Antonelli, harmadik Lewis Hamilton, aztán Charles Leclerc, Isaac Hadjar, Oscar Piastri a hetedik helyen, Liam Lawson, nyolcadik lett Fernando Alonso, a kilencedik Lando Norris, és a tizedik helyen végzett Arvin Lindblad. Szerintem sokan megnézik majd az összefoglalót, az ismétlést is. Ez egy tényleg őskáoszos Forma 1-es verseny volt, de lezajlott, és ezzel az eredménnyel. Úgyhogy egy csendes délutánt kívánok most már mindenkinek, mi is átállunk a zenékre, 7 perccel fél öt után, mi is szusszanunk egyet, tegyék ezt önök is, nyissák ki az ablakokat, menjenek ki az erkélyre, a teraszra, a kertbe, és élvezzék a napsütést, országszerte ugyanis derült az idő, sehol egy felhő, és rekord magasak a hőmérsékletek, itt Lendván 24 fok van, Muraszombatból 23 fokot jelentenek, lent Portorosban pedig 25 fok van, csak úgy, mint Novagoricán. Szóval igazi nyári időjárás és egy gyönyörű vasárnap, töltsék velünk. A folytatásban jön Gáspár Laci, DJ Dominik, Camilla Cabello, itt lesz Simó Anna Mária, hamarosan a Fiesta is. Legyen szép a délutánjuk!

Ő volt Simon Mária és Pál István Szalonnával, közös daluk szólt, ez volt a Csak az életemet, az erdélyi énekesnő gyönyörű dala után. A Fiesta egy latinos hangulatot hoz, itt lesz Szekér Gergő, jön Herceg Erika, Follow the Flow, és hogyha maradnak velünk, akkor 17:45-kor jelentkezik a Zöld Zóna, Donner Tíma várja önöket majd, de előtte nézzük, hogy mire számíthatunk az időjárás tekintetében. Hát nem kell mondanom, hogy a mai napon nagyon kellemes, napos, igazi vénasszonyok nyara a jellemző a teljes régióban, de a jövő hét folyamán egy tőlünk most nyugatra elvonuló hideg csepp és nedvesebb légtömegek hatására bizony felhősebbé válik az idő, és főként a hét második felében már csapadékra is számítani kell. Hát egy biztos, hétfő kedd, már érkezik a magassági hideg örvény, ez a hideg csepp, megközelíti ezt a térséget, Muravidéket, az Alavasi régiót is. Emiatt a napsütést már gyakrabban zavarhatják meg fátyol felhők, különösen a délutáni órákban, de nem zavaró jelleggel. És a nappali csúcsértékek ellenére, ennek a felhőzetnek az ellenére is megtartják a 23-25 fok körüli tartományt, és jelentősebb eső még biztosan nem várható hétfőn kedden, viszont a hajnalok hűvösek lesznek, meg foltokban párásak is, és állítólag a most előttünk álló hajnal lesz a leghidegebb. Szerda csütörtök, folytatódik a napos idő, időnként megjelenő felhőzettel, a nappali maximumok stabilan 21-24 fok között alakulnak, csütörtökön viszont már érkezik egy vastagabb felhőzet, és ez átalakítja az időjárást, tehát péntektől a jövő hétvégéig egy markánsabb frontrendszer érkezése valószínűsíthető. Azért mondom a feltételes módot, mert még változhat a következő napokban, de a meteorológusok szerint a felhőzet tartósan megvastagszik, és megnő a csapadékhajlam. Többfelé kell készülni tehát péntektől esőre, záporra, Muravidéken és a határmenti sávban is, és a hétvégén is nagyobb mennyiségű, jelentősebb mennyiségű eső eshet. A hőmérséklet a tartósan borongós tájakon visszaesik, a hétvégén már csak 15 és 20 fok közötti maximumokat mérhetünk, úgyhogy használják ki ezeket az utolsó pár tényleg kifejezetten nyárias időjárású napot. Ez a vasárnap is gyönyörű időt hozott, és most úgy tűnik, hogy csütörtökig még ez a tendencia folytatódik magasabb hőmérsékletekkel, bár a jövő héten több lesz majd a felhő felettünk, de ettől függetlenül még marad a vénasszonyok nyara 4 napig biztosan. És maradunk mi is, sok-sok jó zenével, tartsanak velünk, 16 óra 54 perc van, a hangtechnikus Kovács Zsombor, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Tündét hallják, szép délutánt!

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Az e-cigaretta hulladék eddig elsősorban mint tűzveszélyes elektronikai hulladék került a szakmai napirendre. Egy 2026 márciusában publikált, szeptemberben pedig széles körben ismerté vált kutatás azonban egy másik oldalról is megvilágítja a problémát. A negyedik generációs eldobható pod eszközökben maradt e-likvid nehézfém tartalma olyan magas, hogy az egyszerre vet fel közegészségügyi, környezetvédelmi és munkavédelmi kérdéseket. A vizsgálat különlegessége, hogy nem a boltok polcairól levett termékeket elemezte, hanem azt, ami ténylegesen a hulladék áramba kerül. Erről szólunk ma. Felmerül a kérdés, hogy miért a kukából gyűjtötték a mintákat. A korábbi e-cigarettákkal foglalkozó fémanalitikai vizsgálatok jellemzően bontatlan, kereskedelmi forgalomból beszerzett termékeket elemeztek. A kutatócsoport ezzel szemben egy chicagói vape üzlet hulladékáramából gyűjtött, elhasznált, eldobható nikotinos eszközöket vett alapul. Összesen 44 használt és 3 új készülék e-likvidjét vizsgálták különböző gyártóktól és eltérő ízesítésben. Azt mérték, ami a szemétbe dobott eszközben ténylegesen bent marad, és ami a nem megfelelő ártalmatlanítás során kikerülhet a környezetbe. Az első adatok annyira magas ólomszintet mutattak, hogy az amerikai csoport eleinte mérési hibára gyanakodott. A vizsgált fémek és félfémek egy része gyakorlatilag nem volt kimutatható. Az arzén, bárium, kadmium, kobalt, króm, mangán és vanádium ritkán jelent meg, és koncentrációjuk soha nem haladta meg a 10 mg per kilogram értéket az e-likvidben. Öt elem viszont teljesen más képet mutatott. Az alumínium, réz, nikkel, ólom és cink koncentrációja mintánként több nagyságrendet átfogó szórást produkált. A következő kérdés az, hogy a készülék vagy maga a folyadék a forrás. Kézenfekvő magyarázat lett volna, hogy a fémek az eszköz belső alkatrészéből oldódnak ki a folyadékba. A mérési eredmények ezt csak részben támasztják alá. A nikkel jelenléte valóban megmagyarázható az e-likviddel érintkező fém alkatrészek kioldódásával. A réz, az ólom és a cink esetében azonban nem. Ezek az elemek erős korrelációt mutatnak egymással, és koncentrációjuk annál magasabb volt, minél kevesebb folyadék maradt az eszközben. Ez arra utal, hogy az e-likvid már eleve szennyezett ezekkel a fémekkel, a maradék folyadékban pedig a használat előre haladtával fokozatosan feldúsulnak. A következtetést megerősíti, hogy a néhány bontatlan készülékből származó minta eredményei illeszkedtek a használt eszközök adataihoz, vagyis a szennyeződés nem a használat során keletkezik. A kutatók a folyadékok pH-ját is megvizsgálták többek között azért, hogy kizárják a savas közeg okozta kioldódás lehetőségét. A hulladékgazdálkodási következmény két irányból jelentkezik. Az első a szennyező anyagterhelés. Ha az eszközök a vegyes kommunális hulladékkal a lerakóba kerülnek, a bennük maradt, fémekben feldúsult folyadék az olmot, rezet, cinket és nikkelt a csurgalékvízbe mobilizálhatja. Ott, ahol a csurgalékvíz gyűjtése és kezelése nem megfelelő, ez talajvízszennyezési kockázatot jelent. A hatás lokalizált, de az eszközök darabszáma miatt összeadódik. A kutatócsoport becslése szerint az Egyesült Államokban naponta több százezer eldobható vape kerül a szemétbe, az Egyesült Királyságban pedig hetente akár milliós nagyságrendben. Svájcban évente mintegy 5 millió e-cigaretta végzi a háztartási hulladékban, és a felhasználók mindössze 17%-a viszi vissza szabályosan a lemerült eszközöket. A másik következmény a tűzveszély, amelyről a hulladékipar már évek óta beszél. A tanulmány szerint az Egyesült Királyságban nagyjából naponta egy hulladékkezelési tűzeset köthető a gyűjtés vagy a válogatás során összeroncsolódott vape akkumulátorokhoz. Írországban a kukáskocsikban és válogatóművekben keletkezett tüzek 3 év alatt több mint 100 millió eurós kárt okoztak. A probléma nem az eszközre jellemző egyedi hiba, hanem a kommunális hulladékba kerülő lítium akkumulátorok általános arányának növekedése. A vape ennek csak a leglátványosabb és leggyorsabban növekvő szegmense. A kutatás egyik legkellemetlenebb megállapítása nem analitikai, hanem társadalmi. Scott szerint volt egy márka, amely szinte minden mintában kiugrott. Nem csak olmot, hanem rezet és cinket is rendkívül magas koncentrációban tartalmazott. Ez a márka egyben a legolcsóbb is volt a vizsgáltak közül. Ebből következik a környezeti igazságosság kérdése. Akik anyagi szempontból a legolcsóbb termékeket választják, nagyobb valószínűséggel vannak kitéve a nehézfém expozíciónak. A szabályozási kép sem segít. Az oldószerek és egyes szennyezők vizsgálata több joghatóságban előírás. A nehézfém tartalom ellenőrzése és kommunikálása azonban jellemzően nem látható a fogyasztó számára. A címkézés betűmérete és szerkezete pedig gyakran akkor is olvashatatlanná teszi a biztonsági információt, ha az egyébként szerepel a terméken. Vajon mit nem mond ki a kutatás? A korrekt értelmezéshez hozzátartozik egy fontos korlát. A vizsgálat nem mérte, hogy a fémek milyen arányba jutnak át a belélegzett aeroszolba, és mennyi jut el ténylegesen a tüdőbe normál használat mellett. A szerzők tömegmérleg számítással becsülték a felső határt. Azonos márkájú és ízesítésű új, illetve használt termékek összehasonlítása alapján készülékenként legfeljebb mintegy 8000 mikrogram réz, 500 mikrogram ólom és 6000 mikrogram cink kerülhet belélegzésre. Ez elméleti maximum, nem mért expozíció. De a szerzők álláspontja szerint már a folyadékfázisban mért koncentrációk is indokolják a szigorúbb monitoringot és szabályozást. És hogy merre mutatnak a megoldások? A kutatócsoport elsősorban a terméktervezési beavatkozásokat sürgeti. Könnyen bontható házszerkezetet, kivehető akkumulátort, újrahasznosítható műanyagokat és az egyutas eszközök helyett újra tölthető rendszereket. Scott megjegyzése ugyanakkor józanul jelzi a piaci logikát. A gyártóknak kevés érdekük fűződik a tartósabb, könnyebben szétszerelhető termékhez, mert az eldobhatóság maga hajtja az ismételt vásárlást. Ezért került a hangsúly a szabályozásra és a begyűjtésre. Európában több irányból érkezik válasz. Ausztriában 2027 elejétől tiltják az eldobható e-cigaretták értékesítését. Az Egyesült Királyság már bevezette a tilalmat, miközben Hollandia elutasította a nemzeti tilalmat és uniószintű fellépést sürget. A begyűjtési oldalon a kiskereskedelmi visszavételi kötelezettség szigorítása és a válogató művekben alkalmazott akkumulátorfelismerő technológiák jelentik a rövid távon működő eszközöket. Magyarországon az eldobható ízesített vape nem egy szabályozandó termék, hanem egy nem forgalmazható termék. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága egyértelműen közli, hogy tilos az ízesített elektronikus cigaretták kereskedelme. A jogi tilalom azonban nem szünteti meg a fizikai hulladékot. Az eszközök ellenőrizetlen csatornákon, kétes eredetű webáruházakon, közösségi médiás hirdetéseken, határon túli beszerzésen keresztül, zárjegy nélkül így is bejutnak az országba, és néhány hét használat után ugyanúgy hulladékká válnak, mint bárhol máshol. És itt keletkezik a rendszer szintű probléma. Egy termék akkor finanszírozza a saját hulladékkezelését, ha a gyártó regisztrálja, adatot szolgáltat róla, és fizeti utána a kiterjesztett gyártói felelősség díját. Az illegálisan behozott eszköz esetében ezek közül egyik sem történik meg. Nincs bejelentkezett gyártó, nincs forgalomba hozatali adat, nincs díjfizetés. A hulladék viszont attól még megjelenik, a lakossági kukában, a szállító járműben, a válogató műben. Kedves hallgatóink, mára ennyi, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
2: MMR.

0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.
1: Tisztelt hallgatóink, október 11-én vasárnap népszavazás lesz Szlovéniában. Négy kérdésben nyilváníthatnak véleményt. A parlamenti vizsgálatról szóló törvény módosításáról, a pénzbeli szociális támogatás közhasznú munkavégzéshez kötéséről, a harmadik országok állampolgárainak helyhatósági választásokon való választójogáról, valamint a kötelező RTV előfizetési díj megszüntetéséről. A Moravidéki Magyar Rádióban október 5-én, 6-án, 7-én és 8-án délelőtt 11 órakor bemutatjuk a mind a négy referendum kérdése mellett, illetve az ellene szóló érveket. Hallgassák meg a két álláspontot, és ismerjék meg a referendum kérdéseit.
0: Népszavazási kampány a Moravidéki Magyar Rádióban.

0: Ő volt Zoltán Erika, ez pedig a Madonna című dala, amely ugye a 80-as évek elején, ha jól tudom, talán 1984-ben jelent meg, és az első nagy lemezén található. Hát nagyon visszamentünk az időbe, viszont amivel folytatjuk, az egy olyan dal, amit önök választottak meg, úgyhogy érkezzen a hét zeneszáma, de itt lesz hamarosan majd Varga Feri, Balázsi Bettivel, jön Szandra is, a Júnik is, 18 órakor pedig tudják, ha vasárnap, akkor magyar nóták, illetve magyar nóta választás.
1: A hét zeneszáma.

Ez volt az előző hét, illetve ennek a hétnek a hét magyar nótája, most pedig belevágunk a javaslatokba. Önök döntik el, hogy a három ajánlott magyar nóta közül melyik kerüljön majd az első helyre, és melyiket játsszuk majd kiemelten a jövő héten. Elsőként Bangó Margit érkezik, a nóta címe, amikor még gyermek voltam.

Ez az első ajánlat, Bangó Margit, amikor még gyermek voltam, már is hozzuk a következő nótát, előadója Győri Szabó József, a nóta címe Tomboly vihar.

0: Ezek tehát a mai ajánlatok. Bangó Margit, amikor még gyermek voltam, Győri Szabó József, Tomboy Vihar és Kós János, Nem loptam én életemben. Most önök jönnek, hívhatóak vagyunk, ugye most a telefonszámok változtak, úgyhogy az 575 16 99-es, vagy az 575 17 99-es telefonszámokon vagyunk elérhetők, és természetesen várjuk a szavazatokat. Jött üzenet, kedves Tünde, Erzsivel ketten szavazunk a másodikra, és a kérésünk Arad felől fúj a szél Mátai Otiliától, és a Jobb ez, Volt ez jobb, és Lesz még így című nótát is szeretnék meghallgatni a szavazók, úgyhogy ezeket előkeressük, és természetesen majd a szavazatok után le is játsszuk, mert hogy egyben a szavazásos kívánság műsorral van összekötve, tehát kedvenc nótájukat kérhetik tőlünk. Aztán itt egy újabb üzenet, kedves szerkesztőség, szeretnék szavazni a harmadik nótára, és szeretném, ha lejátszanák Csak-csak-csak az esik nékem keservesen című nótát. További szép estét kívánok minden kedves rádióhallgatónak. Mónika Lentiből küldte az üzenetet. És ha minden igaz, akkor talán telefonáló is akad. Ha nem, akkor mondok egy újabb szavazatot. A második dalra szavazok Tiborral. Ez az üzenet érkezett, és Bálint Sándortól kérek valamit. Ezt Ábrahám László írta Nagy Szalánszról, tehát Bálint Sándor előadásában választunk majd egy magyar nótát, akkor ezek szerint ez meglepetés lesz. És van telefonálónk is, várakozó telefonálónk. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Szavaznék a harmadikra.
0: Igen.
1: És kérném Kovács Apolloniát, Illa Berek, Nádak Erek.
0: Illa Berek, Nádak Erek, és ki szavazott?
1: Erika.
0: Erika, köszönöm szépen. Nagyon szép vasárnapot kívánok önnek, és jó pihenést.
1: Köszönöm viszont.
0: Minden jót, viszont hallásra. Erikán kívül van még van, aki szeretne szavazni.
2: Haló.
0: Jó napot kívánok.
2: Kezdi sokkolom Tünde, Karcsi vagyok Teskánról.
0: Üdvözlöm, Karcsi.
2: És ketten Marika és Karcsi szavazna a harmadikra.
0: Igen.
2: És ha meg lenne, hogy jó bor, jó egészség.
0: Jó bor, jó egészség. Rendben, küldeni fogjuk, és köszönjük szépen,
2: köszönöm,
0: hogy szavaztak.
2: Szépen. További kellemes napot mindjárt.
0: Minden jót önnek is, viszont hallásra. Van a telefonálunk, üdvözlöm, jó napot kívánok.
3: Szép üdvözlet, Tündik, én mindjártak a stúdióban, én pedig a harmadikra szavazok.
0: Igen.
3: Szóval pedig kérnék, messze van a kicsi falum.
0: Messze van a kicsi falum, rendben.
3: Igen. Ili. Szép üdvözlet.
0: Minden jót önnek is, vigyázzon magára, jó egészséget és szép estét, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok.
4: Szervusz, Tündik, én Magdi vagyok Lentiből, én szeretnék szavazni a másodikra.
0: Igen.
4: És szeretném kérni azt a szép magyar nótát, nincs már hova hazamenni.
0: Nincs már hova hazamenni. Előkeressük, jó?
4: Köszönöm szépen, szép estét, minden jót.
0: Mi is köszönjük a szavazatot, a telefonálást, szép estét, minden jót, viszont hallásra. Újabb telefonálónk van, üdvözlöm önt is, jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm, Tünde. Én szeretnék szavazni a másodikra.
0: Igen.
5: És a kérésem pedig lenne, Kék ne felejts, virágzik a tópartján.
0: Kék ne felejts, rendben, és Mária, ugye?
5: Igen, köszönöm.
0: Rendben, köszönjük szépen a szavazatát, önnek
5: minden
0: is minden
5: jó,
0: jót kívánok.
5: Viszont
0: hallásra. Van-e még telefonálunk, hogy ne lenne? Jön az újabb szavazat, üdvözlöm.
6: Jó estét kívánok.
0: Jó estét kívánok.
6: Valéria vagyok, Zalaegerszegből.
0: Igen, Valéria, melyik nóta tetszett önnek?
6: A gyermekemmel ketten az elsőre.
0: Az elsőre, igen, és a nóta kérésük?
6: Sárgul már a kukoricaszár.
0: Sárgul már a kukoricaszár, rendben. Köszönjük szépen, Valéria, minden jót kívánunk önöknek, szép estét, viszont hallásra. Újabb telefonáló van, üdvözlöm, jó napot kívánok.
7: Halló?
0: Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, drága Tündikém, Németné Klári vagyok Zalaegerszegről.
0: Üdvözlöm, kedves Klárika!
7: Drága Tündikém, a harmadikra szeretnék szavazni.
0: Igen, és a nóta kérés.
7: Kérem szépen Vándorfelhők fenn az égen.
0: A Vándorfelhők című magyar nótát, rendben.
7: Nagyon köszönöm, és minden jót a stúdióba és a hallgatóknak.
0: Köszönjük szépen, jó egészséget, szép estét, köszönjük szépen a hívást, minden jót kívánok. Van-e még telefonálunk? Halló, jó napot kívánok, üdvözlöm.
8: Én szavaznak az elsőre.
0: Igen.
8: És ezt az ölt, hogy megőrzöm az emlékemet.
0: Megőrzöm az emlékedet, és kiszavazott.
8: És László voltam Tófejről.
0: László Tófejről, köszönöm szépen. Legyen szép estéje. Köszönöm, hogy hívott. Minden jót, viszont hallásra. Érkezik az újabb telefonáló. Halló.
9: Halló.
0: Jó napot kívánok.
9: Jó estét kívánok, kedves Tünde, én Edit vagyok Söjtörről.
0: Üdvözlöm, kedves Edit.
9: Én a Bangó Margitra szavaznék.
0: Igen, tehát az első nótára. És igen, a kérése?
9: Győri Szabó Józsi bácsitól a Balaton tükrén táncot jár a szél.
0: A Balaton tükrén, hát valószínű ott is olyan gyönyörű táncot jár a lemenő nap, mint itt
9: igen,
0: nálunk.
9: És még
0: ugye?
9: Valami, kedves Tünde. A lelke még hatott a műsora, amit Fokiról készült.
0: A kis Csacsiról, ugye?
9: Igen, rá is kerestem, azóta már is néztem.
0: Hát egy nagyon...
9: Én nagyon szeretem az állatokat, nekem is vannak, és az ilyen sztorik, hát teljesen magával ragadnak. Sok ilyen műsort szeretnék.
0: Ígérjük, hogy lesz sok ilyen műsor, jó? És köszönöm szépen, hogy megemlítette meg azt, hogy rá is keresett, igen. Egy nagyon bájos csacsi, aki nagyon sok vidámságot tud hozni a szürke hétköznapokba is, ugye? Remélem, pont úgy, mint a mostani magyar nóták, amik majd jönnek. Köszönöm szépen a szavazatát. Minden jót, szép estét kívánok. Halló, jó napot kívánok.
10: Jókolom, kedves Tünde, én Béla vagyok Utolföldéről. Ketten szavaznánk a második nótára.
0: Igen.
10: Igen. És azt a szép magyar nótát kérném, hogy Köves úton vígan ballag a szekér Solti Károly előadásában.
0: Köves úton, rendben.
10: Köves úton vígan ballag a szekér Solti Károly.
0: Rendben, előkeressük, jó?
10: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm a szavazatát, minden jót kívánok, szép estét. Közben itt jöttek még üzenetek. Szép vasárnapot kívánok, kedves Tünde, Zsanett vagyok Kondorfáról, és anyukámmal együtt szavaznánk a harmadik magyar nótára. A kérésünk pedig ennek a kislánynak rövid a szoknyája. Ezt a magyar nótát kérték tőlünk, előkeressük, köszönjük szépen Zsanettnek, hogy írt Kondorfáról, és hogy ott is hallgatnak bennünket. Aztán itt van egy újabb üzenet. Kedves szerkesztőség, szeretnénk ketten szavazni a harmadik nótára, és szeretnénk meghallgatni a Deres Mára Határ című magyar nótát. További szép estét kívánok mindenkinek. Üdv Lívia Lentiből. És ha jól látom, ez is szavazás lesz. Messenger üzenetben érkezett. Sziasztok, szavaznék a harmadikra. És meghallgatnám a Csak egy kislány van a világon című csárdást. Máté Zalabaksáról küldte az üzenetet. Köszönjük szépen Máténak is.

Még egy üzenet becsúszant, úgyhogy ez lesz az utolsó. Kedves Tünde, szavaznék a harmadik nótára, és Kós János nótáját választottam. Ha lehet, kérnék tőle egy vidám nótát Üdv Balázs Sümegről. Ezek szerint ránk biztos, hogy Kós János mit fogjon énekelni, úgyhogy választani fogunk egy vidám csárdást, ezt megígérhetjük, és akkor majd ezzel zárul a nóta összeállítás, amit egyébként önök készítettek, és ezt köszönjük szépen, hogy ennyien szeretik a magyar nótát. Természetesen sokan kíváncsiak arra, gondolom, hogy hogyan is végződött a szavazás. Nos, 4 szavazatot kapott Bangó Margit, amikor még gyermek voltam, 8 szavazattal lett a második, Győri Szabó József és a Tomboly Vihar, és 12 szavazatot kapott Kós János, Nem loptam én életemben. Hivatalosan ez a 7 magyar nótája, de ezt most nem fogjuk lejátszani, hanem érkeznek azok a nóták, amelyeket önök kértek tőlünk, úgyhogy további jó szórakozást a Magyar Nóták Társaságában, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót, 18:21 van.

vagyunk, gödön a hátára suhalja. A gyúrjába szél a szalma, úgy ment a Lidi néni a vásárra suhalja. A gyúrjába szél a szalma, úgy ment a Lidi néni a vásárra suhalja. Tartozom én a kocsmába suhalja, három liter borárával suhalja. Jaj, Istenem, hogy adjam meg, hogy a Lidi néni.

meg. Csóklopásért nem jár börtön vizsgálati fogság, sőt, még örül is a szívek annak, mitől lopják. Csóklopásért nem jár börtön vizsgálati fogság,

házasság is lehet, abból zsígy lesz a csók drága. Ártatlanul indul néha, de nagy lesz az ára. Házasság is lehet, abból zsígy

mert akárhány csész vigyázhat az asszonyra, ha nem akar, nem megy az Attilosba. Az asszonynak nem rózsás az élete, az uram a nagyobb jól léketne, mert az

anyának, varjon fodrot rájok. Azt mondta a kedves édesanyja, nem var fodrot rájok. Akinek nem tetszik, ne járjon utána. Azt mondta a kedves édesanyja, nem var fodrot rájok. Akinek nem tetszik, ne járjon utána. Ennek a kislánynak

kedves édesanyja nem már lepte bőle. Előbb is, utóbb is, kinő majd belőle. Azt mondta kedves édesanyja nem már lepte bőle. Előbb is, utóbb is.

Azt mondta a kedves édesanyja, nem vág le belőle. Előbb is, utóbb is, egy kinő majd belőle. Azt mondta a kedves édesanyja, hogy nem vág le belőle. Előbb is, utóbb is, úgyis asszony.

5 perccel vagyunk most már 7 óra után, én még mindig itt vagyok, de már csak azért jöttem, hogy egy gyors elköszönés még beleférjen, és egy Kós János magyar nóta vagy csárdás. Hát ezzel búcsúzunk Önöktől, és köszönjük szépen ezt a nagyon kellemes délutáni együttműködést Önökkel, mert csak ez úgy tud működni, hogyha Önök hallgatnak bennünket, mert akkor van miért készíteni a műsort. Gyönyörű volt, ma is a nap lemente, és most már láthatják Önök is, hogy szépen lassan estébe hajlott ez a vasárnap délután, de még mindig azért a hőmérséklet viszonylagosan elfogadható, bár azért a 24 fok után a mostani 14 fok az jó erőteljes zuhanás, és gyakorlatilag fél óra alatt hűlt ennyire a levegő, úgyhogy egy hűvös és zuzmarás éjszak elé nézünk, állítólag hétfő hajnalban lesz a leghűvösebb, úgyhogy erre készüljenek, de holnap meg lesz megint egy jó kis vénasszonyok nyara. Legyen szép az estéjük, pihenjenek egy ott, búcsúzik a délutáni csapat. A zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga Kovács Zsombor volt, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallották. Minden jót kívánok Önöknek, legközelebb kedden reggel majd várom a hallgatókat természetesen. Vigyázzanak magukra.

0: Hans Christian Andersen. Öten egy hüvelyből. Egy zöld borsó hüvelyben öt borsó szemüldögélt egymás mellett. Zöldek voltak, a hüvely is zöld. Azt hitték hát, hogy zöld az egész világ, s nem csoda, hogy azt hitték. Nőtt a hüvely, s vele nőttek a borsó szemek, mert ennek ez a rendje. Odakint sütött a nap, melengette a borsó hüvelyt, eső permetezett, az áttetszővé tette, kellemes volt az élet odabenn, nappal világos, éjjel sötét, ahogy rendjén való. A borsó szemek egyre jobban nőttek, gömbölyödtek, s egyre sűrűbben dugták össze a fejüket, tanakodtak, mit kellene tenniük. Nem vesztegelhetünk itt az idők végéig. Ebben mindnyájan megegyeztek. Még utóbb megkeményedünk a tétlenségtől. Odakinn is kell lennie valaminek, s azt jó volna megismerni. Napok teltek, hetek szálltak, a borsó szemek lassan megsárgultak, sárga lett körülöttük a hüve is. Megsárgult az egész világ, állapították meg a borsó szemek, s a maguk szempontjából igazuk is volt. Egyszerre földrengés támadt. Leszakították a hüvelyt, emberi kézbe került, aztán egy ruhazsebbe, más borsó hüvelyek társaságába. Mindjárt kinyílik előttünk a világ, mondták feszült várakozással a borsó szemek. Én arra vagyok kíváncsi, melyikünk viszi a legtöbbre, mondta az egyik borsó szem a legkisebbik. De hamarosan elválik. Hát lesz, ami lesz, kiáltott a nagy vitézen a legnagyobbik. Ropp! Fölpattant a hüvely, s az öt borsó szem kigurult a napsütéses világba. Egy kisfiú tenyerén feküdtek. A kisfiú azt mondta, hogy a borsó szemek éppen a játék puskájába valók, s az egyik szemet mindjárt bele is dugta a puskacsőbe, és kilőtte. Röpülök a nagy világba, fogjon meg, aki tud! Kiáltott a röptében a borsó szem, s azzal eltűnt a többiek szem elől. Én meg se állok a napig, mondta a második. Az a legszebb borsó hüvely épp nekem való. És ő is eltűnt. Mi alszunk tovább, akárhová jutunk, mondta a harmadik meg a negyedik, a két álomszuszék. Azzal lustán lepottyannak a földre, de a sorsukat nem kerülhették el, ők is a puskacsőbe jutottak. Azért is mi visszük a legtöbbre, kiáltották. Lesz, ami lesz, kiáltotta az ötödik. Őt is kilőtték, de nem jutott messzire. A padlás ablak korhat deszkájának csapódott, s onnan egy hasadékba gurult. Szél hordta föld, és lágy moha közé. A moha összeborult fölötte, s a borsó szem ott feküdt elrejtve emberi szem elől. De a természet nem feledkezett meg róla. Lesz, ami lesz. Oda benne a kis padlásszobában egy szegény asszony lakott. Abból éldegélt, hogy eljárt kályhákat tisztogatni, meg fát fűrészelni. A házaknál a munka nehezét elvégezni, mert erős asszony volt és szorgalmas, de mégis szerény, mint a templom egere. Szűköcskén élt egyetlen leányával, aki félig gyermek volt még. Törékeny, gyönge teremtés, most nagy beteg. Egy álló esztendeje nyomta már az ágyat. Elmegy a kis húga után, mondta magában szomorúan a szegény asszony. Csak két gyermekem volt, mégis nehezen győztem. A jó Isten is megsokalta, s magához vette az egyiket, hogy osztozzék velem a gondban. Bár meghagyná nekem ezt az egyet, hanem úgy látszik, nem akarja a két testvért elválasztani, és most magához veszi ezt is. De a nagy beteg lányka nem követte kis húgát, türelmesen feküdt naphosszat, míg anyja munkában volt. Kitavaszodott, a szegény asszony egy reggel éppen munkába indult, aranyos sugárkéve hult a padlásszobába, s a beteg leányka kitekintett a kis ablakon. Mi lehet az a kis zöld növény odakinn az ablak előtt? Hogy hajladoz a szélben? Az anyja odalépett a padlásablakhoz és kinyitotta. Na nézd csak, egy borsó szem hajtott ki a csatornában. Hát ugyan hogy kerülhetett ide a magasba? Látod, ez a te kertecskéd, elgyönyörködhetsz benne. És közelebb húzta a beteg lány ágyát az ablakhoz, hogy láthassa a borsó zsenge kis bokrát. aztán munkába ment. Úgy érzem, édesanyám, hogy meggyógyulok, fogadta este a lánya. Olyan jól esett ma a betűző napsugár. Elnéztem, hogyan erősödik a kis borsóbokor, és én is erősebbnek éreztem magamat. Nem sokára fölkelek, és kimegyek a verőfényre. Adja Isten! Sóhajtotta az anyja, de nem remélte, hogy úgy lesz. Hanem azért letűzött egy kis karót a borsó mellé, amely új erővel és bizakodással töltötte el szegény beteg gyermekét. Egy fonallal hozzá is kötözte a karóhoz, meg az ablakdeszkához, nehogy letörje a szél, s hogyha majd hosszú indát növel, megkapaszkodhassék. A borsó kis bokra nőtt a kedvére, zsenge indái rácsavarodtak a karóra, meg a fonalra. Nézd, már virágot is nyitott, kiáltott fel örvendezve egy reggel a szegény asszony, s most már az ő szívében is életni kezdett a reménység, hogy meggyógyul leánya. Az utóbbi időben élénkebben beszélgetett a kis beteg, úgy megerősödött, hogy már magától fel tudott ülni az ágyban, és felragyogott a szeme, ha ránézett kicsi kertjére, amely egyetlen borsószemből sarjadt ki. Egy hét múlva fölkelt egy órácskára, boldogan üldögélt a meleg nap sütésben, a padlásablak nyitva állt, és előtte üdén hajlandozott fehér pillangó virágaival a borsóbokor. A leánya fölébe hajolt, és szeretettel megsimogatta. Ünnepnek érezte ezt a napot. Na de lássuk, mire vitte a többi borsószem. Az első, aki olyan büszkén röpült ki a nagyvilágba, és azt kiáltotta, hogy fogjon meg, aki tud, az Eresz csatornába pattant, s ott mindjárt fölcsippentette egy galamb. Ott feküdt hát a galamb begyében, mint Jónás a cethal gyomrában. A két álomszűszék se vitte többre, őket is a galambok nyelték le. Igaz, így is használtak valamit a világnak. A negyedik, amelyik egyenest a napba tartott, csak a lefolyó csatornáig jutott. Hetekig ázott a szennyes vízben, s jó korára fölpuffadt. Milyen szép kövér leszek, újjongott. Azt hiszem, szétrepedek a végén, s ennél többre egy borsószem se viheti. Öten voltunk egy hüvelyben, de mindnyájunk között én vagyok a legérdemesebb. A lefolyó csatorna rámormolta, hogy igaza van. A padlásszoba ablakában ragyogó szemű fiatal lány állt. Arcán az egészség üde pirossága. Végig simogatta a borsóbokor valamennyi kis levelét, virágát, nem győzött gyönyörködni benne. Én a magam borsó szemét többre becsülöm, mondta az Eresz csatorna, s alig, ha nem, neki volt igaza.
1: Itt a vége, most jön vele. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!

0: A vasárnapi hírmagazin jelentkezik, köszöntöm a hallgatókat, ezúttal két témával várjuk Önöket. Harmadik alkalommal rendezték meg a magyar-szlovén határtalan vásárt a Zsitkóc és Bödeháza közötti Hetés Barátságparkban. Az október 3-ai rendezvényen a helyi termékek és a gasztronómiai kínálat mellett kulturális program és kézműves foglalkozás várta az érdeklődőket. Az árusok a szlovén és a magyar oldalon kínálták portékáikat, a vásár pedig a két országban élő közös találkozó helyévé vált. Ftichár Ines riportja.
1: A napsütéses őszi időben megtelt élettel a park. A standok között nézelődők hol egy-egy finomságnál időztek el, hol ismerősökkel álltak megbeszélgetni. A háttérben cimbalom szólt, a vásári forgatagban pedig a határ két oldalának ízei és hagyományai találkoztak. A határtalan vásárral a környék termelőinek is bemutatkozási lehetőséget teremtettek. A rendezvény jelentőségéről Bedő Andreát, Bödeháza polgármesterét kérdeztük.
2: A szlovén oldalon is, és a magyar oldalon is vannak olyan vásárai, amiket jó tartani, mert hogy azokat az embereket, akik itt helyben termelnek valamit, jó támogatni. Erre mi alkalmasak vagyunk, és eljöttünk a határainkig, mert egy nemzetközi vásár az mégiscsak csábítóbb mindenkinek, hiszen érdekes, hogy a másik oldalról mit hoznak. Mit hoz a szlovéniai vagy muravidéki árus, mit hoz a magyar árus, mangalica termékek, kecskesajt, gesztenyepüré, a másik oldalon gibanica, tehát hogy csupa izgalmas dolog. Én azt gondolom, hogy ezt érdemes folytatni. Érdemes folytatni a helyiekért, a barátságért, de ami még nagyon fontos, egyre inkább a helyi termék, a helyi termelő fontos lesz.
1: Ezúttal szombaton tartották meg a rendezvényt a korábbi vasárnapi alkalmak után. A szervezők arra is kíváncsiak voltak, hogyan fogadják a látogatók az új időpontot. Horváth Elizabetát, a Dobranaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet igazgatóját hallják.
3: Fontos, hogy ezt a barátságparkot valahogy népszerűsítsük, nagyon szép park, sajnáljuk, hogy itt ne történne semmi, és most a harmadik ízben, hogy megrendeztük, meg vagyunk elégedettek a látogatókkal, a standosokkal, barátokra találunk, és mindenképpen egy ilyen hangulatos eseményeket tudunk itten szervezni, és ezt még magasabb szintre is emelni.
1: A magyar oldalon hetési szőtteseket is kínáltak. A lentiből érkezett Hácskó Imrénél függönyöket, abroszokat és népi ruhákhoz való anyagokat egyaránt készít. Kizárólag lennel és pamuttal dolgozik, munkái között megrendelésre készült darabok is vannak.
4: Hát én 1982-ben mentem a virágházas pár idejébe a Szövödébe, ez sajnos 96-ban megszűnt, és akkor gondoltam, hogy veszek meg szövőszékeket, és oda-haza folytatom, és hát most már 44 éve elmúlt, hogy a hetési szőttest készítem. Ugye a hetési szőttest az innen Hetésből származik, és ide nagyon szívesen jövök még megmutatni, hogy még a mai napig is létezik a hetési szőttest.
1: Nem csak a környékbeliek látogattak el a parkba. A 77 éves Németh Kálmán Zalaegerszegről érkezett. Feleségével korábban több országot bejártak, de a közeli települések rendezvényeit is szívesen felkeresi. Ezúttal is a találkozások jelentették számára a legnagyobb élményt.
5: Elkezdtem, először jártunk Domokosfára, a kézi arató bemutatóra, meg a cséplésre. A mai eseményről az a hírlapból olvastam meg. Hát ez a vásár nekem úgy tetszett, én már voltam Bödeházán egyszer egy falunapon. Hát nekem ott is én mindenkivel barátságot kötök. Ez, hogy az emberek szeressék egymást, ne azt nézzék, hogy milyen nációhoz tartozik, minden ember egymást szeresse. Ez látom itt. És egymástól mindig tanulunk. Egymástól tanulnak az emberek. Nincs olyan buta ember, aki tanulni ne lehessen. Lehet tanulni.
1: A vásárt cimbalomzene, gibanica készítési bemutató és csuhéból készülő tárgyak kézműves foglalkozása színesítette. A parkban kis vonattal is lehetett utazni. A rendezvényen közös szándéknyilatkozatot is aláírtak a Hetés Barátságpark és a Határtalan Vásár jövőjéről. Ebben vállalták, hogy együttműködnek a park gondozásában és fejlesztésében, valamint a vásár rendszeres megrendezésében.
0: A 6. Perec Fesztivál hármas malomban a helyi kulturális hagyományok és a muravidéki perecsütés ünnepe. A programot a hármas malmi kulturális egyesület szervezte. Részletek Szabó Szuzitól.
6: A rendezvényen egy szakmai zsűri értékelte a versenyre benevezett házi készítésű finomságokat. Külön kategóriában bírálták el a kerekpereceket és a nátszára tekert egyenes pereceket. A zsűri tagjai Gavrilovics Szofia és Szolarics Nagy Klára volt, míg a zsűri elnöke Horváth József, akit a verseny kapcsán kérdeztünk. Melyek azok a szempontok, amelyeket figyelembe vettek, mint zsűri tagok?
7: Figyelembe veszik a perec kinézetét, a perec állagát, és a legfontosabb része a perec íze, hogy egy hangban legyen minden.
6: Látható-e valamilyen fejlődés, előrelépés a beadott minták kapcsán?
7: Hát ebben az időszakban, amiután én itt zsűrizök, lehetett látni, a fiatalok is bekapcsolódtak, sok fiatal volt, aki mintát adott. Ez azt sugallja, hogy a perecnek még hosszú ideje itt lesz a mi környékünkön. Minden évben látható a fejlődés. Az idén az kifejezetten jó volt. Nagy volt a konkurencia, úgyhogy nagyon nehéz volt kiválasztani a legjobbakat, a sok jobb.
6: Lehet látni, hogy szinte az asztal itt tele van perec mintákkal. Hány minta lett leadva? Ugye külön értékelték a kerekperecet és a nádas perecet.
7: 17 nádas perec volt és 20 gömbölyű perec minta volt.
6: Azért ezt végig kóstolni nem volt mindegy, gondolom.
7: Hát ez mégis könnyebb, mint a 120 porció bagrácsot, úgyhogy még mindig könnyebb a perec.
6: Éhesen érkeztek?
7: Nem.
6: Nem?
7: Kóstolásra sose szabad éhesen érkezni.
6: Mi a titka ennek?
7: Hát, hogy az ízek meg legyenek, még hogy minden kondícióban legyen, még minden aktívak legyenek a érzékelő szervek.
6: A kerekperecek versenyében az első helyet Bazsika Mária szerezte meg, a második helyen Santák Olga végzett, a harmadik helyezést ketten érték el, és pedig Kotter Katarina és Varga Irma. A nátszára tekert perecek kategóriájában a zsűri döntése alapján Tadea Türha lett az első helyezett, a második helyet Magyar Valéria, míg a harmadik helyet Horváth Tibor nyerte el. Bazsika Máriát, a kerekperec győztesét kérdeztük. A kerekperec kategóriában ön nyerte meg az első helyet?
3: Igen.
6: Számított rá?
3: Nem, nem.
6: Meglepetés volt?
3: Az idén meglepetés volt. Kaptam már nádosba, de kerekperecbe még soha nem kaptam. Nem elsőt kaptam ott, másodikat, de erre meg egyáltalán nem számítottam.
6: Akkor nem első alkalommal vesz részt így
3: nem,
6: a versenyen?
3: Nem. Elejtő fogva. Nem mondom pontosan, hogy 6, de 4-5 biztos.
6: Nem áruljuk el a receptet, de azért érdekelne, hogy mennyire szeret perecet sütni.
3: Én szeretek perecet sütni, sokat is sütök, mert gyerekkoromtól fogva parasztháznál nevelkedtem, ott perecsüt is volt, és ez már bent a vérbe.
6: És kitől tanulta?
3: Édesanyámtól.
6: És ezt a tudást tovább tudja valakinek adni most a családban? Valaki igen. Nyitott rá?
3: Igen. Mind a három unokám ott megtanítottam. Az egyik itt van most, csak sajnos nem sikerült neki nyerni, de tavaly a nádosba második helyezetet érte. Úgyhogy megy tovább.
6: Akkor az unoka is örül az ön sikerének.
3: Igen.
6: És otthon, hogy milyen gyakran szok azért perecet sütni a család részére?
3: Hogy megmondjam azt is, hogy nekem a férjem is besegít.
6: Akkor mindenki részt vesz.
3: Én nem bízok a műgyúrásba, a férjem gyúrja be a perec tésztát, úgyhogy van bent része.
6: Most is ő segítette be gyúrni?
3: Igen, ő gyúrta be, nem csak segítette.
6: Akkor ez egy ilyen közös családi dolog volt, ha mondhatom én.
3: Igen.
6: Lehet, hogy éppen akkor ez a titka, hogy ilyen jó lett a tészta.
3: Hát az én teóriám az, hogy amit én a kezemmel érzek, azt én érzem és tudom. A robotgép az meg egy másik. Én így gondolom.
8: Az elismerés megy az unoka elismerése mellé, otthon már ki lesz valahova téve?
9: Igen, hát nem éppen otthon, mert nem nálom lakik, de ő is tud. Szóval megtanítottam minden unokát, csak a másik kettő férfi gyerek, azok nem igen gyakorolják, de a kislány, ez igen. Ez alig várja, hogy jöhessen, hogy perecet sütünk.
6: Anna Horváth, a Hármas Malmi Kultúraegyesület elnök asszony a rádiónknak elmondta, hogy az idén a rendezvény keretében a délelőtti órákban műhely munkát is szerveztek. Hogy milyen céllal?
10: Úgy döntöttünk, hogy az idén először egy pereckészítő foglalkozást is szervezünk.
6: Ez délelőtt zajlott le. Nagyon boldog vagyok, mert rengeteg jelentkező gyűlt össze, akik megszerették volna tanulni a perec sütést. A foglalkozás nagyszerűen sikerült, és bízom benne, hogy a jövő évben ennek köszönhetően még több versenymintát hoznak majd el hozzánk. Első lépésként bedagasztottuk a tésztát, aztán feldaraboltuk, megformáztuk, majd kisütöttük és megkóstoltuk a pereceket. A rendezvény hangulatát a gazdag kultúrműsor tette színessé. A színpadon a helyi és a környékbeli csoportok váltották egymást. Felléptek a Hármas Malmi iskolások, szép népdalokkal örvendeztette meg a közönséget a Hármas Malmi népdalkör és a Kapcai népdalkör. A fülbemászó dallamokról pedig a völgyi falusi citerások gondoskodtak.

0: csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. A víz az élet bölcsője, de ha megárad, megállíthatatlan és pusztító erővé válik. Kósa Ferenccel ma a bolygónk legfélelmetesebb és legnagyobb árvizeinek nyomába eredünk. A történelem formáló sárga folyói katasztrófáktól kezdve a modern kor óriási áradásaiig bemutatjuk, hogyan formálta át a hömpölygő víz egész birodalmak sorsát és a föld térképét is. Már is kezdünk!
2: Jól közismert, hogy a víznek milyen szerepe, fontos szerepe van az életünkben. Sajnos néha katasztrófát is okozhat a víz, természetesen itt elsősorban az árvizekre gondolok. Sajnos az árvizek mindig is részesei voltak az emberiség történelmének, néhány árvíz pedig szinte az egész történelmi korszakot is megváltoztatta, tehát nem csak egy adott korra és közösségre volt nagy hatásra, hanem majd az utókor számára is.
1: Ugyanis hát árvizek lehetnek több fajták, lehet ilyen villámárvíz, ugye, ami hirtelen lezúduló csapadék után érkezik, akkor ahogy nemrég most Nepálban láttuk, amikor egy gletszer szakadás történik, egy duzzasztó gát fölmondja a szolgálatot, és azért egy óriási tömegű vízzel indul, úgy, mint nemrég Líbiában. Észak-Líbiában, Dernánál volt egy 2-3 éve egy óriási ilyen jellegű árvíz, amikor egy ilyen Medikán nevű képződmény, egy ilyen mediterráni tengeri hurikán csapott le, és akkor itt egy duzzasztó gát fölmondta a szolgálatot, és elárasztotta a várost. Úgyhogy ilyenek is vannak, de természetesen lassú lefolyású árvizek is lehetnek, amit például mi a Murán tapasztalunk meg, amikor baj van.
2: Hát igen. Na és hogyha nézzük a világ történelem legpusztítóbb árvizeit, szóval itt sajnos a halottak számára is gondolok, meg ugye a materiális károkra is, hát valahogy a legnagyobb, ami le van jegyezve, történelmi forrásokban az Kínában történt, a Sárga folyón, vagy a Huangke, úgy is nevezik a kínai, a Huangke. Huangke a Kína egyik legfontosabb folyó, a legfontosabb is. A majdnem 5500 km hosszú folyó a kínai civilizáció bölcsője is, erről már beszéltünk egyik előbbeni adásunkban, de nem egyszer a pusztítója is volt. A legpusztítóbb árvíz 1931-ben történt, a folyamatos esőzés és a nem megfelelő folyószabályozás miatt a Sárga folyó kilépett a medréből, hatalmas területeket öntött el, és több mint 4 millió ember veszítette életét. Hát az áradás körülbelül 180 ezer négyzetkilométernyi területet öntött el, ez körülbelül két magyarországi területe. Itt található nagyobb városok, például Wuhan, Yinjiang, Nanjing, Zhengzhong, stb. Lehetne sorolni. Hát a Wuhanra emlékszünk, ugye még másról is, a Covidról is. Na talán még itten, hogyha folytatom, a Sárga folyó már előbb is, és később is több millió ember életét követelte, így ezek az árvizek a mai napig emlékeztetnek arra, hogy nem szabad alábecsülni a természet erejét sosem. Még napjainkban is a Huangke árvizek fenyegetést jelentenek a régióra, habár azóta sokat fejlődött a vízgazdálkodás és a védekezési rendszer is.
1: Fontos az, hogy hogy védekezünk, egyszerre kell tudni árvíz és aszály ellen is védekezni, mert sokszor épp az, hogyha beavatkozunk egy folyónak a természetes folyásába, akkor gondok is keletkezhetnek, máskor viszont ugye ezzel sikerül megzabolázni. Hát ez egy nehéz vízügyi kérdés, ezt újabban is gyakran tematizáljuk, amikor a klímaváltozás alatt egyre sűrűbben jelentkeznek ilyen szélsőségek. Itt ez óriási szám, amiket most hallottunk biztosan, hogyha ennyien vesztették életüket.
2: Igen,
1: ezek ugye milliós számok. Persze Kínában ugye nagy is a népsűrűség ezeken a területeken, meg már akkoriban is az volt.
2: Egyetlen ez a legjobban lakott terület Kínában, ugye a kínai síkság.
1: Így van, még talán Indiában tudnak ezzel versengeni. És hát ugye mindenütt azért is lakják ilyen sűrűen, mert ugye vannak folyók, azért a folyók azok az erei a tájnak, amelyek ugye életet adnak, meg a mezőgazdasághoz is alapvetőek, meg ugye az áruszállításhoz, úgyhogy ezek nélkül pedig nem működik.
2: Egyértelmű. Na és hogyha akkor nézzük a következő árvizet, 1927, most kicsit átlépjük az óceánt, Ázsiából az Indiai óceánon is át kell lépnünk, és Afrikán is át kell lépnünk, és most Amerikába, szóval még az Atlanti óceánon is túl. A Mississippi árvíz 1927, már említettem, hát ez volt az Amerika Egyesült Államok történelmének egyik legsúlyosabb katasztrófája. A nagy csapadék mennyiség és a folyó magas vízszintje miatt az árvíz körülbelül 70 ezer négyzetkilométert árasztott el, hát mondjuk olyan terület, mint 3-3,5 Szlovénia területe, Arkansas, Mississippi és Louisiana államokban. A legnagyobb árvíz persze a Mississippi Delta régiójában volt, ugye itt van ez a hírhet mexikói öböl, amelyet most ugye az Amerika elnök átkeresztelt amerikai öbölnek. Körülbelül 500 ember halt meg, több mint 600 ezer embernek pedig el kellett hagyni a lakóhelyét, szóval hajléktalan lett. A károk költsége akkor 1 milliárd dollárra volt felbecsülve, napjainkban ez körülbelül 14 milliárd dollárra rúgnak. A károk leginkább a szegényebb, főként afroamerikai közösségeket sújtották, na és most az áradás következtében pedig felerősödtek a faji és a társadalmi feszültségek is, úgyhogy itt ez már még egy másik katasztrófa is, és az árvíz hatására majd akkor újabb szabályozásokat és vízügyi fejlesztéseket vezettek be ezeken a területeken.
1: Itt egyébként hurikánok is tudnak olyan pusztítást okozni, amikor áradások keletkeznek. Houston, New Orleans és ezek a floridai városok is például hamar válhatnak ilyentől érintetté. Kínában pedig ugye a tájfunok okozhatnak szintén nagyon nagy problémát, úgyhogy ezek ugyanazok a jelenségek végül is, csak más megnevezéssel.
2: Így van. És akkor a következő ilyen nagy árvíz, amelyet meg kell említeni mindenképpen, sajnos a világ egyik legszegényebb államát sújtja ez az árvíz szinte, évi szinten, úgyis mondhatjuk, Bangladesbe járunk, ugye? Bangladesben pedig két nagy folyó található, a Ganges és a Brahmaputra. És emlegettük már, hogy a monszunok, ugye a szelek nyáron a tengerről a Himalája felé fújnak, és akkor nagyon-nagyon sok a csapadék, árvizek alakulnak ki, stb. Télen viszont ennek az ellenkezője, akkor nincsenek árvizek, mert a szelek a Himalájáról dél felé fújnak, szóval nem hozzák a csapadékot. Bangladesről talán annyit, hogy ez a világ egyik legárvízveszélyesebb országa. Mondtuk, hogy már állandó fenyegetést jelentenek, és az egyik legpusztítóbb ilyen árvíz 1970-ben volt, ekkor több mint 300 ezer ember veszítette életét, hát szóval ez egy Ljubljana nagyságú város. Azután az ország lakosai alkalmazkodtak a természeti körülményekhez, így úszó farmokat, vízálló házakat alkalmaznak napjainkban.
1: Igen, itt ugye hozzátartozik ez az áradás, ez szinte normális, mert annyira olyan a földrajza a tájnak, sok itt a folyó, nagyon alacsonyan fekszik, és hát rengetegen laknak itt, úgyhogy ez szinte lehetetlen így egyeztetni, meg még ugye a mangrove erdők is ott vannak a tenger felé haladva. Itt mindig ilyen gondok keletkezhetnek, ahogy mondtuk, ugye Kína, India, ilyen szárazföldi részei, vagy mezőgazdasági részei, ahol ugye a legnagyobb még a népsűrűség is ráadásul. Úgyhogy nem csoda, hogy éppen itt keletkeznek ezek a legnagyobb problémák. De hát, hogyha Európában megyünk, akkor ott sem vagyunk teljesen veszélytelen helyzetben, itt is megtörténhetnek nagyon szörnyű áradások.
2: Elsősorban itt a hollandiai árvízre gondolunk 1953-ban. Hollandia területének egy jó nagy része, több mint egy harmada, ugye a tenger szint alatt fekszik, ezek az úgynevezett polderek, valamikor ezek a tengerhez tartoztak, később gátokat építették, kiszárították ezeket a területeket, és a poldereket hát termővé tették, emberek költözködtek a polderekbe, éltek itt, és majd 1953. február 1-én éjszaka egy heves vihar, és a tavaszi dagály és az elavult gátak együttes hatása miatt a tenger átszakisztotta a védműveket, és egy nagy árvizet okozott. Körülbelül 200 ezer hektárnyi terület került a víz alá, de ez nagyon sok. Több mint 1800 ember veszítette életét, tízezrek váltak hajléktalaná. Na most a záradás leginkább Dél-Hollandiát és Zélandot sújtotta. A nagy tragédia hatására pedig majd akkor elindult az úgynevezett Delta Works, vagy a Delta Művek nevű gigantikus projektum, ez egy árvízvédelmi projektum, célja pedig a délnyugati partvidék teljes elzárása a tengertől.
1: Igen, ugye látjuk, hogy akár a tenger felől is érkezhet áradás, hogyha a szelek, vagy a csapadék, vagy akár milyen jelenségek úgy diktálnak, tehát nem feltétlenül csak belülről a folyóktól érkezhet ilyen probléma. Hollandia ezáltal most már a világbajnoka a vízkezelésnek, de hát ilyen szörnyű tapasztalatok miatt is lettek ilyen jók ebben.
2: Hát igen, és akkor nem csak Hollandiában voltak ilyen nagy árvizek, közelünkben is, sajnos nálunk is, majd még beszélünk arról. A Póvölgyi árvíz 1951-ben, november hónapában ilyen heves esőzések sújtották a Pó és mellékfolyónak vízgyűjtő területét. Pó Észak-Itália legnagyobb folyama, körülbelül 1000 km hosszú folyó. Na és Pó folyó átszakisztotta gátakat Polesine térségében, ez Veneto megyében régióban található. Több mint 10.000 négyzetkilométer került víz alá, hát ez a 10.000 négyzetkilométer, ez körülbelül akkora, mint egy Muravidék. Muravidék 901 néhány négyzetkilométeres, több mint 100 ember veszítette életét, 150 ezer embert pedig rákényszerült alá, hogy elhagyja a hajlékát.
1: Igen, és a Muravidéket úgy vegyük, hogy akkor az összes dombos rész is, meg Pörlekia, meg mindenféle, úgyhogy akkor meg már elég
2: akkor
1: egy nagy...
2: Több, igen.
1: Igen, akkor egy nagy területről lesz szó. Na most itt is ugye idén megint az volt a gond, hogy aszály volt itt, tehát egyszer ez, egyszer az, mert amikor pár éve is a Pó olyan alacsony volt, hogy szinte nem volt benne víz, utána nem sokra rá már megint őszi-téli esőzések miatt már megint árvíz. Az volt a gond, hogy árvíz van.
2: Igen. Így van. Na és meg kell említeni még a magyarországi és a szlovénia árvizeket, tehát Magyarország egyik legnagyobb árvize, amely le van jegyezve, az 1879-ben volt Szegeden, március 12-én éjszaka, ekkora megáradt Tisza áttörte az úgynevezett Petresi gátat, és lényegében hátulról öntötte el Szeged városát, hát a város gyakorlatilag teljesen megszűnt létezni, akkor 70 ezer lakosa volt, az 5723 házból csak 265 maradt éppen katasztrofális alatt, 165 ember halt meg. A lakosság nagy részét természetesen más településekre költöztették, Ferenc József magyar király és osztrák császár, ugye az osztrák-magyar monarchia idejében járunk, meglátogatta a katasztrófa színhelyét, megígérte, hogy Szeged szerb lesz, mint volt, ígéretét megtartotta, az elkövetkező néhány esztendőben a romok helyén egy modern város épült, több európai nagyváros segítette az újjáépítést, meg kell említeni Bécset, Berlin, Brüsszelt, Londont, Párizst, Rómát, és napjainkban a nagykörút egy-egy szakaszát ezekről a városokról neveztik el Szegeden.
1: Emiatt szerint, igen, megint csak azt tudjuk mondani, idén az aszálya probléma, főleg az Alföldön, szinte elképzelhetetlen, hogy ilyen áradások voltak, amikor a Duna és a Tisza úgy jóformán elapadt, és a hajószállítás, az atomerőmű működése, az energiabiztonság szinte ellehetetlenül és kockázatossá vált. Ugye azért is tartunk itt, mert olyannyira sikerült kiszárítani ezeket a térségeket, csatornákkal és vízelvezetőkkel, de azokra meg korábban azért volt szükség, mert régebben a Tisza és a Duna, a Kőrös és egyéb nagy alföldi folyók nagyon nagy veszélyt jelentettek áradás szempontjából is. De hogyha emlékszünk, még 2024-ben a Duna is megint áradt, miután 22-ben megint majdnem kiapadt, úgyhogy ezek a folyamatok, ezek a hidrológiai folyamatok, ezek bizony ilyen szélsőségesek tudnak lenni, és ezek most egyre inkább állítólag ilyenek lesznek a következő időszakban. Úgyhogy valahogy úgy kéne megtanulni a vízzel együtt élni, hogy azt a tájban hagyni, de mégis, amikor túl sok van belőle, akkor okosan gazdálkodni vele, hogy ne legyen akkor áradás, szóval hát föl van adva a feladat.
2: Hát egyértelmű. Igen, és akkor még a szlovéniai árvizekről, ugye 2023. augusztus 3-án, 4-én, jól emlékszünk még rá, szóval három esztende történt egy igen nagy esőzés, váltotta ki az észak-nyugat-szlovénia területén az árvizet, és számos helyen a földcsuszamlást is. Számos ház semmisült meg, sajnos 4 ember is vesztette életét ekkor, a kár pedig körülbelül 3 milliárd euróra tehető.
1: És még annyit mondjunk el, hogy itt nálunk a Murával is, a Ledava, Lendva patakkal is megtörtént az utóbbi évtizedekben is, hogy többször áradás ment végbe rajtuk. Pont 23-ban volt utoljára a Murán is rekord magasságú víz, és hát akkor is volt egy gátszakadás Dolnya-Bisztricánál, egyébként mondhatni a térség relatív jól megúszta, mivel nagyon jó volt ugye a védekezés is.
2: A Mura az Alpokból ered, ugye a Niedertauern, meg a Magastauern hegy területéről, szóval ott a határolja a két hegység egymást, Hochalmspitz, egy körülbelül 3000 méter magas hegycsúcsnál van a forrása, és a Mura 445-450 kilométer tesz meg, és majd legrább belefolyik a Drávába. Hát a legfontosabb város ugye a Mura mellett, az pedig mindenképpen Steyrföld, fővárosa Graz.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok. Amikor a víz erejéről beszélünk, hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a hömpölygő folyamok nem csak táplálják a civilizációnkat, de időről időre képesek teljesen el is törölni azt. Ma a legnagyobb árvizekről meséltünk. Találkozzunk egy hét múlva is, amikor a legfontosabb katolikus egyházfőket, tehát a pápákat mutatjuk be. Ez a műsor is része a Szlovén RTV sokszínű műsor kínálatának. Hírek, kultúra, sport, zene, gyermekműsorok, helyi témák és közösségünk mindennapjai. Ezekből áll össze a Muravidéki Magyar Rádió műsora is, amely nap mint nap magyar nyelven szól hallgatóihoz. Kósa Ferenccel mára pedig itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

0: Ilyen.
1: Az éjszakon rossz idő.
2: Ilyen.
3: Szemük semmit nem lát, nekünk ott gyűrük meg.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.

0: nem soha. Rám is ragályos ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza. Az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libidó szökik az égbe, vagy a volt teli. Az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljunk. Az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk. Fencezzük le, míg nem süllyedünk a víz alá. Tudni magát az egyik a másikra, miért víz alá?
1: Megveszek egy új cipőt,

Afrika húzza ma én már. Nem leszünk gyarmat, arra ma húzza ma én már.

Moravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.